0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
1: Mert ami jó, az jó.

Szabadkai Magyar Rádió.

0: Amikor a jó barát okozta a nevetést, az X-akták a borzongást, a vészhelyzet pedig a feszültséget.
1: Az idők változnak, de a legszebb emlékek és a fiatalságunk zenéi megmaradnak. Szabadkai Magyar Rádió.

0: Hajnali 3 óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján.
1: Exiuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Exiuslágerek.
1: A 107,1 MHz-en.

0: Żubre do kraja.
1: Most pedig csapjunk a húrok közé.
2: Szabadkai Magyar Rádió.
3: A Szabadkai Magyar Rádió óráján

0: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Egy húron pendülünk a rockzenével.
2: 107,1.
3: A legjobb rockzenék a 80-as, 90-es évekből.
2: Ez

0: A rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

nélkül ütögnék. Aha. Iglik nélkül ütögnék. Aha. Iglik.

0: A 70-es, 80-as
1: és 80-as évek diszkós lágerei.
0: Retro diszkós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: minden nap
1: önöknek szól.
0: SMS.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Well, I'm gonna get a job, 'cause I need the bread, but somehow I know it's gonna affect my head.

0: retro zenefüleinknek.
1: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
2: A 80-as
0: a 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.

0: Nálunk a rózsaszlágerek sem mentek ki a divatból. Szabadkai Magyar Rádió.
1: A legendák nálunk szólnak.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Mert ami jó,
0: az jó.

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
1: Napindító.
0: A Szabadkai Magyar Rádió reggeli műsora.
1: A tájékozott reggelekért.
0: Informatív ébresztő a 107,1 MHz-en.
1: Napindító.
0: Minden hétköznap reggel.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, itt a 107,1 MHz-en valóban elkezdődött a napindító, egy újabb nap és egy újabb műsor. Itt a Szabadkai Magyar Rádió hullámain, 9,5 fok van Szabadkán és környékén. 2012-ben a legmagasabb hőmérséklet ezen a napon 31 fok volt, pontosabban 30,7 fok. A legalacsonyabb hőmérsékletet pedig 2022-ben mérték. A mai napon 2 fok volt akkor mindössze. Maradjanak velünk, mert hogy egy igazán jó műsorral készültünk, aki pedig várja önöket nem más, mint a rádiónk fő és felelős szerkesztője, Dédit Zsuzsanna, illetve itt van önökkel, itt lesz a napindító szerkesztője, Orosz Ildikó, valamint Váradi Valentin, aki azért felel, hogy minden hang a helyére kerüljön, illetve azok az úriemberek, akik az iménti felvételt is bele szerkesztették ebbe a bizonyos műsorba, nem mások ők, mint Sóti Tamás és Szabó Tibor, illetve jó magam, a műsorvezetője, Agárdi Gábor. Maradjanak velünk, mert hogy most a Dolly-ról énekel nekünk, itt a 107,1-en egy igazi jó kis felvételt fogunk megidézni, egy kis nosztalgia, utána pedig folytatjuk.

0: Kellemes ébredést kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Kedves hallgatóink, már is visszatértünk. A Modern Romance, ez szólt itt a 107,1 MHz-en, egy igazi retro felvétel. Még Pólankát is megemlítik benne, és nagyon sok minden mást, akik akkoriban aktívak voltak. Pólanka egyébként most is aktív, koncertezik, könyve jelenik meg, illetve mindenféle olyan információ róla, amelyet csöpögtet a közösségi médiában azért, hogy az érdeklődés az ne hagyjon alább, és természetesen új anyagokkal is megjelenik, ami a zenét illeti, azért, hogy sosem menjen ki a divatból, vagy legalábbis ő ezt szeretné, de nem is, mert hogy mindig valahogy ott volt, és ő azok közé tartozott, ugye azokban az évtizedekben vált igazán ismerté, amikor a zenészek elkezdtek azon gondolkodni, hogy írjanak is dalokat, mert hogy külön volt régen az, hogy dalszerző vagy zeneszerző, de ő mind a kettőt tette, ugye saját dalait meg is zenésítette, és írt is szövegeket, és nagyon sok mást is, méghozzá Frank Sinatra-nak is ő írta az egyik legemblematikusabb dalát, a My Way-t, az én utamat. Ne feledjük el, hogy a mai napon a Gellértek ünneplik a névnapjukat. Ha van ilyen ismerősök, akkor tudják, egy-két szép szó, és már is bearanyozhatják a napjukat. Mi pedig egy LGT felvétellel próbáljuk a Gellérteknek, és mindenki másnak bearanyozni a reggelét.

0: Ébredjen velünk! Szabadkai Magyar Rádió.
1: A Lokomotív GT felvétele után mi is robogunk tovább. 130 esztendeje meglátta a napvilágot F. Scott Fitzgerald, amerikai regényíró és novellaíró. The Great Gatsby, a Nagy Gatsby, ezt köszönhetjük neki. Nagyon sok filmfeldolgozás készült. Ebből Robert Redford is alakította, Leonardo DiCaprio, és akik nézték, van, aki azt mondja, hogy tán Redford volt a jobb, van, aki azt mondja, hogy DiCaprio, de egyébként, ha jól emlékszem, 6 filmfeldolgozás készült ebből, mert hogy igazából az elidegenedő ember viszonyát mutatja be a társadalomhoz. Egy olyan ét, aki fény, siker, pénz, siker, csillogás, hogy énekelte a KFT, minden megvan, és mégis úgy érzi, hogy egyedül van az egészben. Érdemes elolvasni, és érdemes ezeket az alkotásokat is megtekinteni, hogy össze lehessen hasonlítani, hogy ki hogy dolgozta fel, illetve hogy egyes színészek hogyan is álltak a karakterhez. És hogyha már színészet, akkor 90 esztendeje meglátta a napvilágot Pásztor Erzsi, Kossuth és Jászai Mari Díjas színművész, nőérdemes művész. Nem olyan régen volt egy kis balesete a színpadon, és akkor döntött úgy, hogy végleg otthagyja a színészetet, mert azért játszott, még egy éve is játszott, talán még fél éve is játszott színpadon. Voltak olyan darabok, amelyekben feltűnt, mert hogy ez éltette, azt mondta, hogy fizikailag nem bírja, még ha emlékezik is azokra a bizonyos szerepekre, de egy egész ország akkor ismerte és szerette meg, amikor Janka néni bőrébe bújt a Szomszédok című sorozatban, aki mindig akart egy pohár sört, vagy vodkát, vagy valami mást elfogyasztani, vizet ugyanis nem ivott, mert az szerinte nagyon klóros. Érdekes visszaemlékezni erre a karakterre, de nagyon sok színház és filmszerep kötődik a nevéhez. És hogyha már film, akkor meglátta a napvilágot szintén 90 esztendeje Jim Henson amerikai bábos, producer, filmrendező, a Muppet Show és a Szezám utca egyik megalkotója. Érdekesség, hogy James Murray Jim Henson nem csak a Muppet és a Szezám utca nagy neve volt, hanem olyan filmek fűződnek a nevéhez, mint a Labirintus, ami nagyon is újszerű volt a maga idejében David Bowie-val, vagy a Sötét kristály. 40 esztendeje pedig meghalt Kellér Dezső humorista, író, konferencia érdemes és kiváló művész Antal Imre mellett, és ugye pár kollégája között ő volt az egyik legjobb, ami a konferálást illeti. Azt vallotta, hogy aki függöny nélkül konferál, a szóvivő, műsorközlő, házigazda, és jó ég tudja még micsoda, csak nem konferencié. És azért mondta ezt, mert a Vidám Színpad állandó tagja volt, és mindig a függönynek a szélét, sarkát, oldalát fogta, és úgy mondta el, hogy mi is lesz a következő produkció, amit láthat a közönség, és ameddig készültek a művészek, a kollégák, addig ő mindig egy-két vicces történetet megosztott. 68 esztendeje meglátta napvilágot Kevin Sorbo, amerikai színész, őt Herkulesként ismerte meg az egész világ, az a pár évados sorozat, amely meghódította tényleg az egész világot, utána úgy gondolnánk, hogy eltűnt, de voltak alkotások, amelyben feltűnt, a 300-nak a paródiájában és nagyon sok másban is láthatta még a közönség, de valóban mindenkinek úgy marad meg az emlékezetében, mint Herkules. És ha már egy amerikai művészt említettem, akkor 38 esztendeje James Brown amerikai zenészt letartóztatták, mert állítólag halálosan megfenyegette a feleségét, egy több államon keresztüli autós üldözés lett a vége, és a rendőrök ezért haragudtak rá, mert hogy a feleségét üldözte több államon keresztül, ami nekik erőforrásba, pénzbe került, és ezért kapott végül 6 évet, jó magaviselet miatt előbb kiengedték. Volt is egy interjú, amikor ebben rákérdeztek, ő pedig csak énekelt, többi között a következőt, Living in America.

Kedves hallgatóink, azért az I Feel Good az ott volt a végén, mert hogy valóban az volt az egyik ikonikus dolog, amiről megismerték őt, de annyi dala volt, amikor ez megjelent a Living in America egy film, egy alkotás kapcsán, akkor újra a slágerlisták élére került, de igazából ugyanolyan népszerű volt, mint előtte, és ő volt az egyik első előadó, aki a szegregációs időkben sikeresen elérte azt, hogy a közönség keveredni tudjon, mert hogy volt úgy, hogy az afroamerikaiak, illetve a fehérek külön, de hát amikor ő táncolt, akkor ugrált jobbra-balra, és ugye hát a közönség az nem tudta ezt megállni, és igazából utána hagyták is, hogy mindenki önfeledten szórakozzon. A Szabadkai Köztisztaság és Parkosítási Kommunális Közvallat értesíti a polgárokat, hogy egészen december 11-ig szervezi meg az őszi nagytakarítást, ennek is eljött az ideje. Az akció ideje alatt a városi, a peremvárosi, a települési helyi közösségekben 5 köbméteres konténerekbe helyezhetik el a szilárd és nagyméretű hulladékot a lakosok. A hulladékgyűjtőket a megadott napon minden reggel 8 óráig kihelyezik a megadott helyszínre. A megtelt szemetesek elszállítását pedig 12 és 14, illetve 17 és 19 óra között végzik. Azokon a helyeken, ahol az akció 2 napig tart, a konténerek egész éjszaka a helyszíneken maradnak, és másnap délután 5 órától szállítják el őket. Ahol 1 napig tart az akció, 17 órakor kezdődik a konténerre gyűjtés. A konténerek egész éjszaka a helyszíneken maradnak, és másnap délután 5 órától szállítják.

Szent Tamási út és a Tito Marshall utca találkozásánál. Most pedig Krisz rá fog nekünk énekelni, aki azért is érdekes, mert hogy nagyon sok felvétele van, amelyet autózás közben alkotott meg. Vagy azért, mert dugóban ült, és akkor úgy gondolta, hogy na, milyen jó lesz, amikor már végre odaér, vagy azért, mert ült és elgondolkodott azon, hogy hamarosan családjához érkezik, pont karácsony táján volt, vagy pedig éppen a strandra tartott, és akkor is autóban ült, és elgondolta, hogy milyen jó lesz majd a strandon. Kriszra énekel nekünk itt, a 107,1-en.

0: 80-as évek hercege Prince.
1: Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
2: Breathless drive

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kedves hallgatóink, Smokey az eredeti felállásban itt a 107,1-en. Sokan azt mondják, hogy Chris Norman után, illetve miután ő távozott, nem is volt már ugyanaz, bár a dalok elviszik, ezt mondják azok a rajongók, akik igazán szeretik, minden esetre mi így adjuk eredetiben itt a 107,1-en őket is. Most pedig nézzük, hogy mit kínálnak azok, akik nálunk jelentkeztek. A Bajúton eladó egy 569 négyzetméteres telekára 10.000 euró. További részletek a 06014-10-223-as telefonszámon. 06014-10-223. Szabadkán kiadó egy egyszobás lakás diákoknak, teljesen berendezve, közel a népkörhöz. Érdeklődni a 064-131-0640-es telefonszámon. 064-131-0640. Ne feledjék az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján. A www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-11-től, valamint délután 13:30-14-től.
1: Hétvégén 9:30-12-től, valamint délután 14:30-17-től.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Kezdje a reggelt
0: a 107,1 MHz-en.
2: Kedves hallgatóink, a spanyol negyedbe kalauzolt el bennünket Benny King, Spanish Harlem, egy spanyol virágszárlóról énekelt nekünk, egy hölgyről, akiben nagyon szerelmes volt annak idején. Nagyon érdekes, mert ő is azon előadók közé tartozott, akik igazából úgy tudták előadni ezeket a dalokat, mintha tényleg élete szerelméről énekelt volna, pedig nem is ő írta ezt a felvételt, de mégis úgy érezzük, hogy nagyon fáj a szíve azzal, azért a spanyol virágszálért, akit annyira, de annyira szeret, vagy legalábbis a dal ezt mondja nekünk, és ha már szeretet, akkor élet, és ha már élet, akkor véradási akció. A mai napon a Vajdasági Vérátömlesztési Intézet értesítése szerint 8.30 és 13 óra között véradási akciót szerveznek Nagy Kikindán a Vöröskereszt épületében, tehát 8.30 és 13 óra között, illetve 9 és 13 óra között Zomborban, a helyi Vöröskeresztben. És ilyenkor mindig el szoktam önöknek mondani azt a kellemetlen információt is, hogy hol mindenhol lehet áramkimaradásra számítani karbantartási munkálatok miatt. A gombosiak, a bács-feketehegyiek, a bács-kossuth-falviak, illetve a szabadkaiak és a törökkanizsaiak lesznek azok, akik nem biztos, hogy örülnek a mai napon. Nagyon sok információ van ezzel kapcsolatban, úgyhogy ha kíváncsiak, hogy hol is lesz mindez pontosan, akkor látogassanak el a panonertv.com-ra. Ott elolvashatják részletesen, megláthatják, hogy hol mindenhol kell áramkimaradásra számítani. És hogyha már múltat idéztünk, akkor egy olyan hölgy következik, aki nagyon sok generációt szórakoztatott, illetve próbált okítani is néha zenéjével, filmben is szerepelt, és azt mondta magáról, hogy igazából ő is azon közé, azok előadók közé tartozik, akik a sok mindenen, amin keresztül ment, azt tudta megfogni, és abból tudott magának nagyon sok erőt és energiát kovácsolni. Valóban azt mondták róla, hogy a country zene egyik legjobbik a férfiak, nők között egyaránt. Ő pedig azt mondta, hogy igazából akkor tudott nagyon sikeres lenni, amikor kapaszkodott az elődökbe, mert hogy volt egy Tammy Wynette, és voltak még többen, akik kikövezték ezt az utat, de mégis aztán jött Dolly Parton, és megváltozott minden, nemrég hunyt el ő, és egy legendás felvétele következik, amelyet nagyon sokszor feldolgoztak. Van egy olyan verzió is, hogy válaszolnak a dalban feltett kérdésekre, minden esetre most az eredeti következik, Dolly Parton és a Jolene.

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Aki velünk ébred, az ráébred.
1: Ébredjen velem.
2: Ébredjen velem.
1: Kezdje a reggelt a Szabadkai Magyar Rádióval.
3: A 107,1 MHz-en.
2: Kedves hallgatóink, ilyen jó felvételek mellett aztán igazán jó dolog és könnyű ébrednek maradni, mert hogy mi azon leszünk és vagyunk, hogy segítsünk önöknek éberen maradni egészen 10 óráig, és segítsenek nekünk is, mert hogy nem olyan egyszerű, főleg, hogy már 6 óra óta, de mégis éltet bennünket ez a sok jó zene, illetve azok a témák, amikkel foglalkozni fogunk 7 óra után is, úgyhogy mindenféleképpen maradjanak velünk, és ha már legendák, akkor a Guns N' Roses énekel hamarosan, méghozzá az egyik emblematikus felvételük, a Sweet Child of Mine, azt mondják, hogy ebben az időben szóltak, igazán jól el tudják dönteni önök is, hallgassuk meg őket.

0: A 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
2: 90-es évek, 90-es
0: évek. A milliárdokból és a 90-es évekből a következő
1: dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz-en.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
3: Kedves hallgatóink, hírekkel folytatjuk. December 24-ét munkaszüneti nappá nyilvánítását kezdeményezték Magyarországon a Tisza párt képviselői. A javaslat már 2026-ban munkaszüneti nappá tenni karácsony böjtjét, míg a hatályos rendelkezés főszabályként 14 óráig engedi meg az üzletek nyitvatartását, az előterjesztés egész napos üzletzárást állapítana meg december 24-ére. A jelenleg érvényben lévő kivételek ugyanakkor megmaradnak, a vendéglátó üzletek, a szálláshelyek, a virág, az édességüzletek és az üzemanyagtöltő állomások. Továbbá a vasúti és buszpályaudvaron, repülőtéren, illetve benzinkúton belül működő üzletek továbbra is nyitva tarthatnának.
4: Választások 2026.
3: Elfogadta a november 8-ai Nemzeti Kisebbségi Tanácsi Választásokon lebonyolításának határidőit, valamint a jelöltlisták benyújtásához szükséges űrlapokat a Köztársasági Választási Bizottság. Közlésük szerint az űrlapok a korábbi választásokhoz képest nem változtak. A választáson 23 nemzeti kisebbség vesz részt, köztük 21, a magyar közösség is köztük van, közvetlenül választja meg a nemzeti tanácsának tagjait, míg a Gorán és az orosz kisebbség elektori közgyűlés útján választja képviselőit. A külön választói névjegyzékben szeptember 16-án összesen 477.837 választópolgár szerepelt. A nemzeti kisebbségi tanácsok tagjait 4 évre választják, a választást november 8-án tartják. A Magyar Összefogás Lista Vajdaság szerte megkezdi a támogatói aláírások gyűjtését a nemzeti tanácsi választásokra, jelentette be Facebook videójában Fremond Árpád, az MNT elnöke. Elmondta, tervük az, hogy 5000 aláírás gyűjtenek össze. Az aláírások gyűjtése ma lesz. A helyszíneket és az időpontokat a pannonrtv.com oldalon is megtalálhatják. Majmok szempontjából kiemelt beruházás a település és Sári közötti út felújítása, a további fejlesztések között pedig a gáz és szennyvízhálózat bővítése is szerepel. Bajmokon a település fejlesztéseit és a helyi intézményeket tekintették meg a Vajdasági Magyar Szövetség képviselői. Ellátogattak az önkéntes tűzoltókhoz, valamint dr. Hegedűs József állatorvos korszerű rendelőjébe is. Fejlődésüket a Prosperitáti Alapítvány is segítette, amely Bajmokon összesen 150 pályázatot támogatott 1,4 millió euróval. Dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke kiemelte, a fejlesztések folytatásához a közösség támogatására is szükség van. Ezért arra kérte a helyieket, hogy október 25-én az ötös számot karikázzák be.
4: Választások 2026.
3: Szeptember 25 és 27-e között tartják a 29. méhészeti napokat Szabadkán. Háromnapos rendezvénynek a Városház előtti tér ad otthont. Az érdeklődőket méhészeti kiállításokkal, termelői mézekkel és különféle méhészeti termékekkel várják, emellett szakmai előadásokat és tanácskozásokat is szerveznek. A rendezvény célja, hogy lehetőséget teremtsen a méhészek és szakemberek tapasztalatcseréjére, valamint közelebb hozza a méhészeti termékeket a fogyasztókhoz. És végül az időjárásról, a nap első felében változóan, később erősen felhős lesz az ég. Csapadék éjszaka lehetséges, a legmelegebb órákban 22 fokot mérhetünk.
5: Ami rólunk szól, amiről Vajdaság beszél.
6: Információk, amikre támaszkodhat.
5: A 107,1

0: Ébredjen velünk,
1: hogy ne maradjon le semmiről.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Kedves hallgatóink, az Omega egyik korai felvételével indítottuk ezt az órát. Érdemes lesz velünk maradni, mert hogy haladnak arról, hogy háromnyelvű mobil alkalmazás is segíti a kerékpárosokat az OptiBike projekt keretében, illetve szeptember közepétől minden szerbiai állami szervnek és helyi önkormányzatnak csatlakoznia kell a Pláti, vagyis fizessel nevezésű rendszerhez, megtudhatják, hogy miről is van szó, illetve egy különleges örökségvédelmi projektről is beszámolunk, úgyhogy mindenképpen maradjanak velünk. Előtte azonban egy igazi legenda énekel nekünk, Kovács Kati, aki annak idején, amikor interjút adott nekünk, még Magyar Kanizsán lépett fel, akkor elmondta, hogy mindig beénekli magát a koncertek előtt. Igaz, hogy nincs izgalom, amikor fellép a színpadra és a közönség elé, de mégis úgy érzi, hogy annak a hangnak a legjobban kell szólnia, és azt is megosztotta velünk, hogy amikor felléptek, bárki is lépett a színpadra, ott volt Szécsi Pál, akkor ő volt mindig a legnépszerűbb, bárki is volt az előadó, aki ott koncertezett. Most azonban Kovács Kati énekel, utána folytatjuk a fontos témákkal.

0: Ráébred, miután felébred. Napindító a 107,1 MHz-en. SMR.
1: Kedves hallgatóink, egy igen érdekes, jelenleg is zajló örökségvédelmi projektet valósítanak meg Zentán. Konzerválják és digitálisan is bemutatják a zentai Szent István templom régészeti maradványait. Projekt egyik illetékesét, Perpauer Attilát, a Thurzó Lajos Művelődési Oktatási Központ igazgatóját kérdezem a részletekről, aki részt vesz a projektben. Köszöntöm a műsorban.
2: Jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Beszéljünk arról, hogy milyen régészeti ásatásról van szó, milyen maradványokat találtak a Szent István templomból.
2: Annyit tudni kell először, hogy az első Szent István templomunk az 1756 körül épült, és a kalocsai érsekségnek az összeírásából tudjuk, ami sajnos leégett, az 1769-es évi nagyvárosi tűzvészben leégett. A második Szent István templomunk az pedig 1770-ben épült meg, és ez egy igazi provinciális barokk templom volt, egy barokk stílusú templom volt, amely rekordidő alatt épült fel. Sajnos ez is 1911-ben a városházi tűz következtében a lángok átterettek a templomra, és teljesen a szentély megsemmisült. És a harmadik Szent István templom, az pedig 1911-ben kezdték el építeni, és 1947-ben kezdték el. Ez szintén egy neoromán bazilika stílusú templom lett volna. Ez sajnos eltűnt, tehát ez már nem, és ennek történik a föld alatt rejtőző templomnak a maradványának a feltárása és megóvása. Amiket találtunk az ásatások során, ezek a freskó részeknek a színezetére tudunk következtetni, különböző cserépdarabokat, maradványokat találtunk meg. Ebben a partnereink, akikkel együtt dolgozunk, ez a BAU Kulturális Fejlesztési Társaság, valamint az Óbecsei Városi Múzeum és a Zentaközség Idegenforgalmi Szervezete, aki ennek főleg a hordozója. Az ásatásokat el lettek végezve, a régészeti feltárás, és az idén tavasszal a főtéren zajlottak, és most megpróbálunk egy olyan megoldást találni, amely az értékteremtést fog majd hozni számunkra, és hogy megmutatja az utókornak, hogy milyen is volt ez a Szent István templom. És magának a projektnak is a célja az, hogy a modern kulturális infrastruktúrát feltárjuk, és a terület megóvására egy szerkezetet rakjunk ki, amelyből a mai modern digitális eszközökkel meg tudják nézni, hogy hogyan nézett ki ez a templom. Teljesen belülről, virtuálisan, ilyen 3D-s formában. Ami még a projektnek nagyon fontos, hogy egy szakmai oktatási program is megvalósult, hiszen a helyi és a nemzetközi szakértőknek a bevonásával fontos az, hogy az örökségvédelemben is a gyerekeket, a fiatalokat képezzük, valamint, és akkor ez majd hozzájárul a turizmus fejlődéshez, nem csak városunkban, hanem a környezetünkben is.
1: Említette azt, hogy ez egyfajta digitális újjáépítés, és hogy hogyan szeretnék megóvni, illetve hogy láthatóvá tenni az utókor számára. És ugye említette a fiatalokat, úgy tudjuk, hogy azt tervezik, narráció is lesz, vagyis nem csak megjelenítik az épület formáját, hanem a története is megismerhető lesz szóban vagy írásban.
2: Természetesen, hiszen fontos, hogy a projektben ne csak egy kulturális kiállítási tárgyként jelenjenek meg ezek az eszközök, meg ezek, amiket az ásatások során találtunk, és a Szent István templom, hanem egy olyan élményt is adjon, amely a fiatal generációk könnyebben tudnak hozzá kapcsolódni, tehát meg tudják nézni, meg tudják tekinteni a belső részét, hogyan nézett ki a szószék, milyen freskók voltak, milyen székek voltak, milyen padok voltak, hogyan nézett ki az oltár. Tehát ez fontos, és ez a főtéren fog lenni egy virtuális csatornaként.
1: És beszéljünk arról, hogy hol tart most a projekt, mi van még hátra, mikorra készülhet el?
2: A projekt az utolsó fázisában van, most mentek le az iskolákban az edukációk, az oktatások. Ezt is kreatív módon próbáltuk megoldani, Óbecsén és Zentán, általános és középiskolásoknak. Ezek most már lassan lezárulnak, és most következik a végső folyamata, a végső fázisa, amikor el fog készülni ez a virtuális oszlop, és ezt majd át fogjuk adni. Terveink szerint szeptember 30-án fejezzük be ezt a projektet.
1: Közben már ugye kiállítást is rendeztek Zentán az egykori templom történetéről és a feltárás eredményéről. Ez még megtekinthető-e? Hol lehet vagy lehetett ezt megtekinteni?
2: Augusztus végén nyitottuk meg Zentán, majd pedig két hétig volt látható a zentai kis zsinagógában, most pedig ez megtekinthető az Óbecsei múzeumban. Ott még ez a kiállítás nyitva van.
1: És ugye beszéltünk még így az interjú végén, azért térjünk ki arra, mert hogy említette azt, hogy kik vesznek részt a projektben, de mi a feladata, mit vállal magára ebben az esetben a Thurzó Lajos Művelődési Oktatási Központ?
2: A mi részünk, tehát magának az intézménynek a része, hogy megszervezzük az oktatásokat a történész kollégákkal Óbecsén és zentai általános és középiskolákban. Ez összesen 7 intézményben valósult meg eddig, valamint a kulturális műsor az átadásnál és a múzeum kiállításnak a megnyitójánál, ezek a mi feladataink.
1: Nagyon szépen köszönjük Perpauer Attilának, hogy mindezt megosztotta velünk. Valóban egy érdekes dolog, várjuk már, hogy mi is láthassuk, és hogy részesei lehessünk az élménynek.
2: Köszönjük szépen a lehetőséget!

0: az interneten is.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Az egész családé.
3: Kedves hallgatóink, egy legendás francia chanson szólt itt a 107,1 MHz-en. Egy kis flörtért, puran flört. Erről daloltak nekünk itt az elmúlt percekben valóban jó kis dal, és hogyha már flört, illetve udvarlás, régen ezt úgy is megtették, hogy elmentek a kiválasztotthoz, akár kerékpárral is, és ha már kerékpár, akkor háromnyelvű mobil alkalmazás is segíti a kerékpárosokat az Optibike projekt keretében, amelyet Szabadka és Tompa önkormányzata közösen valósít meg. Az Optibike 3 az előző két projekt folytatása és az Interregipa Magyarország-Szerbia program támogatásával valósul meg. Projekt Szabadka és Tompa önkormányzata közösen valósít meg. Az Optibike 3 az előző két projekt

0: Tanár, a tanulmány szerzője.
1: Itt főleg a fenntarthatóság volt a fókuszban. Egy cím is, egy alcím is arról beszél, hogy a fenntartható közlekedés és a fenntartható társadalom olyan viszonyban van, tehát ez nem csak egy implikációs viszony, hanem ez egy ekvivalenciós viszony is, ahol egymásra kihatnak, és hogyha jól vannak megszervezve azok a tervek, amelyek a fenntartható közlekedésre vonatkoznak, akkor a társadalom is fenntarthatóvá válik.
0: A tanulmány eredményeként egy mobil alkalmazás is készült, amit a sajtótájékoztatón be is mutattak. Az applikáció 3 nyelven, magyarul, szerbül és angolul használható, és androidos készülékre tölthető le. A fejlesztések nem csak a kerékpáros közlekedést, hanem a térség turizmusát is segítik. Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere.
2: Vidékfejlesztés szempontjából, közlekedés biztonság szempontjából és turizmus szempontjából is, mint ahogy azt tapasztalhatjuk, amióta hogy az OptiBike projekteknek köszönhetően képültek ezek a kerékpárutak, egyre több mellényes, kijelölt csapatot látunk, csoportot látunk érkezni a vidéki rendezvényeinkre Magyarországról, illetve a határmenti régióból, tehát a kitűzött cél, az elvárt hatása ezeknek a projektumoknak már látványosan is észlelhető.
0: Az OptiBike 3 projekt a végéhez közeledik. A projekt részeként további fejlesztéseket is terveznek a kerékpárosok számára. Újhelyi Ákos, az OptiBike projektum projektmenedzsere.
3: Az aszfaltozást befejeztük, 4,2 kilométernyi kerékpár utat építettünk ki, 1400 métert Palicson, a Vértótól a Ludasi felüljáróig, és 2800 métert Királyhalmán. Összesen az OptiBike-nak köszönhetően 14,5 kilométernyi kerékpárút lett eddig kiépítve Szabadkán, és több mint 2 millió euró támogatást kaptunk az Európai Uniótól annak érdekében, hogy ezeket a kerékpárutakat kiépítsük. Terve van ennek a folytatása, szeretnénk Ludason is kiépíteni a kerékpárutat, erre van tervdokumentációnk, 5 kilométernyi hosszan, de az 51-es divízió és a Partizán bázis utcában is szeretnénk folytatni a kerékpárútnak a kiépítését.
0: A projektmenedzser elmondta, hogy hajdójáráson kerékpáros hidat és pihenőhelyet is kialakítottak. Szabadka területén pedig 3 szervízpontot és 2 kerékpáros számlálót helyeznek el, amelyekkel követni tudják majd, hány kerékpáros érkezik a térségbe.

0: Kezdje velünk a napot. Friss információk, hírek és azok háttere.
1: Napindító.
0: A Szabadkai Magyar Rádió reggeli műsora. Minden hétköznap reggel.
2: Kedves hallgatóink, szeptember közepétől minden szerbiai állami szervnek és helyi önkormányzatnak csatlakoznia kell a pláti, vagyis fizessel nevezésű rendszerhez. Az ügyintézők elektronikusan ellenőrizhetik, hogy az állampolgár befizette az adott eljáráshoz szükséges illetéket vagy díjat. A részleteket Orosz Ildikótól hallják.
3: Vége a befizetési bizonylatok hordozásának. Véget ér az az időszak, amikor papír alapú befizetési bizonylatokat kellett magunkkal vinni az állami intézményekbe. Szeptember 16-ától az állami szervek maguk ellenőrzik az illetékek és díjak befizetését. Ehhez regisztrálniuk kellett a pláti, vagyis fizes elnevezésű rendszerbe. Jelena Bojovic, a Nálajt program igazgatója, a szerbiai RTV vendége volt. Ez azt jelenti, hogy rendelkezésünkre áll egy olyan felület, ahol láthatják az állam részére teljesített valamennyi befizetést, és ennek alapján nem kérhetik öntől a befizetés igazolását. Ez szeptember 16-án lépett hatályba. A rendszer összetettségét az adja, hogy minden egyes ügyfélszolgálati pultnál, tehát minden ügyintézőnek hozzáférési jogosultsággal kell rendelkeznie ehhez a rendszerhez, és képesnek kell lennie arra, hogy ellenőrizze a teljesített befizetéseket. Így az ön által kezdeményezett bármely kérelem vagy eljárás esetében nem kérheti öntől a befizetés igazolását. A pláti rendszer már széles körben használatban van. A szerb belügyminisztérium már több éve használja, más állami szervek azonban mostanáig nem. Most éppen az a változás, hogy ez valamennyi állami szervre és helyi szervre, illetve helyi önkormányzatra vonatkozik, vagyis abszolút minden olyan intézményre, ahol önök bármilyen ügyet intéznek. Most már nem fordulhat elő tehát, hogy az ügyintéző a pultnál azt mondja, hozza be a befizetési bizonylatot. A törvény ugyanis 30 ezer és 150 ezer dinár közötti pénzbírságot ír elő azoknak a tisztviselőknek és szerveknek, amelyek nem tartják be a jogszabályi kötelezettséget. Jelena Bojovic azt is elmagyarázta, hogyan fog működni az egész folyamat. Ön megérkezik az ügyfélszolgálati pulthoz, az ügyintéző pedig a jömöbögő, vagyis a személyi azonosítószám, illetve a név és vezetéknév alapján keresést végez. Megtalálja az ön befizetését, kipipálja, megjelöli, hogy a befizetés megtörtént, és egyáltalán nem kér semmilyen igazolást. Arra a kérdésre, hogy honnan tudjuk majd bizonyítani, hogy befizettük az összeget, Jelena Bojovic azt válaszolta, hogy a pláti rendszerben meg kell adni egy e-mail címet, amelyre a befizetés teljesítéséről szóló visszaigazolás érkezik. A plati.euprava.gov.rs oldalon számos illetéket lehet majd befizetni, de amíg valamennyi intézmény és eljárás nem kapcsolódik össze a rendszerrel, addig egy általános befizetési űrlap is elérhető lesz, amelybe az állampolgároknak saját maguknak kell beírniuk a szükséges adatokat, magyarázta a Nálet programigazgatója. Január 1-ig minden szervnek fel kell töltenie a rendszerbe valamennyi eljárását és valamennyi illetékét, hogy önöknek többé ne kelljen azon gondolkodniuk, hogy 340 vagy 430 dinárról van-e szó, mi a hivatkozási szám, vagy melyik bankszámlára kell befizetni az összeget. Jelena Bojovic elmondta még, hogy a közigazgatás rendszerében mintegy 700 olyan eljárás van, amelyet az állampolgárok, valamint körülbelül 7300 olyan eljárás, amelyet a vállalkozások kezdeményeznek vagy intéznek. Arról is beszélt, hogy lesznek összesített befizetési bizonylatok, amelyek egy adott szolgáltatáshoz több illetéket is egyetlen befizetésben egyesítenek. Az összes tétel azonban külön fel lesz tüntetve, így az állampolgárok pontosan tudni fogják, milyen illetékeket fizetnek be.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
3: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton próbetüzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
8: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
7: Ajánlót hallottak.

0: Kezdjék velünk a reggelt!
1: Ébredjen velünk
0: a 107,1 MHz-en.
2: Kedves hallgatóink, már is visszatértünk, hamarosan jönnek a hírek ismét itt a 107,1 MHz-en, utána pedig folytatjuk a napindítót, érdekes témák lesznek és kiemelt témák egészen 10 óráig. Előtte azonban, mielőtt vége lesz a műsornak, a Mozaikossal is beszélgetni fogunk, aki Vágó Krisztina lesz ezen a napon. Tőle tudhatnak meg minden egyéb dolgot, ami a kultúra, közélet és más területet érinti. Mi pedig hamarosan folytatjuk a műsort, de ahogy mondtam, még egy-két jó felvétel belefér ebbe az órába. Maradjanak velünk, jó rádiózást, ne állítsanak az állomáskeresőn.
3: Hölgyeim és uraim!
1: Magyar sláger a 90-es évekből. Itt
0: az SMR-ben.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget! Foglaljon időpontot most a 024 4100 202-es vagy a 065 9100 202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
3: Reklámot hallottak.
4: 8 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
6: Köszöntöm a hallgatókat, hírekkel folytatjuk. Alekszandar Vučić szerb állam Földenc közgyűlésében kijelentette, Szerbia megőrzi régi barátságait, de az Amerikai Egyesült Államokkal is javítani szeretné kapcsolatait. New Yorkban meghívta Donald Trump amerikai elnököt Szerbiába, és reméli, hogy a látogatásra jövőre sor kerül. Beszédében bírálta azokat az országokat, amelyek elismerik Koszovó függetlenségét, azt mondta, Szerbia továbbra is kiáll területi egysége és az ENSZ biztonsági tanácsának 1244-es határozata mellett. Vučić szerint az ENSZ-re nagyobb szükség van, mint valaha, de a szervezetnek hatékonyabbá kell válnia. Megerősítette, hogy Szerbia célja továbbra is az Európai Uniós tagság, ám a polgárok joggal várnak kézzelfogható eredményeket. Hozzátette, az országnak erősítenie kell gazdaságát és hadseregét, hogy meg tudja védeni magát.
4: Választások 2026.
6: 12 év után szerda este ismét a Szabadkai Népkörben tartott lakossági fórumot a Vajdasági Magyar Szövetség. A találkozón a várost érintő kérdésekről, az elmúlt időszak eredményeiről és a további tervekről is beszéltek. A fórumon a jelenlévők is feltették kérdéseiket és elmondhatták véleményüket a párt munkájáról. Felmerült témák között a fiatalok helyben maradása is szerepelt. Így arról is szóltak, milyen támogatásokkal és intézkedésekkel igyekszik a VMS hozzájárulni ahhoz, hogy a vajdasági fiatalok a szülőföldjükön tervezzék a jövőjüket. Dr. Pásztor Bálint a pártelnöke hangsúlyozta, az október 25-i választás tétje az, hogy a vajdasági magyarok, azon belül a szabadkai magyarok érvényt tudnak-e szerezni annak, amit szeretnének, és meg tudják-e valósítani az elképzeléseiket és az álmaikat, illetve olyan lesz a szülőföldünk, amilyennek szeretnénk. Olyan városokat és falvakat adjunk-e gyerekeinkre, amilyeneket szeretnénk, vagy pedig nem. A Magyar Összefogás Lista Vajdaság szerte megkezdi a támogatói aláírások gyűjtését a nemzeti tanácsi választásokra, jelentette be Facebook videójában Fremond Árpád, az MNT elnöke. Elmondta, tervük az, hogy 5000 aláírást gyűjtenek össze. Az aláírások gyűjtése ma lesz. A helyszíneket és az időpontokat a pannonrtv.com oldalon is megtalálhatják.
4: Választások 2026.
6: Ma tartja 17. rendes ülését a Szabadkai Városi Képviselőtestület. Összesen 40 napi rendi pontról döntenek. Egyebek mellett megvitatják a városi költségvetés első félévi megvalósulásáról szóló beszámolót, bajmok általános szabályozási tervének kidolgozását, valamint az egykori Costa Night kaszárnya hasznosítására vonatkozó tervek módosítását. Napirenden lesznek még személyi kérdések, továbbá a városi közvállalatok tavalyi működéséről szóló beszámolók. Az ülés 9 órakor kezdődik. És végül az időjárásról, eleinte változóan, később erősen felhős lesz az ég, csapadék, éjszaka lehetséges. A legmelegebb órákban 22 fokot mérhetünk majd.
7: Jó reggelt, Szabadkai Magyar Rádiót hallgatók!
8: Ébredjen velünk
9: a 107,1 MHz-en.
0: Reklám következik.
1: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045.
2: Reklámot hallottak.
8: Ajánló következik.
2: Mi interjúk,
8: a vajdasági magyarságot érintő témák,
2: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
8: Mérleg.
2: Péntekenként a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban.
10: Ajánlót hallottak.

0: Kezdjék velünk a reggelt!
1: Ébredjen velem!
2: Ébredjen velem!
3: Ébredjen velem!
1: Ébredjen a Szabadkai Magyar Rádióval!
0: Információmorzsák reggelire. Napindító.
2: Kedves hallgatóink, egy család történetét ismerhetik meg a következő percekben. Egy olyan családét, amelynek két gyermeke genetikai rendellenességgel született. Kovács Melindát, az édesanyját kérdeztük, aki az Újvidékhez közeli Piroson él. Orosz Ildikó a mikrofonnál.
4: Arra kérem, hogy mesélje el, hogy mi az önök története ugye a gyermekei szempontjából.
5: Én nekem két kislányom van, egyik 17 éves, Ines, a másik 12 éves, Helena, és mindkettőjüknek Angelman-szindrómjuk van. És az azzal jár, hogy a gyerekek nem beszélnek egyáltalán, nagyon nehezen mennek, ilyen epilepsziájuk van, szóval a motorika nagyon nehéz náluk.
4: Tudnak önállóan élni, ellátni magukat, nem. Vagy segítségre szorulnak?
5: Nem, egyáltalán nem önállóak, szóval 24 órát velük kell lenni, egyáltalán nem bírnak semmit maguk megtenni. Szóval az iskolában is van neki kísérőjük, akikkel mennek, mert semmit nem bírnak maguk megcsinálni. Ők maguk esznek, annyira gondolom megtanítottuk őket meg minden, de így nem lehet magukra hagyni egyáltalán. Egész életükbe segítség kell nekik.
4: Mikor derült ez ki annak idején, tehát még bébikorukban, vagy kisgyerekkorukban ez a dolog, tudták-e már születéskor például?
5: Amikor én ezt megszületett, volt egy kis probléma, hogy nem forgott a jobbra, meg balra, csak feküdt az ágyba, és akkor elindultunk mink a fizioterápiákra, meg mindenféle vizsgálatokra, és közben az orvosok egyáltalán nem tudták, hogy mi van a kislánnyal, és csak amikor 6 éves volt, akkor, amikor én már nem tudtam, hogy mit teszek magammal, akkor kértem, hogy küldjenek el bennünket Belgrádba, hogy megcsináljuk a genetika vizsgálatokat, és hogy megtudjuk, hogy mi van a kislánnyal. Szóval, amikor én ez 6 éves volt, én nekem akkor már meglett Helena is, szóval mind a kettőnek meg lett csinálva a genetika, és az jött ki belőle, hogy a 15. kromozomoson van nekik egy olyan pont, és azt úgy hívják, hogy Angelman-szindróm. És én vagyok az, aki viszi azt a genetikai problémát, és én vittem át nekik sajnos. De én azt nem tudtam egyáltalán, hogy én nekem az van, még nem csináltuk meg.
4: Hogyan zajlanak a mindennapok? Van egyáltalán lehetősége például dolgozni?
5: Nem. Én nagyon szeretnék dolgozni, azért, mert pszichikailag nagyon nehéz viselni ezt mindet, de gondolom, nincs, hogy nincs kilátásom, hogy dolgozhassak, amikor én 8 órakor reggel fölkelek, elviszem őket iskolába, én ezt 2-3 óra hosszát az iskolába van, utána megyek érte, szóval őket öltöztetni kell, elvinni az iskolába, hazahozni, elkészíteni nekik az ételt, átöltöztetni, logopédushoz vinni, lovagolásra vinni, fizikális terápiákra vinni, szóval egész nap 4-5 órakor fejezzük be a napi, ami van egy napra, gondolom, mindent elvégezni, úgyhogy én egyáltalán nem bírok munkába állni, sajnos. Csak a férjem dolgozik, és gondolom, nagyon nehéz. Gondolom, mi kapjuk a gyerekpótlékot, mindaz, amit az állam persze megad. Én azt mindent kértem, amit őrájuk van számva egyben. De gondolom, nehéz, mert minden nagyon drága, a logopédus is, a fizikális terápia is, a lovagolás is, minden nagyon sok pénzbe kerül. De szerintem én nekem meg kell biztosítani valahogy ezt a pénzt.
4: Hadd kérdezzem azt is meg, hogy milyen a jövő, hogy így mondjam. Tehát a gyerekek önnel vagy önökkel fognak élni, gondolom én. Milyen lehetőségeik vannak esetleg a fejlődésre?
5: Hát a gyerekek velünk maradnak, még mink élünk persze. Remélem, hogy az még sokáig lesz, mert ő nekik legjobb, még mink itt vagyunk, a férjem, még én. Utána, hogy mi lesz a legközelebbi rokon, szóval az én édestestvéremnek a lánya, például ő neki, vagy az édestestvérem, mert ő fiatalabb tőlem, például ő neki lenne ebbe része, hogy ő hozzá mennének a gyerekek egy nap. de gondolom kilátásuk a gyerekeknek, hogy valamit dolgozzanak, vagy valamit csináljanak. Semmi. Semmi. Szóval amikor befejezik az iskolát, én ezt majd most fejezi be a harmadik osztályt középiskolába, a Milan Petrovic, ő utána itthon lesz velem. És gondolom mindig itt, gondolom mindig velünk vannak. Barátaik nincsenek, csak avval, akivel barátkoznak az iskolába, szóval hozzánk senki nem jön, és ilyen nehéz helyzetben. Szóval nagyon kevesen maradnak, még csak a családból is nagyon kevesen maradnak, akik itt vannak velünk, és gondolom mindenki nem szökik el, de nem éppen szereti az ilyen helyzetet. Úgyhogy a gyerekek itt vannak velünk, és itt lesznek, de hogy tovább, hogy mi lesz, hogy az egyáltalán még nagyon nehéz, nem is merik arra gondolni, hogy mi lesz velük, amikor én nem leszek itt, vagy a férjem, persze.
4: Hát az a legfontosabb szerintem, hogy egy szerető családban élnek, akik gondoskodnak róluk, és szeretik őket, és hát ugye az állam valamilyen segítséget ad, de ez nagyon nem elég, és akkor önök...
5: Nem elég.
4: Önök hát pályáztak a Pásztor István Alapítványhoz segítségért. Egyáltalán honnan értesültek a lehetőségről, és hogyan pályáztak?
5: Hát az én ismerősöm itt Pirosról jelentette, hogy létezik ez a Pásztor Alapítvány, én egyáltalán nem is tudtam arról, és akkor felhívtam őket, és még mondtam, hogy mi a gond nálunk. Szóval a Pásztor Alapítvány nagyon sokat segített nekünk. Átadtuk az összes szükséges orvosi dokumentációt, valamint a gyermekek kezelésével, a kezeléseket, amire mennek mindent, azokat a dokumentumokat is átadtuk, meg a többi dokumentumok, amit küllenek, például a banki vezeték, még a többi dolgok, amit szükséges átadni. És ők nagyon kedvesek voltak, kommunikatívak, és egészen gondolom segítőkészek. Szóval mindent megértenek, nagyon kedvesek, szerintem megértik az egész bajt. Szóval ők mai napig is, mink egy évvel ezelőtt kértük a támogatást náluk, de mai napig is fölhívnak bennünket, és megkérdezik, hogy hogy vannak a gyerekek. Az nagyon ritka, hogy valaki fölhív, és hogy érdeklődik a gyerekekről.
4: Mennyi pénzt kaptak, ha szabad ilyet kérdezni, és mire fordította ezt az összeget? Miben segített?
5: Hogyha nem muszáj mondani, akkor nem mondanám, hogy mennyi pénzt kaptunk, de az a pénz elég volt egy olyan 8 hónapi terápiákra, meg kezelésekre, meg mindenre, szóval nagyon-nagyon sokat segítettek. Szóval az minden a gyerekekre volt utalva, mert ahogy mondtam, és nagyon sok pénz kell mindenre, úgyhogy az nagyon jól jött nekünk, mert egy kicsit megnyugodhattunk, gondolom, hogy lesz pénz, és hogy megbiztosíthassuk minden kezelést, minden terápiát, amire mennek.
4: Mit gondol, lehet-e megint pályázni ilyen kis támogatásra, hogy könnyebb legyen ezeket a magas költségeket kiadni?
5: Lehet.
4: Akkor megpróbálják máskor is.
5: Persze, meg fogom próbálni, biztos, mert tényleg én nem találkoztam senkivel, aki ennyire megértett engemet, és komolyan veszik a dolgot, és komolyan dolgoznak. Minden papíron saját orvosaik vannak, akik minden átnéznek, úgyhogy gondolom tényleg minden tisztán van, úgyhogy én nagyon meg vagyok elégedve komolyan, és nagyon sokat jelent, hogy föl is hívnak, és hogy megkérdezik, hogy hogy van Ines, hogy van Helena, hogy haladnak előre, úgyhogy én nekem az nagyon sokat jelent, mert nagyon kevés ember van, aki megkérdezi, hogy hogy vagy, és hogy telik el a nap.
4: Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy így egy kicsit beszélgethettünk erről, elmondta, kicsit bepillantottunk a család történetébe, meg a helyzetbe, és én kitartást kívánok önöknek, azért ennek ellenére igazi boldog perceket, mert hogy mégiscsak egy egész család együtt tud élni, és így tovább. Ezt kívánom önöknek.
5: Nagyon szépen köszönöm. Az a legnagyobb szerencse, hogy a férjem még én együtt maradtunk ebben a nehéz helyzetben, mert sokszor a család szétmegy, és hogy a gyerekek tényleg szerencséjük van, hogy tényleg nagyon sok szeretet van körülöttük.
4: Maradjon is így. Köszönöm szépen.
5: Nagyon szépen köszönöm én is.

0: a tánc.
1: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
2: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en. Kedves hallgatóink, kezdődjön a tánc, ahogy énekelte nekünk Ákos. Valóban most valakinek megkezdődik, mert hogy forgatja a pénzt, az aprót nézi, hogy érdemes-e váltani, vagy esetleg megvárni még egy-két napot, ha jobban alakulnak a számok. Minden esetre nézzük, hogy hogy is működik ez, mert hogy amikor ilyen események vannak, mint az ENSZ közgyűlés, vagy valami nagy dolog történik, akkor mindig alakulni szokott attól függően, hogy a világ vezetői mit is mondanak. Egy dollár értéke a mai napon 103 dinár 14 para, egy angol font értéke 136 dinár 56 para, a svájci frank értéke a mai napon 125 dinár 11 para, 100 magyar forint értéke 32 dinár 12 para, és nem szabad kihagyni, mindig el szoktam mondani, a kanadai, illetve az ausztrál dollárnak az értékét, nagyon közel vannak egymáshoz, volt már ilyen, amikor szinte egyforma volt az árfolyam. Egy kanadai dollár 73 dinár 13 para, egy ausztrál dollár pedig 72 dinár 57 para, mondom, nagyon közel vannak egymáshoz, az euró értéke pedig 117 dinár 44 para. Maradjanak velünk, mert hogy Soltész Rezső énekel nekünk. Sokan azt mondják, hogy egyetlen dala van, méghozzá szóljon hangosan az ének, de én erre azt tudom mondani, hogy ó, nem, mert hogy van egy másik dala is, ami nagyon népszerű. Ez következik most.

0: reklám következik.
1: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordend Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024 561 112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordend.rs weboldalra. Nordend. Mosolyt varázsolunk. 024 561 112.
2: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót, és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe, vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
1: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
3: 36. születinapok Horgoson, szeptember 25-e és 27-e között. A rendezvény pénteken a terménykiállítás megnyitójával kezdődik, szombaton pedig főzőverseny, kézműves és gasztronómiai programok, sport, születi olimpia és gyerekműsorok várják a látogatókat. A színpadon vajdasági muzsikusok és művelődési egyesületek lépnek fel, 19 órától pedig a Night Cruisers Band zenél. A program vasárnap hálaadó szentmisével zárul. Tartsanak velünk!
4: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ajánlót hallottak.
5: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
4: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
6: Visszatérnek a régi szép emlékek.
5: A 107,1 MHz-en.

0: Napindító.
1: Ébredjenek friss hírekre és a régmúlt slágereire.
0: A 107,1 MHz-en.
2: Tartson velünk minden hétköznap
3: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
0: Napindító.
4: Kedves hallgatóink, Cher énekelt nekünk, aki egy kicsit régmúlt is, de friss is, mert hogy folyamatosan jelentkezik új anyaggal, viszont már a 60-as évek óta meghatározó személyisége a könnyű zenei, illetve a zenei életnek, úgyhogy mindenféleképpen érdemes őt hallgatni. Legutóbb a legnagyobb sikerét, amikor ugye megjelent talán a harmadik Abbával kapcsolatos musical film, akkor kiadta az Abba dalokat, és az nagyot ment. Amíg ezt elmondtam, rikkancsunk meghozta a friss és ropogós magyar szót, a közös örökség szolgálatában erről is olvashatnak benne, illetve nagy nap az összefogás számára, erről is van egy tartalmas összefoglaló, valamint tartani a megfelelő irányt, illetve vízvezeték, korszerűsítés, Bácskosút falván, erről is van információ, és hogyha már magyar szó, akkor Tarka világ melléklettel kapható. Ebben pedig olvashatnak arról, hogy új Poirot film jöhet Kenneth Branagh-val. Érdekes, mert hogy egy egész más eredet történetet adtak ennek a bizonyos Poirot-nak, és elmagyarázták, hogy egy háborús sebesülés miatt szükséges, hogy ekkora bajsza legyen, mint amekkora a filmben. De nagyon sokaknak David Suchet volt az a legendás színész, aki megformálta, és mindig is Poirot marad. Igaz, Peter Ustinov is volt ebben a szerepben, de mégis David Suchet a sorozatból ráemlékeznek nagyon sokan, és azt mondják, hogy az új filmben akár Poirot haláláig is eljuthatnának, igaz, ezt már megtették akkor, amikor David Suchet volt az említett sorozatban, és hogyha már a filmekről beszéltünk, akkor a magyar szóban mindig találnak magvas gondolatot, ezúttal egy legendás filmrendező Pedro Almodovar gondolatai vannak itt, annál inkább vagy igazi önmagad, minél közelebb vagy ahhoz, akinek álmodtad magad. Valóban van ebben valami. Maradjanak velünk, ne állítsanak az állomáskeresőn.

0: ahol a régi slágerek tovább élnek. Itt halhatatlan előadók,
1: és legendás zenekarok dalai szólnak.

0: A Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenyen és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
3: Reklámot hallottak.
0: 9 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
5: Kedves hallgatóink, hírekkel folytatjuk. Alekszandar Vučić, szerb államfő az ENSZ közgyűlésében kijelentette, Szerbia megőrzi régi barátságait, de az Amerikai Egyesült Államokkal is javítani szeretné kapcsolatait. New Yorkban meghívta Donald Trump amerikai elnököt Szerbiába, és reméli, hogy a látogatásra jövőre sor kerül. Beszédében bírálta azokat az országokat, amelyek elismerték Koszovó függetlenségét. Azt mondta, Szerbia továbbra is kiáll területi egysége, és az ENSZ biztonsági tanácsának 1244-es határozata mellett. Vučić szerint az ENSZ-re nagyobb szükség van, mint valaha, de a szervezetnek hatékonyabbá kell válnia. Megerősítette, hogy Szerbia célja továbbra is az Európai Uniós tagság, ám a polgárok joggal várnak kézzelfogható eredményeket. Hozzátette, az országnak erősítenie kell gazdaságát és hadseregét, hogy meg tudja védeni magát. Ma tartja 17. rendes ülését a Szabadkai Városi Képviselőtestület, összesen 40 napirendi pontról döntenek. Egyebek mellett megvitatják a városi költségvetés első fél évi megvalósulásáról szóló beszámolót, Bajmok általános szabályozási tervének kidolgozását, valamint az egykori Kosztanágy kaszárnya hasznosítására vonatkozó tervek módosítását. Napirenden lesznek még személykérdések, továbbá a városi közvállalatok tavalyi működéséről szóló beszámolók. Az ülés ezekben a percekben kezdődik. Letartóztatták 38 éves szabadkai LD-t, akit azzal gyanúsítanak, hogy az elmúlt egy hónapban két lakóépületből ellopott egy kerékpárt és egy elektromos kerékpárt, valamint betört egy belvárosi lakásba, onnan televíziót és pénzt lopott. Az eltulajdonított tárgyak egy részét a rendőrség megtalálta, azokat visszaadják tulajdonosaiknak, közölte a szabadkai rendőrkapitányság. A gyanúsítottat két rendbeli lopással és egy rendbeli súlyos lopással terhelik. Szeptember 25-e és 27-e között tartják a 29. méhészeti napokat Szabadkán. Háromnapos rendezvénynek a Városháza előtti tér ad otthont. Az érdeklődőket méhészeti kiállításokkal, termelői mézekkel és különféle méhészeti termékekkel várják, emellett szakmai előadásokat és tanácsadásokat is szerveznek. A rendezvény célja, hogy lehetőséget teremtsen a méhészek és a szakemberek tapasztalat cseréjére, valamint közelebb hozza a méhészeti termékeket a fogyasztókhoz. Marajtól a férfi kosárlabda Euroliga új idénye. Az új szezonban már 20 csapat küzd meg egymással a trófáért a megújult 38 fordulós alapszakaszban. A nyitó napon rögtön 7 mérkőzést rendeznek meg. Szerbiát a két belgrádi együttes, a Crvena Zvezda és a Partizán képviseli. A nyitó fordulóban a Crvena Zvezda hazai közönség előtt kezdi meg a szereplést. Este 8 órától a litván Zsalgirist fogadja. A másik szerbiai csapat, a Partizán pénteken kezdi meg a szezont, amikor az olasz Olimpia Milánóval mérkőzik meg. És végül az időjárásról, eleinte változóan, később erősen felhős lesz az ég, csapadék éjszaka lehetséges. A legmelegebb órákban 22 fokot mérhetünk majd.
0: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
2: Csak a legfrissebbek. Egy óra múlva is.
0: A 107,1 MHz-en.
2: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
6: Társadalmi célú felhívás. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
7: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: Reklám következik.
8: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
9: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045.
10: Reklámot hallottak.

0: helyi hírek
1: és a régió legfontosabb információi.
0: Kezdjék velünk a reggelt!
1: Napindító!
2: Hétköznaponként a 107,1-en a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Kedves hallgatóink, parlamenti választás lesz Szerbiában október 25-én. Emellett megtartják a nemzeti tanácsi választásokat is. November 8-án sorban hirdetik ki a választási listákat, amelyekre majd szavazni lehet, és nagyban folyik a kampány is. A belpolitikai helyzetről pedig dr. Mészáros Zoltán történésszel beszélgetek. Köszöntöm a műsorban.
4: Én is köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat.
3: Kezdjük az előrehozott parlamenti választással. Hány választási listát és melyeket hirdettek ki mostanáig a Köztársasági Választási Bizottság?
4: Erre egyszerű válasz adható, 12-t, de csak 11 indul, ugyanis az egyik választási lista visszavonta az indulását.
3: És beszéljünk egy kicsit arról, hogy melyek ezek a listák, és hogyan alakul eddig a kampánynak a hangulata, mert hogy azt lehetett észrevenni az országban, hogy azok a szokásos, úgymond indulók, akik mindig ott vannak, a Szerbhaladó Párt, a Vajdasági Magyar Szövetség, még a Szocialista Pártot is ide mondanám, ők kampányolnak, most ugye van egy összefogás az ellenzéken belül, az egyetemista lista, ők is kampányolnak, de vannak olyanok, akik bár átadták, de annyira nem mozdultak még meg.
4: Hát igen, tehát van négy kisebbségi lista, amelyek közül az egyik az félig kisebbségi, félig nem. Tehát ez a Rasim Ljajić listája. Ő egy politikai veterán, aki már a Milosevic korszakban hatalmon volt, illetve a hatalom közelében volt. Van egy muzulmán lista, amit a Zukurlić vezet, és ezen kívül van az oroszok listája, és természetesen van a VMS. Ugye nekünk a legfontosabb a VMS, és ebből a szempontból el lehet mondani, hogy a szerbiai választási paletta az nem egy kiegyensúlyozott paletta. Tehát az egész, tehát minden párt a 11 lista közül, hát jobboldalinak mondható. Még a szocialisták is jobboldalinak mondhatók. És hát a VMS pedig nem jobboldali, hanem egy ilyen mondjuk úgy, hogy nemzeti párt, amely jelentősen különbözik a szerbiai jobboldali pártoktól. De itt se olyan egyszerű a helyzet, hiszen ideológiai szempontból tulajdonképpen jobboldalinak is tekinthető, de valójában egy ilyen közép pártnak lehetne mondani. A nagy pártok közül, akik érdekesek, ugye elsősorban a Szerb Haladó Párt, és a Szerb Haladó Pártról egyébként elmondható az, ami ugye az elmúlt két évben felerősödött, ez pedig az, hogy a hágai bíróságot rendkívül kritizálják, és ugye Koszovó kapcsán és az európai ügyek kapcsán egy ilyen kritikus attitűd alakult ki, és el kell mondjam, hogy ez nem teljesen elvszerű, ugyanis például Mladić temetését sokan követték, és meg is nézték, és ő egy elítélt ember.
3: Háborús bűnös.
4: háborús bűnösként, és hát Szabadkán például el kell, hogy sétáljunk ott a Pátria Hotel mellett, és akkor látjuk, hogy sorban ki van írva, hogy heroj, heroj, heroj, heroj, és tehát itt van egy kettősség. És én úgy éreztem az elmúlt években, hogy a Milos egyféle retorika jön vissza, és ebben, és itt nem is nagyon tudok objektíven beszélni, és ebben a szocialista pártnak volt a szerepe, ugyanis a szocialista pártnak megvolt a lehetősége arra, hogy egy valódi szocialista párt legyen, de nem lett. Tehát ugye ezzel elmondtunk két jelentős pártot. Az egyetemisták győznek, párt szövetség, hát elég jól építi a kampányát. Ugyanis van ez a biciklista vonulata az egésznek, akkor van az egésznek egy szerb vonulata is, tehát az a város, ahová elmennek, akkor játszanak kólózást, és hogyha valaki úgy gondolta volna, hogy ez nem olyan fontos, akkor elkezdtek szórólapokat is nyomtatni, úgyhogy úgy néz ki, hogy ez egy ilyen komplett pártként fog bemutatkozni. És a múltkori választások egyik erős pártja az Európai Szerbiáért párt, amely akkor más néven indult, és itt láthatunk ismerős arcokat, akik hát az ellenzéki szöveget mondják voltak éppen. És akkor számomra véletlenszerű volt az, hogy Káric pártja, a Snaga Srbija az tegnap benyújtotta a megfelelő számú
3: aláírást. Érdekes ez az egész, mert hogy mégis azt mondják, hogy a szerbhaladó párt, az egyetemisták, azok, akik különböző mérések alapján a legjobb eredményt érhetik el. Sokan azt mondják, hogy azért még mindig kell az a szerbhaladó pártnak, hogy Alekszandar Vučić legyen az az ember, aki vezeti a listát, mert hogy ő az a húzó név, akivel jó eredményt tudnak elérni, és ugye be is nyújtja a lemondását szeptember 27-én vasárnap Győrből való hazatérését követően. Miért is van erre szükség, amikor igazából a törvények azt mondják, hogy hát lényegében kampányolhat ő államfőként is, csak nem államfőként lehet ott, hanem idézőjelben egyszerű polgárként?
4: Voltak éppen az elmúlt években, sőt már évtizednyi időben azt láthatjuk, hogy Alekszandar Vučić jogászként lép fel. És ő valójában nagyon jól kielégíti a jog azon felfogását, hogy a jog betűjét azt nagyon tiszteli. És hát ezért ez egy ilyen gesztus, mégpedig egy olyan gesztus, amelyel a saját pártjának a népszerűségét növeli. És gyakorlatilag minden megszólalásával ezt teszi. És nem csak a megszólalásról van szó, tehát mondjuk a postabank előtt már is sorok vannak, ugye 6000 dinárért lehet sorakozni, persze aki jelentkezett a webes felületen, és hát a polgárok vagyoni helyzete javult, tehát nőttek a fizetések. A Szerbia szerte épülnek az utak.
3: Nyugdíjak is emelkedtek.
4: A nyugdíjak is emelkedtek. Tehát megvan az a közönség, aki Vučićra szavaz. De egyébként látható az, hogy ugye Vučić mellett kinőtt néhány új, hát most már nem új arc, ugye a pénzügyminiszter, a Sinisa Mali, illetve a parlament elnök asszonya, és ami a kampányt illeti, úgy látom, hogy a haladók azok egy-egy témát kiválasztanak, csinálnak róla egy videospotot, és azt bemutatják. Tehát például tegnap a nők helyzete volt a téma. És egyébként elmondhatom még azt, hogy van egy párt, az alternatív Szerbia, vagy ilyes valami a neve, amely viszont euroszkeptikus és Európával szemben menetel. Úgyhogy ez mondjuk az ellenpontja lehet a Vučić féle pártnak, amely mindig és rendíthetetlenül azt mondja, hogy az Európa felé törekszik, viszont az Európai Unió elvárná azt, hogy ne támogassa Oroszországot, amit Vučić is, és többen is úgy ítélnek meg, hogy Szerbiában lehetetlenség.
3: És még egyetlen mondat erejéig azért Vučićra térjünk vissza, mert hogy annak idején ő azért jelöltette magát államfőnek, mert hogy elmondta azt, hogy vannak olyan kérdések, amelyeket már kormányfői szinten nem lehet megoldani, pedig ugye nálunk is parlamentáris demokrácia van olyan szinten, hogy a kormányfő lenne az hatalmi ágazatnak a fő feje, aki mindenről dönt. Most pedig akkor valószínű, hogyha úgy lennének az eredmények, és ő lenne az, akit megbíznak kormány alakítással, akkor pedig gondolom az lenne a legfontosabb funkció.
4: Hát ez az éretlen demokráciákban ez úgy van, hogy az embert kíséri a hatalma. Tehát, hogy ő kormányelnökként is, vagy ahogy szerbül mondják, premier, tehát kormányfőként is lesz olyan befolyásos és erős ember, mint amilyen államelnökként lehet. És hadd mondhassam el azt, hogy én nagyon drukkolok annak, hogy a Dačić féle párt az kapjon cenzus alatti számú szavazatot. Ez múltkor majdnem megvolt, tehát 2 éve a választásokon megvolt, és azért mondom ezt, mert a Milosevic korszakkal ő le tudott volna szakítani tudott volna, és akkor nem lennénk még mindig abban az ördögi körben, hogy akkor miről beszéljünk.
3: És ugye beszélni kell még arról is, említettük a Vajdasági Magyar Szövetséget, ők klasszikusabb kampányt folytatnak minden alkalommal igazából, amikor kampány van, akkor azt helyezik előtérbe, hogy elmennek a közösség tagjaihoz, elmondják, hogy milyen eredményeket sikerült elérniük, igazából most is ez történik, de időközben pedig azért belecsúszunk majd a kampányába a nemzeti tanácsi választásoknak, mert hogy az pedig november 8-án lesz. Történik, de időközben pedig azért belecsúszunk majd

0: És ez egy nagyon kiegyensúlyozott alapszabályzat, és ennek a lényege az, hogy minden közösség számít. Tehát ezzel a VMS elkerülte azt, hogy ő egy szabadkai párt legyen, és akkor így eltűnjön a Vajdaság egyéb részeiről. És hát ebből az alapszabályból is következik, hogy ők gyakorlatilag le kell, hogy fedjék a magyar lakta területet, és ezért van az, hogy a választási kampányuk is nagyon hasonló a két évvel ezelőttihez. Na most, hogy a siker mennyire lesz hasonló, az egy kérdés, ugyanis a vajdasági magyarság is fogy. Itt kiemelném azt, hogy is, mert a szerbség is fogy, és az összes európai ország lakossága fogy. És ez ellen pillanatnyilag nincs olyan politikai opció, amely valamit is kitalálhatott volna, illetve valamit is kitalált volna. Úgyhogy a VMS ez egy rendkívül szervezett párt, és viszont a lakosság fogyásával nem tud mit kezdeni. És ez adja meg a VMS-nek a dinamikáját. Tehát nagyon fontos az, hogy a VMS mozgósítani tudja a tagságát.
1: És ugye említettük még a nemzeti tanácsi választásokat, még csak nagyon röviden beszéljünk ezekről is. Meddig lehet ebben az esetben listát állítani, mi kell hozzá, illetve mire számíthatunk itt a kampányban? Összemosódik-e esetleg, mert olyan hangokat is lehetett hallani, hogy majd utána kezdődik, vagy lehet, hogy már tart is igazából mindkét fronton?
0: Én úgy gondolom, hogy ez nem egy jó lépés volt, hogy összemosódik a két kampány. Úgy gondolom, hogy a nemzeti tanács választáson is a szervezettsége miatt a VMS a torony magas esélyes. Nem tudjuk még, hogy más valaki állít-e listát. A köztársasági választásokra már szinte mondhatjuk, hogy nem állíthat listát, de a nemzeti tanács választás hát nagyon úgy néz ki, hogy ott is a VMS lesz abszolút fölényben.
1: Dr. Mészáros Zoltánnak nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk, hogy mindezekről beszélgettünk, és a fejleményekről természetesen további műsorokban is beszámolunk majd.
0: Én is köszönöm, hogy meghívtak.
2: Választások 2026.

0: ajánló következik.
1: Egy jól ismert hang.
2: Kiss János.
1: És egy közkedvelt műsor.
2: Rádió Diszkó.
1: Csütörtökönként este 8-tól.
3: A főszereplő maradt a régi.
1: Rádió Diszkó a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: Okay. Ajánlót hallottak.

0: dőljön hátra a karos székébe, süppedjen a foteljébe,
1: és hallgassa a Szabadkai Magyar Rádiót.
0: 107,1 MHz.
1: Mi más?
2: Kedves hallgatóink, sokak kedvenc hangja volt hallható ebben a Pink Floyd dalban, mert hogy számolódik a pénz, hogy az aprók esnek bele a bizonyos pénzszámoló gépezetbe. Ezt hallhattuk itt, meg ugye pénztárgépeket, Pink Floydtól szólt a Money, egy korszakalkotó dolog, ők ebben a dalban is kísérleteztek a sztereóhangzással, és hogy hogyan bírnak különböző számokat úgy eladni, hogy az nagyon-nagyon jól hangozzon. Előtte is volt, aki ezt tette, de mégis ők egy más szintre emelték. Eddig tartott a napindító, búcsúzik önöktől az ügyeletes csapat, aki itt volt, nem mások ők, mint a napindító szerkesztője, aki Orosz Ildikó volt, illetve itt volt még az a két fiatal ember, akik az iménti felvételt is belecsempészték ebben a műsorban, nem mások ők, mint Szabó Tibor és Sóti Tamás, illetve Váradi Valentin hangmérnökünk, aki azért felállt, hogy minden hang a helyre kerüljön, és jó magam a műsorvezetője, Agárdi Gábor, de nem fognak unatkozni a későbbiekben sem, mert hogy Mozaik érkezik, ezúttal pedig Vágó Kriszta lesz az, aki várja a kedves hallgatókat. Köszöntelek.
3: Szervusz Gábor, köszöntöm
2: még
3: a hallgatókat.
2: Még a napindítóban. De mondd el, hogy mivel készültél te a hallgatóknak, mivel várod a Mozaik hallgatóit?
3: Hát nagyon sok témánk lesz a mai napra, mégpedig érkezik majd a stúdióban Mészáros Anikó, a Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának közönségszervezője, hiszen ugye a Népszínház Magyar Társulata meghirdette a drámapályázatot. Ez nem egy új dolog, minden évben beszámolunk róla, természetesen várják ugye az írásokat, és ezzel kapcsolatosan kérdezem majd Anikót. Ezen kívül még az ülő munka, a mozgásszegény életmódról is szó lesz majd. Tehát mi is ugye nagyon sokat ülünk, tehát akár mikrofon előtt, vagy stb. És tehát ez milyen problémákat tud okozni, erről is lesz majd szó. És természetesen kapunk jók és tanácsokat, hogy mit csináljunk annak érdekében, hogy ne legyen ez hátrány, hogy mi ülőmunkát végzünk. Utána arról is lesz szó, hogy milyen szerepe van az iskolának abban, hogy a gyerekek ne csak tudást, hanem együttműködést, empátiát és felelősségvállalást is tanuljanak. Mégpedig Elritók Nórával, az Igazgyöngy Alapítvány alapítójával kolléganőnk beszélgetett, illetve még a Bácskosút falvi monográfia helytörténeti egyesületről is szólunk majd mai műsorunkban, illetve ne felejtjék el, hogy 15 és 16 óra között pedig a napindító témája lesznek újra terítéken. Na de hogy mi lesz még a mai napon, leszámítva ugye a Mozaik részét elmondtam, Körhinta Buzán Zsuzsival, mégpedig 16.30-tól egészen 20 óráig, benne Aranyalbum Agárdi Gabival, és ezen kívül még rádiódiszkó is lesz Manóval 20-tól 22 óra. Hát ez a mai penzóm.
2: Említetted, hogy az ülőmunka miatt végezzük, igen, de hozzátartozik a koránkelés, mert amikor mi itt jövünk hajnalban, akkor nyit itt a sarkon az egyik pék, amikor indulunk a munkába. Úgyhogy ez is hozzátartozik, tehát nem csak az izületeink, hanem még álmosak is vagyunk, de azt még mondd el, mielőtt itt búcsúzunk, hogy te hogyan állsz a koránkeléssel, milyen kapcsolatban vagytok?
3: Nincs bajom a koránkeléssel, megmondom őszintén. Nekem azzal van bajom, de ezt nagyon-nagyon sokszor elmondtam, ha nem alszom eleget, tehát hogy ilyen 4-5 órát alszom, akkor nagyon nyűgös, és nagyon-nagyon-nagyon feszült vagyok, inkább így mondom, de hát akikkel együtt dolgozom, ezt látják is. Úgyhogy én próbálom megaludni például a 7-8 órát, és ez az utóbbi időben sikerül is. Nagyon fontos nálam például az, tehát így innentől kezdve nincs bajom a koránkeléssel, ha megvan a 7-8 órám, hogy tehát amikor érzem azt, hogy itt az idő, tehát amikor érzem, hogy érkezik tehát az álmosság, onnantól kezdve rögtön fölülök erre a vonatra, és kész. Tehát, hogy nincs ezzel gondom, és nem is volt soha. Mondom, nekem azzal van gondom, hogyha például nem alszom eleget, inkább az nagyobb gondot tud jelenteni. De az, hogy akkor is fölkelek reggel, tehát, hogy innentől kezdve.
2: Igen, hát ugyanúgy. Nekem mondjuk az a...
3: Neked inkább a koránkelés vagy?
2: A koránkelés annyira nem, ezt középiskolába se szerettem, meg általános, de akkor muszáj. Utána meg
3: most
2: ugye...
3: Most is muszáj.
2: Hát persze, most is muszáj, de hozzászokik az ember egyébként.
3: Igen.
2: Olyan szinten szokik hozzá, hogy azt a rituálét, ami kötelező, ahol azt megszokod. Azt, hogy igazából ébren kell lenni, azt is utána meg lehet egy idő után.
3: De különben nagyon jó, amit mondasz, mert például az én agyam legalábbis én úgy veszem észre, hogy úgy működik, hogy reggel a legkonstruktívabb. Tehát délelőtti óra, reggel, délután már nem annyira. Tehát akkor már ugye túl vagyunk a napnak a nagy részén, és akkor már nem tudok annyira konstruktív lenni.
2: Nekem inkább este felé, éjszaka, amikor aludni kellene, de hát ilyenkor ráveszi magát az ember.
3: Erről van egy tanulmány különben, hogy ki, mikor, vagy melyik embertípushoz tartozik, hogy például az éjszakai, a délutáni, vagy a délelőtti időszakban sokkal jobban forog az agya.
2: Hát igen, én egy éjszakai bagoly vagyok, de olyan, akinek reggel ébren kell lenni, hogy itt ugye átadja az információkat. Minden esetre örültem, Kriszta, hogy
3: én is.
2: Itt voltál, hamarosan, ahogy hallhatták, Mozaik is lesz, előtte hírek. Maradjanak velünk, ne állítsanak az állomás keresőn.

0: 10 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Dédics Zsuzsanna vagyok. Alekszandar Vučić, szerb államfő az ENSZ közgyűlésében kijelentette, Szerbia megőrzi régi barátságait, de az Egyesült Államokkal is javítani szeretné kapcsolatait. New Yorkban meghívta Donald Trump amerikai elnököt Szerbiába, és reméli, hogy a látogatásra jövőre sor kerül. Beszédében bírálta azokat az országokat, amelyek elismerték Koszovó függetlenségét. Azt mondta, Szerbia továbbra is kiáll területi egysége és az ENSZ biztonsági tanácsának 1244-es határozata mellett. Vučić szerint az ENSZ-re nagyobb szükség van, mint valaha, de a szervezetnek hatékonyabbá kell válnia. Megerősítette, hogy Szerbia célja továbbra is az Európai Uniós tagság, ám a polgárok joggal várnak kézzelfogható eredményeket. Hozzátette, az országnak erősítenie kell gazdaságát és hadseregét, hogy meg tudja védeni magát. Háromnapos állami látogatásra érkezett Washingtonba Xi Jinping kínai elnök. Donald Trump amerikai elnök személyesen fogadta őt az Andrews légi támaszponton, közvetlenül a repülőgépénél. A fogadáson a két elnök felesége is jelen volt, a kínai delegáció előtt pedig vörös szőnyeget terítettek le, és katonai díszőrség sorakozott fel. Xi érkezése után kijelentette, Kínának és az Egyesült Államoknak partnereknek kellene lenniük, nem vetélytársaknak. A két vezető a látogatás során a két ország kapcsolatáról és nemzetközi kérdésekről tárgyal. Szia, a Fehérházba is ellátogat, ahol ünnepi vacsorát rendeznek a tiszteletére.
3: Választások 2026.
2: Elfogadta a november 8-ai Nemzeti Kisebbségi Tanácsi Választások lebonyolításának határidőit, valamint a jelölt listák benyújtásához szükséges űrlapokat a Köztársasági Választási Bizottság. Közlésük szerint az űrlapok a korábbi választásokhoz képest nem változtak. A választáson 23 nemzeti kisebbség vesz részt, közülük 21, köztük a magyar közösség közvetlenül választja meg nemzeti tanácsának tagjait, míg a gorán és az orosz kisebbség elektori közgyűlés útján választ képviselőket. A külön választói névjegyzékekben szeptember 16-án összesen 477.837 választópolgár szerepelt. A Nemzeti Kisebbségi Tanácsok tagjait 4 évre választják, a választást november 8-án tartják. A Magyar Összefogás lista vajdaság szerte megkezdi a támogatói aláírások gyűjtését a nemzeti tanácsi választásokra, jelentette be Facebook videójában Fremond Árpád, az MNT elnöke. Elmondta, tervük az, hogy 5000 aláírást gyűjtenek össze. Az aláírások gyűjtése ma lesz, a helyszíneket és az időpontokat a panonrtv.com oldalon is megtalálják.
3: Választások 2026.
0: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén 18,5 fokot mutat a hőmérő. Eleinte változóan, később erősen felhős lesz az ég, csapadék éjszaka lehetséges. A legmelegebb órákban 22 fokot mérhetünk.
4: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mihászhoz visszük a híreket.
5: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
0: Reklám következik.
6: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
7: Csillogó mosolyra vágyik. Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
6: a hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
8: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
6: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
8: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
6: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
9: Reklámot hallottak.

0: Belünk teljes lesz a kép.
1: Mozaik.
2: Hallgasson bennünket.
3: A 107,1-en.
4: Mozaik.
5: Minden terítékre kerül.
6: A Szabadkai Magyar Rádióban.
7: Szép napot kívánok a kedves hallgatóknak, itt a 107,1-en a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán, ma 2026. szeptember 24-e van, és a mai napon ünnepelnek nagyon-nagyon sokan a Gellértek, a Mercedesek, a Gerdák és a Máriák is. Nagyon boldog névnapot kívánunk nekik. Köszönti önöket adásvezető technikusunk, mégpedig Váradi Valentin és a mai szerkesztő műsorvezető Vágó Kriszta. Mivel is várom önöket? Mai Mozaik című műsorunkban nagyon sok mindennel, és ahogy szoktam volt mondani, az ismétlés a tudás anyja. Mégpedig az ülő munkáról is hallhatnak, a Szabadkai Népszínház magyar társulatának drámapályázatáról, ezen kívül a Bácskos út falvi monográfiai helytörténeti egyesületről, és ma beszéljünk rólával is szolgálunk, nem csak ma, hanem szinte ugye minden nap. Arról lesz szó, hogy milyen szerepe van az iskolának abban, hogy a gyerekek ne csak tudást, hanem együttműködést, empátiát és felelősségvállalást is tanuljanak. Illetve ne feledjék el, hogy körhinta is van, 16.30-tól egészen 20 óráig, benne Búzán Zsuzsi és számít majd a figyelmükre, aranyalbum is lesz a Gárdi Gábor szerkesztésében, és a csütörtök, akkor rádiódiszkó este Manuval 20-tól 22 óráig. Tartsanak velem, tartsanak velünk, itt a 107,1-en írjanak, és a 066-36-36-33-as SMS számra, addig is szóljon Roy és Ádám, és a Trambolin.

0: Mozaik.
1: Részletről.
2: Részletről.
1: Részletre.
2: Részletre.
1: A 107,1 MHz-en.
3: És az előbb Neoton Familiával 220 felett jártunk. Már is időjárással folytatjuk itt a Szabadkai Magyar Rádióban. Mégpedig 19 fokot mérhetünk Szabadkán és környékén. A mai csúcsérték 22-23 fok körül alakul majd. De nézzük az orvos meteorológiát erre a napra. Mégpedig kettős fronti hatás terhelheti szervezetünket, így mind a meleg, mind pedig a hideg frontra érzékenyek kellemetlen tüneteket tapasztalhatnak. Na már most fejfájás, vérnyomás ingadozás, szédülés, rosszulét, koncentrációs zavarok egyaránt előfordulhatnak, valamint fokozódhatnak a gyulladásos panaszok is. Többfelé szeles időben tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság is előfordulhat, és ahogy szoktam volt mondani, ha ezt tapasztalják, akkor fogják rá az időjárásra. Továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő folyadékbevitelre, illetve a hűvös reggeli órákban pedig a réteges öltözködésre. Hungáriával és a 10 kicsi indiánnal megyünk tovább itt a 107,1-en.

0: És most vissza a 80-as évekbe. A 80-as
1: évekbe. Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban. Ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Kérdessen
0: ön is. Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10.000 euró. További részletek a 060-1410-223-as telefonszámon. 060-1410-223. Szabadkán kiadó egy egyszobás lakás diákoknak teljesen berendezve, közel a Népkörhöz. Érdeklődni a 064-131-0640-es telefonszámon, tehát 064-131-0640. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-11:00, valamint délután 13:30-16:00.
1: Hétvégén 9:30-12:00, valamint délután 14:30-17:00.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: hogy ne maradjon le a legfrissebb programokról.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió Mozaik műsorát.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Mozaik.
2: Tíz óra 40-kor egy jó kis programmal jövök, mégpedig a Veszprémi Gizella női kar koncertjére invitálom a kedves hallgatókat, mégpedig szeptember 25-én 18 órakor Topolyára, a Sarnos Boldogasszony templomba, a kórus műsorán magyar és nemzetközi szerzők Kocsár Miklós, Karai József, Bárdos Lajos, Kodály Zoltán, illetve Ola Gieilo művei lesznek majd hallhatóak. Bakonyi népdalokat énekel és tanít Kruppa Jakab Éva, vezényel Borbánsné, Gazdag Gabriella. A belépés ingyenes, és mindenkit várnak tehát a Veszprémi Gizella női kar koncertjére, amely szeptember 25-én lesz, tehát holnap 18 óra, Topolya, Sarlós Boldogasszony templom.

0: aktuális információk, retro slágerek, Szabadkai Magyar Rádió, 107,1.
1: Igen, a legjobb retro slágerek társaságában várjuk itt önöket, itt a 107,1-en a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán, és hogy mi mindennel készülünk önöknek. Pontosan 11 órakor jön Dédit Szuzén a legfrissebb hírekkel, utána pedig a Bácskos útfalmi monográfia helytörténeti egyesületről hallhatnak majd, munkásságukról, mi mindennel foglalkoznak, erről hallhatnak majd egy riportot. Ezen kívül a továbbiakban a Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának drámapályázata is szóba kerül, illetve az ülőmunkáról is szó lesz, milyen problémákat tud okozni, úgyhogy érdemes fülelni, itt lenni velünk. Érni is tudnak 066 36 36 33-as SMS számunk. Addig is jó zenék, itt a 107,1-en.

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Zsuzsanna. Újabb különleges engedélyt kért az amerikai pénzügyminisztériumtól a szerbiai kőolajipari vállalata NISZ. A vállalat az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának külföldi vagyon ellenőrzéséért felelős hivatalához, az OFAC-hoz fordult, hogy szeptember 30-a után is zavartalanul folytathassa működését. A jelenleg érvényben lévő engedély ugyanis ezen a napon jár le. A NISZ közleménye szerint a vállalat folyamatos működése, a pancsovai kőolajfinomító zavartalan üzemelése és a piac megfelelő ellátása kiemelten fontos Szerbia energiabiztonsága szempontjából. Az amerikai hatóság legutóbb augusztus 28-án hosszabbította meg a NISZ működési engedélyét, amely szeptember végéig biztosítja a vállalat és a pancsovai finomító működését. Több mint 50 napon át küzdöttek a tűzzel a deliblati homokpusztán. Mostanra sikerült teljesen eloltani az augusztus elején keletkezett tüzet, közölte Ivica Dačić ügyvezető belügyminiszter. A Sumarák település térségében augusztus 2-án fellángolt tűzzel összesen 52 napon át küzdöttek a tűzoltók és a mentőegységek. Dačić kiemelte, a rendkívül nagy kiterjedésű tűzben senki sem vesztette életét, és egyetlen épület sem égett le. A legintenzívebb időszakban több mint 560 ember, 170 jármű, valamint légi és vízi egységek vettek részt az oltásban. A szerbiai egységek mellett több külföldi ország tűzoltói és légi egységei is bekapcsolódtak a munkába. Az ügyvezető belügyminiszter közölte, hogy a rendkívüli helyzetek szektorának egységei továbbra is dolgoznak a Szerbia területén még aktív tűzfészkek felszámolásán.
4: Választások 2026.
3: Indul az Én Vajdaságon fotópályázat, célja, hogy valódi fényképeken keresztül mutassa meg Vajdaság értékeit, sokszínűségét és szépségét. A fotópályázatra nagykorú személyek jelentkezhetnek telefonnal vagy fényképezőgéppel készített fotóval. Egy pályázó maximum 2 saját készítésű fotót küldhet be. Az elfogadott képek Facebook albumban jelennek meg, a reakciók döntenek. A beküldési határidő október 2-a péntek. A fődíj egy tablet, a második díj egy vezeték nélküli fejhallgató, a harmadik pedig egy páros vagy családi fotózás a Szabadkai Selfie Múzeumban. Részletek az Én vajdaságon.com weboldalon találhatók. A pályázaton való részvételre buzdított Facebook videójában a VMS elnöke dr. Pásztor Bálint posztjában azzal a mesterséges intelligencia tengernyi mocska helyett Vajdaságot ezúttal azok szemén keresztül szeretnék megmutatni, akik itt élnek, ismerik és szeretik, tette hozzá a pártelnök.
4: Választások 2026.
2: Sport.
3: Szeptember 24-e és 29-e között rendezik meg a 32. nemzetközi Stevan Viloti Tjele labdarúgó emléktornát, amelyen 4 országú 19-es válogatottja vesz részt. A házigazda Szerbia mellett Románia, Bulgária és Magyarország korosztályos csapata lép pályára. A mérkőzéseket ezúttal is 4 vajdasági településen játsszák majd. Zentán, Topolyán, Kulán és Szabadkán is lesznek meccsek. A torna nyitónapján Szerbia Bulgáriát fogadja Szabadkán, míg Románia és Magyarország a TSC Akadémián találkozik.
2: Időjárás.
3: Szabadkán 19 fok van, eleinte változóan, később pedig erősen felhős lesz az ég, csapadék pedig éjszaka lehetséges. A legmagasabb érték a mai nap folyamán 22 fok körül alakulhat.
0: A vajdasági magyarságot érintő témák:
5: környezetvédelem,
0: kultúra,
5: egészséges életmód,
0: közélet,
6: sport.
7: A 107,1 MHz-en
8: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
0: Reklám következik.
9: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező áron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
6: Reklámot hallottak.

0: Velünk teljes lesz a kép.
1: Részletről részletre.
2: Mozaik.
1: Hétköznaponként a 107,1-en.
0: Mozaik.
2: Mozaik.
0: Színes hírek a szürke hétköznapokban.
3: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.
4: Topolya kulturális arca. Terek, alkotók, közösségek. Ahol a hagyomány találkozik az új ötletekkel, az alkotás pedig közösséget teremt. Fedezzük fel, mi teszi igazán különlegessé Topolya község kulturális életét.
5: A Bácskos út falvi monográfia helytörténeti egyesület egy kulcsfontosságú civil szervezet, amely a település múltján a kulturális örökségének és hagyományainak kutatásával, megőrzésével, valamint kiadványok megjelentetésével foglalkozik. Az egyesület 1975-ben alakult, azóta folyamatosan aktívan kiveszi a részét a falu közösség és kulturális életéből, gyakran együttműködve a helyi önkormányzattal és más civil szervezetekkel. Emellett helytörténeti kiadványokat jelentetnek meg, gondozásukban számos könyv látott napvilágot a falu sportéletéről, az amatőr mozgalmakról, a méhészet történetéről, valamint helyi kulturális úti kalauzok is megjelentek. Emellett nemzeti és kegyeleti megemlékezéseket is szerveznek, emelte ki rádiónknak Nagy Tibor történész, az egyesület alapítója és vezetőségi tagja. A riporter Szabó Hangya Teréz.
6: A Bácskos út falván működő monográfia helytörténeti egyesületnek mekkora szerep jut akkor, amikor a helytörténettel kapcsolatos emlékek, tárgyi dolgok, eszmei dolgoknak meg kell maradniuk. Gondolok itt arra, hogy vajon kutatják-e, írnak-e róla, beszélnek-e róla, és megjelenik-e könyvformájában. Persze ezt lehet tudni, hogy igen.
7: Az egyesület most 50 éves.
6: Az egyik legrégebbi egyesület.
7: Igen, ezzel kapcsolatban egy könyv is megjelent, az egyesület alelnöke Pap László helytörténész, ő az, aki összefoglalta, ugyanis ő az egyik olyan tagunk, aki talán az egyik legrégebb óta tagja ennek az egyesület, ugyanakkor ő a legtermékenyebb írója is ennek az egyesületnek. Amivel csak azt akarom mondani, hogy igen, az egyesület gyűjt, az egyesület jelentett meg könyveket, kisebbeket, nagyobbakat. Van, amikor némely könyv úgy áll össze, hogy tanulmányokat gyűjtünk össze a tagságtól, és közösen adjuk ki, mert egy-egy tanulmányt hogy adjunk ki, néhány lapba, azt nem lehet. De hogyha több ilyen tanulmányt egymás mellé rakunk, akkor abban már egy füzetecske, ha még többet, akkor abban még van egy könyvecske tud kialakulni. Úgyhogy erre is van példa, több ilyen könyve van az egyesületnek, ami pont így állt össze, tanulmányok garmadából, halmazából. De mind a helytörténetét szolgálja, hogy amikor az egyesület megalakult, akkor kimondotta az volt a célkitűzése is, hogy csak olyan dolgokkal foglalkozik, legyen az régészet, legyen az helytörténet, az néprajz, ami köthető magához a faluhoz, a falu lakóihoz, eseményekhez, tárgyakhoz, történésekhez, mi egymás. És én azt vallom, vagy úgy látom, hogy az elmúlt jó 50 évben az egyesület maximálisan eleget is tudott tenni ennek a követelményeknek. Tehát voltak tagok, akiket a régészet, voltak, akiket a történelem, majd a helytörténet, voltak, akiket pedig hát ugye a néprajz érdekelt, nem csak gyűjtöttek, hanem meg is jelentettek nagyon szép számba. Ami most jelen pillanatban probléma, de hát ez alól mi se tudjuk magunkat kivonni, ez a vajdasági magyarság problémája, hogy fogyunk, mint a török félhold. És ahogy a falu megy össze, tehát, hogy én abból indulok, hogy amikor én a faluba kerültem 30x évvel ezelőtt, akkor annak a falunak volt olyan 1500-6000 lakosa. Most 3800. Ez ugye automatikusan azt is jelenti, hogy egyre kevesebb az az ember, akit ez a téma érdekel. Belevág, és csinálja, és belép az egyesületbe, és valamilyen szinten annak a munkájában részt vesz, hogy most mennyire aktívan vagy kevésbé, aktívan az egy dolog. Gyakorlatilag bárha már összezsugorodtunk, azt mondhatom, hogy a tagság egy tucatit sem tesz ki. A még nagyobb probléma, hogy igaz, hogy volt egy nagyon rövid időszak, amikor jó néhány fiatal jelent meg. Szószoros értelemben fiatal, a 20-as, 30-as években járókról van szó, de hát ahogy a kenyérkeresés sokukat külföldre és máshova vitt, ez ugye azt jelentette, hogy ők ezzel a témával kevésbé tudtak foglalkozni. Úgyhogy igazán, akik aktívan ezzel a témával foglalkozunk, azok, ha maradtunk, 4-5-en. Viszont mi megtesszük a magunkét, tehát falu szintjén is. Igaz, ebben nagyon közrejátszik az, hogy az előbb említett alelnök Pap László egyben a helyi közösség első embere is. De például minden évben március 15-a a Kossuth szobor koszorúzásán ott levő ünnepségeken nem vagyunk a szervezők, de a szervezésben részt veszünk. Aztán van nekünk egy Dembic Vilmos sírunk kint a temetőbe, ő katonaorvosként működött a szabadságharc idején, és aztán később a faluban is még 50 évig orvoskodott, és ott is halt meg. Na, őrá pedig október 6-án emlékezünk. Tehát ugye mind a két 48-as helyünket, a Kossuth szobrot meg a temetőt is megjárjuk. Aztán van nekünk emlénk, azt mondhatnánk, hogy sziklánk 1956-ról fönt a református templom dombon. Erre is megemlékezünk. Halottak és minden szentek napján az első és a második világháborúban elesettek, elveszejtettek, erre emlékezünk, tehát teljesen, hogy melyik oldalon álltak, úgymond milyen színbe veszítették életüket, abból indulunk, hogy moraviciak voltak, valamiben hittek, vagy valami miatt el lettek pusztítva, mert az adott rezsimnek nem feleltek meg. Tehát ebben is úgymond felkaroljuk a dolgokat, és ott vagyunk. Próbálunk anyagot gyűjteni.
6: Ezt szerettem volna mondani, hogy 50 évvel ezelőtt megalakult egyeset nagy lendülettel lehet erről olvasni. Kezdődött el a gyűjtés, akár dokumentumokról, akár tárgyelmékekről van szó, akkor még talán könnyű volt, akkor még nem ürültek ki a padlások, a pincék, a szobák, nem költöztek el a moraviciak, de a mai napig lehet-e gyűjteni, és hogyha igen, akkor hogyan tudja egy egyesület megőrizni ezeket a tárgyi dokumentumokat, illetve tárgyi emlékeket, hogy azzal, hogyha az egyesület keretei közül kikerül, de azért méltó helyre kerüljön például egy múzeumba.
7: Hát ez Moravicán nem így történt, hogy fölvázolta.
6: Moravicán
7: úgy történt, hogy amikor az egyesület megalakultak, ezek az úgynevezett aranyévek voltak. És a község és a helyi közösség is komoly pénzeket választott ki arra, hogy a környező levéltárakba anyagot gyűjtsenek össze. Ezt megcsinálták a topolyaiak, hogy topolyára gyűjjön anyag, és többek között megcsinálták a moraviciak, hogy moravicára is. Itt nem csak a szabadkai, hanem az újvidéki, a szegedi, sőt még a bécsi levéltárból is került át dokumentáció, tehát nem eredeti, hanem ezek akkor nem is fénymásolatok, hanem xeroxkópiák voltak, meg fényképek, amit még rendes fényképezőgéppel csináltak, de a falu volt olyan gazdag, és anyagilag át olyan jó, hogy levéltárosokat fizetett meg, és kutatókat, hogyha találnak valamit, amiben az van, hogy moravica, vagy valamilyen moravicesen, vagy személy, akkor hoci ide nekünk. És rengeteg anyag gyűlt össze. Én voltam sajnos az utolsó emberek ezt az anyagot egy rakáson látta. Ez a falu központjában egy régi boltban volt behalmozva, hát az a bolt ez ilyen 4x5-ös volt körülbelül, és a boltnak az egyik sarkába, a boltnak a felét elfoglalva össze volt dobálva ez az egész. Annyit tudtam csinálni, akkor kezdő tanár voltam, akkor kerültem Moravicára, hogy a történészeim, a szakköröseimmel engedélyt kaptunk, hogy ezt szétválogassuk. És akkor én mutattam gyereknek, hogy mi alapján válogassunk, tehát válogattunk korok alapján, tehát a dátumot nézettem velük, hogy 1700, 1800 vagy 1900-as évek, meg a nyelvezetet. Volt latin, volt magyar, volt szerb, volt német, és meglepetés volt francia, és spanyol nyelvű forrás is. Ezeket a dokumentokat így külön rakva a gyerekek, dobozokba, meg összekötve, azon áthorták a régi, szépen jó magyarú komitét épületébe, és ott egy nagy teremben egy asztalokra raktuk rá. És jött a 90-es évek, és jött a háborús korszak, amik ugye minden fontosabb volt, csak nem éppen azok a szerencsélen papírok. Szóval szuma szumárum ennek a korszaknak a végre ezek a papírok eltűntek.
6: Hát ez
7: és ez pótolhatatlan.
6: Anyagi... És nem is tudják utólag föllelni, hogy esetleg egy múzeumnak, egy levéltárnak tovább.
7: Ez szét lett húzva. Ezért nincs mit föllelni, ez szét lett húzva. Úgy, mint kutya a rongyot, ezt úgy széthúzták. Én a szabadkai levéltárban kutatásom során találtam jegyzeteket, hogy a moraviciak mit szedettek ki, de ez nem komplet jegyzék, ez csak egy töredék. Nem is tudom azt mondani, hogy az egésznek a hanyad része, mert én magam sem tudom fölmérni a méretet. Azon belül, hogy mennyi volt a szabadkai levéltárból kikeresve. De rengeteg volt, és ez pótolhatatlan. Ami maradt, az viszont pont az, amire az előbb említette, hogy padlások, meg régi házak, meg szobák, meg hagyatékok, meg stb. Ezekből ma még lehet mazsolázni, illetve amit én vagyok az elnök, megpróbál ezeket a szétszórt dokumentumot, mert a faluban meg lehet találni még, hogy ide-oda, akkor kihoz került milyen dokumentum, ezeket összegyűjteni. A másik Paplaci bácsi pedig, hát ő egy ilyen, azt mondhatnánk, egy 1848-49-es fan, akit minden érdekel, ami 48-49, pláne ha moravici, Ő egy Kossuth szobát hozott létre. És ebbe a szobába gyakorlatilag összegyűjtünk mindent, ami köthető a faluhoz és Kossuthoz, bármilyen formában. Tehát értsék ezt úgy, hogy például vannak tégláink, amiben benne van az a lenyomat, hogy Kossuth falva, amikor még a falut úgy hívták. Benne van a szó, hogy Kossuth, ez a tégla Moravicán készült, ergo a helye hol van? A szobába. Fényképek, iratok, tehát minden össze van halmozva, és ezzel párhuzamosan kezdünk kialakítani egy nagyon pici levéltárat, ahol viszont ezeket a régi fellelt, vagy utólag fellelt, vagy visszaszerzett dokumentumokat kezdjük felhalmozni. Egyelőre a felhalmozásra fektettük a hangsúlyt, többen mondták azt, hogy esetleg monográfiát kellene írni, én őszintén ennek ellene voltam, értem jobból kifolyólag, először anyagot kell gyűjteni, hogy legyen miből írni. Tehát az, hogy a már megírtakat csak ismételjük, és még egyszer a régi könyvekből átírjuk, én annak nagy értelmét nem látom. Új dolgok. Az, hogy a régit nem kell eldobni, ez vitán felül áll, azt a régit újakkal kell felturbózni. Azzal, hogy ezt meg tudjuk csinálni, először kutatni kell, anyaghoz kell jutni, hogy a régit az újjal ötvözzük, és akkor tényleg újat tudunk mondani, és akkor tényleg egy jó bázis lesz, vagy alap lesz arra, hogy valamiféle monográfia, vagy kutatások gyűjteménye halmaza alakuljon ki, ami mondjuk rá Moravicára vonatkozik. Hát ezek a távlati tervek.
6: De az egyesület nem hagyja abba az aktivitást nyilván, hát itt van a digitalizációs lehetőség, erre nem gondoltak?
7: Igen, de ahhoz, hogy digitalizáljuk, először anyagot kell begyűjteni. Tehát először meg kell keresni az anyagot, hogy tudjuk, hogy aha, ott az van, és akkor digitalizáljuk. Mert igen, ma már nem probléma, hogyha például nem is nem kell messzire, a szabadkai levéltárban találunk valamit. Én simán azt mondom erre a dokumentumra, ami már digitalizálva, hogy nekem ez kell, és átdobják, ennyi. Tehát egy papír cetli, egy fecni, egy ceruza se kell hozzá, csak rábögök, adok egy e-mail címet, és átdobják, tehát ott van. Igen, csak össze meg kell találni. Akkor lehet digitalizálni, vagy akkor lehet kérni, ha már digitalizálva van, akkor dobják át, és akkor majd mi is őrizzük, vagy nálunk is meglelhető.
6: A két oszlopos tag már, mint az elnök és az alelnökön túl, van-e még aktivista, van-e fiatal, aki érdeklődik és aki tovább viszi, mert nagy kár lenne egy ekkora múltú egyesületet egyszerűen elfelejteni vagy elsorvasztani.
7: Van, de most őket a családalapítás és a kenyérkeresés lehetősége köti le, ami teljesen érthető, hisz egy fiatalember életének ez is része. Úgyhogy két ilyen tagunk is van, őket ezzel a téren megértem, hogy most ők erre hajtanak, erre lapátolnak, hisz mikor, hanem most majd 50 évesen? 50 évesen majd talán akkor visszaveznek erre, és akkor több idejük lesz már kutatni, megcsinálni, mert a képességeik és tudásaik az eddig felmutottak alapján megvan, csak most más vizeken kell hajózniuk.
6: Jó, türelemre van szükség, de azért maguk bíznak talán azok, akik régóta benne vannak, úgymond ebben a hajóban neveznek, hogy azért nem tűnik el teljesen ez az egyesület. Hát, kár lenne érte.
7: Nagyon kár lenne érte, kettő pótolhatatlan lenne, ugyanis hogyha ez eltűnik, akkor gyakorlatilag nincs a faluban egy hasonló egyesület, ami részben vagy teljes egészében át tudná vállalni ezt a munkát. Szóval, hogyha ez eltűnne, ez egyértelmű, hogy nagy kár lenne. Nem csak azért, mert 50 éve létezünk, nem azért, mert ezt a munkát folytatni, ez a munka sosem érhet véget, teljes egészében át tudná vállalni ezt a munkát. Szóval, hogyha ez eltűnne, ez egyértelmű, hogy nagy

0: 40-50 évesek, nem válogatunk ma már, nem, sajnos nem vagyunk olyan állapotban, hogy válogathatunk, hogy csak a fiatalok, a középkorúak, meg az idősebbekre már véletlenül sincs szükség, távol attól mindenkire, aki ezt csinálja, úgy csinálja, ahogy kell, szívvel, lélekkel, és ez mellett professzionálisan, mert én nagy hangsúlyt fektettem arra, hogy ha bár helytörténészekről van szó, az általunk kiadott, leírt munka, az nem lehet férsz munka, az nem lehet semmivel se rosszabb egy profi történész által leírt munkától. Tehát azoknak a követelményeknek, amit megkövetelnek egy tanulmánytól, egy kutatástól, függetlenül, hogy profi történész csinálja, vagy egy helytörténész, annak azonosnak kell lenni. Máskülönben egyébként nevetség és használhatatlan az anyag. Ha a helytörténész viszont profi módon áll hozzá, és legalább olyan szinten tud dolgozni, és azt az anyagot bemutatni, és a dolgot leírni, akkor azt komolyan veszik, mások is elviszik, tovább viszik, és a továbbvitel miatt azért is fontos ez a dolog, mert nem tudjuk, hogy az anyag hova kerül, ki olvassa, és attól a valakitől esetleg mit kaphatunk visszafelé, mondván, hogy hát ő meg erről a témáról talált itt, meg itt, ezt, meg ezt, amiről mi ugyan nem tudunk, nem hallunk, de már is új forráshoz jutunk. Tehát valójában nem csak írunk, hanem szélesítsük a körünket, így is tudunk új forrásokat, új anyagot szerezni. Tehát ez egy nagyon változatos kutató munka, talán ebben van az egyik érdekessége is ennek.
1: A műsor létrejöttét Topolya község önkormányzata támogatta. A műsorban elhangzottak nem feltétlenül tükrözik a műsor támogatójának álláspontját.

0: Reklám következik.
1: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
4: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
5: Ajánlót hallottak.

0: A retrós lágerek itt szólnak.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: I'm so happy to be here tonight. So glad to be in your wonderful city.

0: Mozaik.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Érdemes fülelni.
2: És igen, érdemes fülelni 11 óra után 46 perccel is a 107,1-en. Nem sokára érkezik Didit Szúzi a legfrissebb híreket, ugye híradóval jelentkezik, utána pedig jövök vissza, és el is mondom önöknek, hogy mi mindennel készül a Pannon Televízió, és természetesen a devizák árfolyamai is terítékre kerülnek itt náluk. Majd drámapályázat és ülőmunka hátrányai, erről is szólok majd. Addig is Brandy, majd esküvőm itt a 107,1-en.

0: Nem hiszem el, hogy már megint lekéstem.
1: Hogy ne maradjon le semmi.
2: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Az ön állomása.
3: Amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
4: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
4: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
4: A 80-as évek zenéi mellett.
3: A 80-as évek zenéi mellett.

0: Híradó.
1: Szerbiának erősítenie kell kapcsolatait az Egyesült Államokkal. Háromnapos látogatásra érkezett Washingtonba a kínai elnök. Három nyelven segíti a kerékpárosokat az új OptiBike alkalmazás. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Dédics Zsuzsanna. Alekszandar Vučić szerb államfő az ENSZ közgyűlésében kijelentette, Szerbia megőrzi régi barátságait, de az Egyesült Államokkal is javítani szeretné kapcsolatait. New Yorkba meghívta Donald Trump amerikai elnököt Szerbiába, és reméli, hogy a látogatásra jövőre sor kerül. Beszédében bírálta azokat az országokat, amelyek elismerték Koszovó függetlenségét. Azt mondta, Szerbia továbbra is kiáll területi egysége és az ENSZ biztonsági tanácsának 1244-es határozata mellett. Vučić szerint az ENSZ-re nagyobb szükség van, mint valaha, de a szervezetnek hatékonyabbá kell válnia. Megerősítette, hogy Szerbia célja továbbra is az Európai Uniós tagság, ám a polgárok joggal várnak kézzelfogható eredményeket. Hozzátette, az országnak erősítenie kell gazdaságát és hadseregét, hogy meg tudja védeni magát. Háromnapos állami látogatásra érkezett Washingtonba Xi Jinping kínai elnök. Donald Trump amerikai elnök személyesen fogadta őt az Andrews légitámaszponton, közvetlenül a repülőgépénél. A fogadáson a két elnök felesége is jelen volt, a kínai delegáció előtt pedig vörös szőnyeget terítettek le, és katonai díszőrség sorakozott fel. Xi érkezése után kijelentette, Kínának és az Egyesült Államoknak partnereknek kellene lenniük, nem vetélytársaknak. A két vezető a látogatás során a két ország kapcsolatáról és nemzetközi kérdésekről tárgyal. Xi a Fehérházba is ellátogat, ahol ünnepi vacsorát rendeznek a tiszteletére.
2: Választások 2026.
1: 12 év után szerda este ismét a Szabadkai Népkörben tartott lakossági fórumot a Vajdasági Magyar Szövetség. A találkozón a várost érintő kérdésekről, az elmúlt időszak eredményeiről és a további tervekről is beszéltek. A fórumon a jelenlévők is feltehették kérdéseiket és elmondhatták véleményüket a párt munkájáról. Balázs Zita és Balogh Sára beszámolója.
3: A fórumon a jelenlévőknek lehetőségük volt arra is, hogy közvetlenül feltegyék kérdéseiket, és megfogalmazzák az őket leginkább érintő problémákat. A felmerült témák között a fiatalok helyben maradása is szerepelt, így arról is szó esett, milyen támogatásokkal és intézkedésekkel igyekszik a Vajdasági Magyar Szövetség hozzájárulni ahhoz, hogy a vajdasági fiatalok a szülőföldjükön tervezzék a jövőjüket. Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere.
4: Voltak igenis életbevágó kérdések, és nagyon jó, hogy a válaszokból látszódott, hogy egy olyan politikai opcióról, egy olyan politikai érdekképviseletről van szó, ami a kérdéseket meg tudja válaszolni, legyen szó vajdasági magyarságról, arról, hogy milyen stratégiai projektek vannak az országban, vagy hogyan lehetne a népesedés politikát pozitív irányba billenteni, úgyhogy úgy érzem, hogy ez ma Szabadkán a Népkörben egy nagyon jól sikerült politikai rendezvény a Vajdasági Magyar Szövetségnek.
3: A VMS elnöke a magyar érdekképviselet és az összefogás fontosságát hangsúlyozta. Dr. Pásztor Bálint szerint a párt a vajdasági magyar közösség tagjaival közösen határozta meg a következő időszak célkitűzéseit.
5: Az október 25-i választásnak az a tétje, hogy mi vajdasági magyarok, azon belül mi szabadkai magyarok érvényt tudunk-e szerezni annak, amit szeretnénk? Meg tudjuk-e valósítani az elképzeléseinket, az álmainkat? Olyan lesz-e a mi szülőföldünk, ami ennek szeretnénk? Olyan városokat és falvakat hagyunk-e a gyerekeinkre, amilyet szeretnénk, vagy pedig nem?
3: A Szabadkai Fórumon így az eddigi eredmények mellett a helyiek kérdései és a következő időszak prioritásai is terítékre kerültek. A találkozón a Vajdasági Magyar Újrakezdés több tagja is megjelent és feltette kérdéseit. A Vajdasági Magyar Szövetség képviselői a választáson való részvételre és listájuk támogatására biztatták a jelenlévőket.
1: Elfogadta a Köztársasági Választási Bizottság a november 8-ai Nemzeti Kisebbségi Tanácsi Választások lebonyolításának határidőit, valamint a jelölt listák benyújtásához szükséges űrlapokat. A bizottság közlése szerint az űrlapok a korábbi választásokhoz képest nem változtak. A választáson 23 nemzeti kisebbség vesz részt, közülük 21 köztük a magyar közösség közvetlenül választja meg nemzeti tanácsának tagjait, míg a gorán és az orosz kisebbség elektori közgyűlés útján választ képviselőket. A külön választói névjegyzékekben szeptember 16-án összesen 477.837 választópolgár szerepelt. A nemzeti kisebbségi tanácsok tagjait 4 évre választják, a választást november 8-án tartják. A Magyar Összefogás Lista Vajdaság szerte megkezdte a támogatói aláírások gyűjtését a nemzeti tanácsi választásokra, jelentette be Facebook videójában Fremond Árpád, az MNT elnöke. Elmondta tervük, hogy 5000 aláírást gyűjtenek össze. Az aláírások gyűjtésére ma kerül sor. Az aláírások helyszínei és időpontjai a panonrtv.com oldalon is olvashatók.
2: Választások 2026.
1: Háromnyelvű mobil alkalmazás is segíti a kerékpárosokat az OptiBike projekt keretében, amelyet Szabadka és Tompa önkormányzata közösen valósít meg. Az OptiBike 3 az előző 2 projekt folytatása és az Interreg IPA Magyarország-Szerbia program támogatásával valósul meg. A projekt részeként új kerékpárutak épültek, emellett több olyan fejlesztést is megvalósítottak, amelyek a kerékpáros közlekedést és a két térség közötti kerékpáros kapcsolatokat segítik. Csernai Panna a mikrofonnál.
0: Az OptiBike 3 projektről elkészült tanulmány az OptiBike korábbi projektjeire épül. A vizsgálat középpontjában a fenntartható közlekedés és a kerékpáros turizmus fejlesztése állt. Fazekas Tibor, egyetemi tanár, a tanulmány szerzője.
6: Itt főleg a fenntarthatóság volt a fókuszban, mégpedig olyan egy cím is, egy alcím is arról beszél, hogy a fenntartható közlekedés és a fenntartható társadalom olyan viszonyban van, tehát ez nem csak egy implikációs viszony, hanem ez egy ekvivalenciós viszony is, ahol egymásra kihatnak, és hogyha jól vannak megszervezve azok a tervek, amelyek a fenntartható közlekedésre vonatkoznak, akkor a társadalom is fenntarthatóvá válik.
0: A tanulmány eredményeként egy mobil alkalmazás is készült, amit a sajtótájékoztatón be is mutattak. Az applikáció 3 nyelven, magyarul, szerbül és angolul használható, és androidos készülékre tölthető le. A fejlesztések nem csak a kerékpáros közlekedést, hanem a térség turizmusát is segítik. Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere.
4: Vidékfejlesztés szempontjából, közlekedésbiztonság szempontjából és turizmus szempontjából is, mint ahogy azt tapasztalhatjuk, amióta hogy az OptiBike projekteknek köszönhetően képültek ezek a kerékpárutak, egyre több mellényes, kijelölt csoportot látunk érkezni a vidéki rendezvényeinkre Magyarországról, illetve a határmenti régióból, tehát a kitűzött cél, az elvárt hatása ezeknek a projektumoknak már látványosan is észlelhető.
0: Az OptiBike 3 projekt a végéhez közeledik. A projekt részeként további fejlesztéseket is terveznek a kerékpárosok számára. Újhelyi Ákos, az OptiBike projektum projektmenedzsere.
7: Az aszfaltozást befejeztük, 4,2 kilométernyi kerékpár utat építettünk ki, 1400 métert Palicson, a Vértótól a Ludasi felüljáróig, és 2800 métert Királyhalmán. Összesen az OptiBike-nak köszönhetően 14,5 kilométernyi kerékpárút lett eddig kiépítve Szabadkán, és több mint 2 millió euró támogatást kaptunk az Európai Uniótól annak érdekében, hogy ezeket a kerékpárutakat kiépítsük. Terve van ennek a folytatása, szeretnénk Ludason is kiépíteni a kerékpárutat, erre van tervdokumentációnk, 5 kilométernyi hosszan, de az 51-es divízió és a Partizán bázis utcában is szeretnénk folytatni a kerékpárútnak a kiépítését.
0: A projektmenedzser elmondta, hogy hajdójáráson kerékpáros hidat és pihenőhelyet is kialakítottak. Szabadka területén pedig 3 szervízpontot és 2 kerékpáros számlálót helyeznek el, amelyekkel követni tudják majd, hány kerékpáros érkezik a térségbe.
1: A pontos idő 12 óra 10 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. A vajdasági népi tárgyi örökség feltérképezéséről kötöttek megállapodást Zentán. A hétvégén lesznek a méhészeti napok Szabadkán. Jönnek a részletek. Újabb különleges engedélyt kért az amerikai pénzügyminisztériumtól a szerbiai kőolajipari vállalata NIS. A vállalat az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának külföldi vagyonellenőrzéséért felelős hivatalához, az OFAC-hoz fordult, hogy szeptember 30-a után is zavartalanul folytathassa működését. A jelenleg érvényben lévő engedély ugyanis ezen a napon jár le. Az amerikai hatóság legutóbb augusztus 28-án hosszabbította meg a NIS működési engedélyét, amely szeptember végéig biztosítja a vállalat és a pancsovai finomító működését. 5000 tonna euró dízelt bocsát a piacra a szerb kormány az állami tartalékokból. Dubravka Djedović Handanović ügyvezető bányászati és energiaügyi miniszter szerint erre azért van szükség, mert októberben rendkívül magas, mintegy 205000 tonnás dízel fogyasztás várható, miközben a vállalatok a magas árak miatt leállították az importot. Djedović Handanović hozzátette, az 5000 tonna felszabadítása után is magas szinten maradnak az állami készletek, a kőolaj származékok tartalékai 2022 óta megduplázódtak. A Vajdasági Magyar Kulturális Örökség megőrzését és a szakmai együttműködés erősítését szolgálja az a megállapodás, amelyet a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet és a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum írt alá Zentán. A két intézmény már több mint egy éve dolgozik közös szakmai területeken, a mostani megállapodás pedig ezt a kapcsolatot erősíti tovább. Korom Sarolta tudósít.
8: A rendezvényen Kormányos Gyöngyi, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet igazgatója bemutatta az intézmény tájházi és helytörténeti gyűjteményi tevékenységét, valamint az ezen a területen végzett szakmai munkát. Az együttműködés a két intézmény között közel egy évre nyúlik vissza. Kormányos Gyöngyi, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet igazgatója.
9: Ugye mi elkezdtük a közel, tehát másfél évvel ezelőtt a tájházaknak, illetve a helytörténeti gyűjteményt tartalmazó házaknak a felmérését, a népi tárgyi örökségeknek a felmérését, adatbázisba vételét, metaadatolását, és ez lesz az egyik közös szakmai pont, ahol együtt tudunk működni az örökségvédelem területén a Szabadtéri Néprajzi Múzeummal.
8: A szakmai kapcsolatban a Szentendrei Skanzán tapasztalata és tudásbázisa is fontos szerepet kap. Az intézmény a magyar nyelvterület népi kulturális örökségének gyűjtésével, kutatásával és bemutatásával foglalkozik. Dr. Cseri Miklós, a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgatója.
10: Mind a ketten egy örökségen dolgozunk, ez a magyar nemzeti örökségünk. Mindenki a saját területén gyűjt, megőriz, továbbad, átörökít. Mi csináljuk a teljes nyelvterületre vonatkozóan azokat az adatbázisokat, kutatásokat és továbbképzéseket, oktatásokat, amelyekkel ezt a kérdést elősegítjük. De ezt mi magunk Szentendéről nem tudnánk végezni, ehhez olyan partnerekre van szükség, akik helyben nagyobb helyismerettel, tudással, szakértelemmel rendelkeznek.
8: Az esemény résztvevőit Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke is köszöntötte, aki beszédében felhívta a figyelmet a VMMI több mint két évtizedes munkájára, ahol ezúttal az örökségvédelem, a tárgyi és a szellemi örökségünk megőrzése került a középpontba.
11: Ez az együttműködés önmagában is fontos, de talán még fontosabb az, amit képvisel. Azt az üzenetet, hogy az örökségünk megőrzése közös magyar ügyünk, és hogy a határok nem választhatják el egymástól azokat, akik ugyanannak a kulturális örökségnek a hordozói és őrzői.
8: Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke köszöntőjében elmondta, hogy a VMMI egész vajdaságot szolgálja, és az együttműködés mindenképp pozitív előnyökkel jár majd a vajdasági örökség továbbadásában.
12: Szakmai feladatot lát el, feladata a múltunk feltárása, megőrzése, továbbadása a jövőnek, tájházak, fényképek, használati tárgyak sokasága, és annak megörökítése dicséri a munkájukat. A Szentendrei Skanzen olyan tudásbázissal és tapasztalattal rendelkezik, ami mindenképpen értékes. Tanulhatunk módszertant és sok mindent. A két intézmény együttműködése azt gondolom, hogy a közös magyar történelmi, hagyományokbéli összekapcsolódásunknak is jelképe ez a mai aláírás.
8: A rendezvény legfontosabb mozzanataként a két intézmény képviselői ünnepélyesen aláírták az együttműködési megállapodást.
2: Választások 2026.
1: Magyar kanizsai vállalkozásokat látogatott meg Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke tegnap. A For Your Beauty szépségszalon és a Pizza Brothers pizzéria is a Prosperitáti Alapítvány támogatásával indult el, azóta pedig mindkét vállalkozás sikeresen működik. A For Your Beauty szépségszalon Dani Zsuzsanna kozmetikus álmodta meg és valósította meg. A vállalkozás a Prosperitáti Alapítvány startup pályázatának köszönhetően indulhatott el. A Pizza Brothers története szintén a Prosperitáti támogatásával kezdődött. Csernák Zsolt tulajdonos elmondta, hogy a 2020-as induláskor az alapítvány segítségével több, a működéshez szükséges eszközt is be tudtak szerezni. Juhász Bálint kiemelte, a Prosperitáti Alapítvány indulása óta a Magyar Kanizsa községben több mint 50 vállalkozás kezdhette meg működését a támogatásoknak köszönhetően. Bajmok szempontjából kiemelt beruházás a település és Sári közötti út felújítása. A további fejlesztések között pedig a gáz és a szennyvízhálózat bővítése is szerepel. Bajmokon a település fejlesztéseit és a helyi intézményeket tekintették meg a Vajdasági Magyar Szövetség képviselői. Ellátogattak az önkéntes tűzoltókhoz, valamint egy korszerű állatorvosi rendelőbe is. Balázs Zita riportja.
13: A bajmoki önkéntes tűzoltók munkáját önkormányzati és tartományi támogatások is segítik. Az egyesületnél fontos a megfelelő felszerelés és a járművek karbantartása, hiszen a helyi önkéntesek több település biztonságának biztosításában is nagy erőkkel részt vesznek. Sindrich Krisztián, a bajmoki önkéntes tűzoltó egyesület parancsnoka.
14: A bajmoki tűzoltók 65 tagunk van, fölnőtt tagunk, abból van 45 kiképzett tag. Törvény szerint kiképzett tagunk, 3 vonuló teherautónk van, a 41 operatív tűzoltónak megvan az összes felszerelése, általában 11-2 vonulunk a tűzesetekhez, jelenleg bezárólag mondjuk rá a mai nappal ugye 50 vonulásunk volt eddig, Zombor, Pacsér, Bajmok, Szabadka, Miscevo, Györgyén területén.
13: A helyi vállalkozások fejlesztéséhez a Prosperitáti Alapítvány pályázatai is hozzájárulnak. A bajmoki állatorvosi állomás is támogatásban részesült, ennek köszönhetően pedig korszerűbb eszközökkel végezhetik a vizsgálatokat. Hegedűs Krisztina, a bajmoki vetszerviz állatorvos állomás igazgatója.
15: 3 állatorvos dolgozik terepen, és egy állatorvosunk van a kisállatrendelőben, plusz állatorvosi technikusunk van 3. És 24 órás ügyeletet tartunk, azért van ennyi állatorvosunk. Kis állatokkal is foglalkozunk, és a terepi ellátást is biztosítjuk Bajmok és környéke számára.
13: Bajmokon a Prosperitáti Alapítvány összesen 150 pályázatot támogatott, mintegy 1,4 millió euró értékben. A településen emellett több jelentős beruházás is megvalósult, köztük a Bajmok és Sári közötti út felújítása, valamint a gázhálózat és a szennyvízhálózat fejlesztése is folyamatban van. Dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke.
16: Fórumot is tartottunk a tűzoltó otthonban, ahol a bajmokiakkal arról beszélgettünk, hogy milyen gondok vannak, mit kellene orvosolni, mely utat kellene felújítani. Arról is beszélgettünk, hogy 2 hatalmas beruházás van folyamatban jelen pillanatban Bajmokon, ami lehet, hogy első lépésben, sőt biztos megkeseríti az embereknek az életét, de azt követően, hogy befejeződik, sokkal könnyebb lesz az élet és tisztább lesz a környezet. Az egyik a szennyvízhálózat bővítésére vonatkozó beruházás, a másik pedig a gázhálózatnak a bővítése.
13: A VMS képviselői szerint a fejlesztések meghatározásában továbbra is fontos a helyiek véleménye, ezért a közösségekkel folytatott párbeszédre a kampányidőszakban is nagy hangsúlyt fektetnek. Mi az emberekkel közösen definiáljuk a prioritásainkat, és el is számolunk nekik. Ez a magyar összefogás. Zárta gondolatai dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke Bajmokon.
2: Választások 2026.
1: Szeptember 25-e és 27-e között tartják a 29. méhészeti napokat Szabadkán. A 3 napos rendezvénynek a Városháza előtti tér ad otthont a hétvégén. Az érdeklődőket méhészeti kiállításokkal, termelői mézekkel és különféle méhészeti termékekkel várják, emellett szakmai előadásokat és tanácsadásokat is szerveznek. A rendezvény célja, hogy lehetőséget teremtsen a méhészek és szakemberek tapasztalatcseréjére, valamint közelebb hozza a méhészeti termékeket a fogyasztókhoz. Holló Antalt hallják, a Csela Méhész Egyesület végrehajtó bizottsági tagját.
17: Körülbelül 20 standon fogunk kiállítani méhtermékeket, mindenfajta mézeket, és természetesen lett propolit, virágpor, perga, meg stb. Más termékek is. Az idei évünk a 29. alkalommal ugyanúgy megterveztük, hogy legyen egy pár mézkellék eladó is, ami azt jelenti, hogy nem csak a mézvásárlók, hanem a méhészek is bírnak valamit vásárolni.
1: A pontos idő 12 óra 21 perc, híradónkat hallották.
18: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén 21 fokot mutat a hőmérő, holnap a napsütést felhő átvonulások zavarják meg, melyekből csak néhol alakulhat ki rövid zápor. Kora reggel 10, délután 18-19 fokot mérhetünk majd.
19: Amiről a hírek szólnak,
20: amiről ön is beszél.
19: Tájékoztatás.
20: Az alap, ami összeköt minket.
19: Itt, a 107,1-en.
21: Reklám következik.
22: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
23: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
22: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
23: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
22: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
24: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
25: Várom a postást.
24: Jön a nyugdíj?
25: Azt várhatom.
24: A számlákat hozzák.
25: Na azt nem várnám.
24: Hát akkor?
25: Ma hozzák a hét napot.
26: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
19: Reklámot hallottak.
21: Ajánló következik.
27: Apa, anya, csak még egy kört, no!
28: Óriási szenzáció, tessék, csak tessék! Körhinta a 107,1 MHz-en!
19: Könnyed témák, aktuális hírek és színes programok a Szabadkai Magyar Rádióban hétköznaponként 16 és 20 óra között.
29: Körhinta!
28: Szálljanak fel önök is!
19: Ajánlót hallottak!

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit. Változatosság a retro jegyében.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában.

0: aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: 12 óra múlott pontosan 30 perccel, és már is kiderül, hogy mi mennyibe kerül a mai napon. 1 euró 117 dinár 44 para, 100 magyar forint 32 dinár 12 parába kerül, egy svájci frank ára pedig 125 dinár 11 para, egy angol font ma 100

0: itt a Szabadkai Magyar Rádió, a 107,1 MHz-en.
1: Minden, ami számít, egy helyen.
0: Hogy ne maradjon le semmiről.
1: Mozaik.
2: 12 múlt 44 perccel nézzük a Pannon Televízió, mivel készül önöknek. Ez még rímelt is. Na de nézzük előtte még Kovács Kati. Mond, gondolsz-e még arra, illetve utána nagyon jó kis zeneszámokkal megyünk ebben az órában még. Na de előtte nézzük a Pannon TV-t. Fit percek 16 órakor, aktív hétköznapok a Pannon Televízióval, majd 16.30 tanuljunk szerbül, a szerb nyelv alapjai kezdőknek és haladóknak, 17 óra közelkép kirakodó vásár és körömpörkölt főzőverseny Magyar Kanizsán, 17.30 híradó, majd közügyek, ne feledjék 18.10-kor, utána kalamár is, majd 19.30 szubjektív, melynek vendége Kassa Bálint karmester, téma a Szabadkán lép fel Kassa Bálint és zenekara, 20 órakor híradó, majd élőrökség, majd építészet 21 és jó formában, azt követően pedig jövő projekt. Ne csak a műsorúságért, hanem a legfrissebb hírekért is kattintsanak a pannonrtv.com-ra.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: 13 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Dédics Szuzanna. 5000 tonna eurodízelt bocsát a piacra a szerb kormány az állami tartalékokból. Dobravka Djedovics Handanović ügyvezető bányászati és energiaügyi miniszter szerint erre azért van szükség, mert októberben rendkívül magas, mintegy 205000 tonnás dízelfogyasztás várható, miközben a vállalatok a magas árak miatt leállították az importot. A miniszter szerint a globális konfliktusok és az ellátási zavarok mellett a Duna alacsony vízállása is növeli a szállítás költségeit. Az állam a következő egy-két napban megkötheti a szerződéseket a vállalatokkal, ezt követően pedig megkezdődhet a tartalékok kivonása. Pápai magánaudenciára utazott a Vatikánba a magyar miniszterelnök. Magyar Péter és kísérete néhány perccel 10:30 után érkezett meg a 14. Leóval való találkozóra. Magyar Péter a Szentszéki államtitkárságon is tárgyal, majd felkeresi a Szent Péter téren található rászorulóknak fenntartott orvosi rendelőt. A magyar miniszterelnök korábban koszorút helyezett el Szent István szobornál a vatikáni magyar kápolnában. A Facebookon is posztolt. Fotóján az látható, ahogy a pápai audencia előtt meglátogatja II. János Pál pápa sírját a Szent Péter bazilikában. A miniszterelnök azt írta, az ő jelmondata, vagyis a ne féljetek adott és ad erőt sokunknak a legnehezebb időkben.
0: Választások 2026.
2: A Bogojub Karić vezette Szerbia ereje mozgalom BK több mint 10 000 támogató aláírással adta át választási listáját a köztársasági választási bizottságnak az október 25-ére kiírt parlamenti választásokra. A lista átadása után Karić azt mondta, reméli, hogy a választás békésen, ünnepi légkörben zajlik majd. Később a választási bizottság egyhangulag úgy döntött, hogy sürgős ellenőrzést kér a támogatói nyilatkozatok hitelesítéséről. A bizottság egyes nyilatkozatok esetében ugyanis kétségeket fogalmazott meg azzal kapcsolatban, hogy azokat jogszerűen gyűjtötték és hitelesítették-e. Bogojub Karić ismert szerb üzletember és politikus, aki testvéreivel családi vállalkozást alapított, később pedig a távközlésben, az építőiparban és a médiában is érdekelt volt. Korábban tárca nélküli miniszterként dolgozott, majd megalapította a nevét viselő politikai mozgalmat.
0: Választások 2026.
2: Szeptember 26-án szombaton a Sétaerdőből indul a gyaloglás napjának szabadkai túrája. A résztvevőket 15,2 kilométeres körútra várja, amelyre az indulás előtt a helyszínen is lehet jelentkezni. A gyaloglás napját a Szerbiai Hegymászó Szövetség és a Szabadkai Spartakusz Hegymászó Sportklub szervezi. A résztvevők a sétaerdei sportcsarnok előtt gyülekeznek, ahol 8:45-kor nyitják meg a rendezvényt. A túra 9 órakor indul. Az útvonal a sportcsarnoktól indul és a Majdán felé vezet, majd a sétaerdőbe tér vissza. A teljes körútra 15,2 kilométer hosszú. Megnyílt Szabadkán a Lidl harmadik üzlete, a Zombori út 58-as szám alatt a korábbi Slavica vállalat helyén. Az új áruház mintegy 30 embernek biztosít munkát, a vállalat pedig versenyképes munkafeltételeket, magán egészségbiztosítást és további juttatásokat kínál dolgozóinak. Az üzletnyitás alkalmából a Lidl, a Baba varázsdoboza ajándékcsomagokkal is készült. Ezeket azok az édesanyák kapják, akiknek gyermeke szeptember 24-e és 30-a között születik meg a Szabadkai Közkórházban. A vásárlók október 7-ig nyereményjátékon is részt vehetnek, amelynek fődíja egy Skoda Kodiaq személygépkocsi. A nyeremény alapban több mint 400 ajándék szerepel. Szabadka új Lidl üzlete minden nap 7:30 és 21 óra között tart nyitva.
0: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén 21 fok van, a nap hátra lévő részében felhős, borús időre kell számítani, csapadék éjszaka lehetséges, a legmelegebb órákban 22 fokot mérhetünk majd.
3: A
1: a régió legfontosabb információi a Szabadkai Magyar
0: és a Régió Rádió hullámhosszán.

0: Belünk teljes lesz a kép.
1: Mozaik.
2: Hallgasson bennünket.
3: A 107,1-en.
0: Mozaik.
2: Minden terítékre kerül.
4: A Szabadkai Magyar Rádióban.
5: És Neoton Família után vagyunk, és azt nem Temeriát hallhatták. Ezen kívül még csak a csacsacsa is itt lesz velünk, de ezen kívül még nagyon jó kis zeneszámok. Előtte pedig az ülőmunkáról lesz szó, hogy sokunk mindennapjainak része a mozgásszegény életmód és a rendszertelen étkezés. Viszont hosszabb távon komoly egészségügyi problémákhoz vezetett, de vajon hogyan ellensúlyozhatjuk a monitor előtti órákat a hétköznapokban? Szakértők és irodai dolgozók segítségével jártunk utána a tudatos étkezés és az egyszerű hétköznbeni mozgásformák szerepének. Riporter Halász Zoltán, narrátor Búzás Zsuzsi.
6: Az ülőmunka sokak számára a hétköznapok természetes része. Munkahelytől és feladattól függően akár több órát is eltölthetünk egy helyben, gyakran számítógép előtt. Abban azonban már jelentős különbségek lehetnek, hogy ki hogyan próbálja ezt ellensúlyozni. Van, aki a mozgásra, más a táplálkozásra igyekszik jobban odafigyelni. Kolovics Edina újságíró.
7: Naponta elég sok órát szoktam ülni igazából. Hát ez attól függ, hogy milyen napon van. Amikor telefonos interjút szoktam készíteni, mivel újságíró vagyok, hát akkor többet szoktam bent ülni, de amikor terepre kell menni, és több eseményem is van, akkor kevesebbet. De azt mondom, hogy 4-5 órát minimum szoktam, hát ez a naptól függ. Nem eszek sokat, és nem is szoktam én nagyon sokszor enni, szerintem egy 3-szor naponta, de egyébként oda szoktam figyelni arra, hogy minden nap egy kicsit mozogjak, biciklivel járok egyébként dolgozni, és mindig szoktam egy kicsit hát mozogni és odafigyelni az ilyesmire.
6: A tudatosság tehát nem feltétlenül azt jelenti, hogy minden nap sikerül ugyanazokat a szabályokat betartani. Az irodai munkát végző személyeknél azonban már maga a hosszú ideig tartó ülés is érezhető kellemetlenségekkel jár. Ilyenkor nem csak a munka utáni sport, hanem a napközbeni mozgás is segíthet a tünetek enyhítésében. Nyúl Sámuel, irodai munkás.
8: Nagyjából egy éve, hát inkább másfél éve dolgozok itt ugye az MTTK-n, mint irodai munkatárs, és hát az életvitelemen észreveszem azért, hogy ülő munkámban van, hogy fáj a hátam, és kicsit fel kell kelnem, van, hogy érződik azért, hogy az ember ülő munkát végez, és egész napot van, vagy akár a monitor előtt néz, és akkor elfárad a szem, elfárad a fej. Nyújtásokat szoktam végezni, akár az irodámban, de otthon is szoktam kicsit felkészülni ezekre az ülős mindennapokra, sem mindig problémám volt sajnos.
6: De mi történik akkor, ha a kevés mozgás és a rendszertelen táplálkozás hosszabb időn keresztül az életünk részévé válik? Erről egy dietetikust kérdeztünk. Gyömbér Harangozó Kinga.
9: Azok, akik nem végeznek rendszeres mozgást, és ugye sokat ülnek, emellett tegyük fel, hogy nem is figyelnek oda az étkezésükre, milyen egészségügyi problémákkal szembesülhetnek?
10: Nagyon változatos. Az inzulin rezisztenciától kezdve ez most egy népbetegség sajnos. Cukorbetegségen át, magas vérnyomás, különböző viszérpanaszok. Hát főleg ilyen, illetve nagyon sokan fordulnak még hozzám, akiknek emésztéssel kapcsolatos problémáik vannak, tehát hogy nehezen emésztenek, puffadnak, úgy érzik, hogy több gyomorsavuk van, refluxosak esetleg, székrekedéssel küzdők, tehát változatos. A tudatosság nagyon fontos. Ha valaki ülő munkát végez, 8-10-12 órát is akár irodában tölt, akkor az a legfontosabb, hogy előre tervezzen. Tehát akár ugye egy étkezést dobozba bevinni az ételt, nem kiszaladni a pékségbe megvenni, persze az a legegyszerűbb forma.
6: Az életmódváltás tehát nem feltétlenül a drasztikus változtatásoknál kezdődik. Az előre megtervezett étkezés, a napközben beiktatott mozgás és a tudatosság mind fontos elemei az egészséges életmódnak. A táplálkozás mellett azonban legalább ennyire fontos kérdés az is, hogyan mozogjunk akkor, ha munkánk jelentős részét ülve töltjük. Sajkás Kovács Szuzanna, okleveles gyógytornász és fizioterapeuta.
11: Ez a pár perces irodai tornák vagy séták, azok a statikus terhelést szüntetik meg. Egy kicsit, tehát így megszakítjuk és dinamikusabb elemeket viszünk bele. Arra jó, hogy ne folyamatosan adott pozícióban legyenek az ízületek, de hogy a tükörbe büszkébben vagy jobb kedvűen nézünk, vagy a kép, ami visszanéz, az másmilyen legyen, azért az egy kicsit intenzívebb mozgásra lenne szükségünk, de viszont már bevezetjük ezt a rutint, hogy már a munkánk során is valamennyit tornázunk, akkor a panaszaink nagyobb az esélye, hogy esetleg később fognak kialakulni, mert nem lesznek annyira intenzívebbek. És itt nem csak az irodai tornánál, nem csak a gerincre vonatkozó gyakorlatok azok, amelyek fontosak. Ami a gerincet illeti, hogy összességében a tornáknál nagyon fontos a gerincnek a nyújtó gyakorlat, a megnyújtózás, és hogy minden irányú mozgást kell végezni, hogy egyensúlyra törekszünk, hogy ne legyen csak nagyon sok hajolás, de nincs hátrahajlás, ugyanúgy szükséges az oldalirányú mozgások, a rotációk is fontosak. Ami fontos, hogy a monitort, a képernyőt kicsit magasabbra helyezzük, hogy ne kelljen folyamatosan lefelé néznünk, mert amikor lebillentjük a fejünket, akkor a nyakunk egy hajlítás helyzetébe kerül. Mi ajánlott lenne, hogy a keresztbe tett lábtartást nem kellene sűrűn alkalmazni, mert egy a medencénk elcsavarodik, másik meg, hogy a vénás keringés rendszernek sem annyira jó. Aki viszont megszokta, hogy szereti keresztbe tenni a lábát, személy szerint mondjuk én is, azt szoktam ajánlani, hogy nyugodtan az asztal alá be lehet tenni egy kis lábtartót, ez lehet egy egyszerű sámlés, és akkor ebben a helyzetben itt lehet egy picit keresztezni. Ez így kényelmes. Fontos, hogy a medencénket úgy állítsuk be, hogy pici homorulat legyen rajta, hogy ne menjünk egy ilyen C betűben, ne legyen domború a hátunk. Vállakat lazán hátra húzzuk és leengedjük, és ügyelünk arra, hogy a fejünket ne toljuk előre, hanem hátra toljuk egy picit a tarkunkat, hogy a külső hallójárat vál csípő egyvonalba kerüljön.
6: A helyesülés mellett fontos időnként át is mozgatni a testet.

0: testünket, ehhez már néhány egyszerű, akár az irodában is elvégezhető gyakorlat elegendő lehet.
1: Hogyha nincs rá módunk, hogy felálljunk és úgy tornázzunk, akkor lehet egyes gyakorlatokat ülő helyzetben is elvégezni. Megmutatni neked egy pár gyakorlatot, amit szerintem hasznosak. Kezdjük alulról, induljunk, ez egy kis keringés javítást végezzünk. Csípőszélyes terpezbe a két alsó végtag, picit előrébb lehet húzni a lábakat, és innen lábujjhegyre emelkedünk, és lassan leengedjük. Lábujjhegyre, és le. Itt fontos, hogy ez egy dinamikus mozgás legyen. Két vállunkkal körözünk hátrafelé, minél nagyobb köröket írunk. Közben ügyelünk arra, hogy minél magasabbak legyünk, kihúzzuk magunkat. Majd ellazítunk. Lehet egyik karral, le másik karral váltva, minél lazábban, tényleg olyan kis lazaságot viszünk bele ezekbe a gyakorlatokba. Majd megállunk középen. Haladunk tovább a nyaki részre. Innen hátraengedjük nyitott szem mellett a fejünket, megnézzük a plafont lazán, és vissza előre. Itt nagyon jó, hogyha kinyújtjuk előre a karunkat, és másik kezünket segítjük. Hátra húzzuk az egész tenyerünket, megtartjuk egy kicsit, és ellazítunk, és felváltva végezzük. Lazítunk, megismételjük 10-szer. Utána engedjük lefelé, megtartani, és lazítunk. Csere, másikat, és ellazítunk.
0: Az ülőmunka tehát önmagában nem feltétlenül jelent problémát, ha tudatosan ellensúlyozzuk. A rutinszerű átmozgatás, a helyes testtartás és a kiegyensúlyozott táplálkozás olyan apróságok, amelyekkel sokat tehetünk azért, hogy hosszú távon is megőrizzük egészségünket.
2: A háttér a munkához,
3: a társ a pihenéshez.
2: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10.000 euró. További részletek a 060-1410-223-as telefonszámon. 060-1410-223. Szabadkán kiadó egy egyszobás lakás diákoknak teljesen berendezve, közel a Népkörhöz. Érdeklődni a 064-131-0640-es telefonszámon, tehát 064-131-0640. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 14:00-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 020

0: Reklám következik.
1: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget! Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
2: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a Szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszol.

0: válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnatron Promet.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Reklámot hallottak.

0: Kultúra, sport, közélet.
1: Ez a Mozaik.
2: És 13 óra múlt, pontosan 40 perccel stúdióba köszönhetem Mészáros Anikót, a Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának közönség szervezőjét. Szia, Anikó!
3: Szia, köszöntelek is a hallgatókat is!
2: Amiről beszélgetni fogunk, az nem más, mint a Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának drámapályázata, ami nagyon fontos, hogy elmondjuk, vagy amit nagyon fontos, hogy elmondjuk, hogy egész évben nyitva van, de most már itt finisben vagytok, hiszen nem sokára a Délvidéki Magyar Színjátszás napja, és azon belül is ugye fölolvasó színház, oda készül a drámapályázat is. Hát nézzük, még kik tudnak jelentkezni, Anikó. Tehát van még egy kis idő azért.
3: Hát igen, azért van, de ahogy mondod, ez a pályázat egész évben nyitott, és ezt hajlamosak ugye a szerzők, igen, vagy a leendő szerzők elfelejteni. Ezért most emlékeztetjük őket rá, hogy van még egy kis idejük, még pedig október 9-éig.
2: Hát már nem sok. De
3: igen, de hát azért ez még valamire elegendő, meg hát hogyha valami már dolgoznak, akkor itt az alkalom, hogy ezt megmutassák, és ahogyha sikerül nekik, akkor még színre is kerülhet egyből ez a munka. Úgyhogy, hogy kik pályázhatnak. Hát fontos tényezője, hogy vajdasági, vagy pedig vajdasági származású alkotók legyenek a pályázóink, illetve egész estét betöltő műveket várunk tőlük. Uh-huh. Az, hogy profi író, vagy pedig amatőr, ez teljesen lényegtelen, hogy milyen témában hoz előadás, szöveget,
2: is, igen.
3: Vagy igen, a készülés, tehát a téma az abszolút nincs megkötve, illetve műfaji megkötésünk sincs.
2: Ha visszanézünk így az elmúlt években, Anikó, általában ugyanazok írnak, vagy vannak újak is például?
3: Mindig vannak új arcok, aminek nagyon-nagyon szoktunk örülni. Például tavaly rengeteg új névvel és új szöveggel, szerzővel találkoztunk, és ez nagyon üdítő volt.
2: Hogyan látod például, aztán beszélünk majd a háromtagú bizottságról is, meg hogy milyen kritériumok alapján, illetve mit is lehet ezzel kapni, hiszen nagyon sok mindent, akinek például a drámapályázaton győztes lesz a drámája. Na már most mi foglalkoztatja az írókat, vagy akik jelentkeznek például a drámapályázatra? Hogyan látod?
3: Hát most, hogyha a tavalyi mezőnyt nézem, akkor nagyon-nagyon sokan foglalkoznak velünk, azaz a vajdasági emberekkel. Gondolom, hogy mindenki abból a témából ugye dolgozik, amiben él, vagy ami körülveszi, és nagyon sok történet szólt a vajdasági kisemberről.
2: Nagyon fontos azt elmondani, tehát ugye, hogy két nyertes pályamű pénzjutalomban részesül, és ezeket láthatja majd például a közönség. A pénzjutalom mellett, tehát az is már egy hatalmas jutalom, hogy színre viszik a darabot.
3: Így van, ráadásul ugye profi színészek fogják felolvasni ezt a művet. Illetve az utóbbi időben, amióta én bekapcsolódtam ennek a munkájába, díszlet is van, még kellékek is vannak, tehát nem csupán egy leülök a székre, felolvasom a szöveget, estről van szó, hanem tényleg előadás alakul belőle.
2: És ha jól tudom, nem egy olyan munka van, ami aztán például felkerül a színházak repertoáriára.
3: Volt már erre is például a Tyúklétra, vagy Mi csorog a nyakunkban, Rókus Zoltán műve, ami szintén egy ilyen pályázaton ért el helyezést, szóval én mindenki csak bátorítani tudok.
2: Na már most, Anikó, nézzük a bizottságot, kik döntik el, hogy melyik lesz az a kettő pálya?
3: Háromtagú bizottság lesz, igen.
2: Elnézést.
3: És még nem pontos az összetétel, amire nem tudok beszélni, viszont mindig van benne dramaturg, mindig van benne színházi kritikus is, úgyhogy ilyen összetételű lesz majd ez a háromtagú zsűri.
2: Nézzük, hogy mennyi pénzjutalom jár, el szabad mondani?
3: El szabad mondani, 20 ezer dinár.
2: Mind a kettőnek.
3: Igen, fejenként.
2: Na már most az is nagyon fontos, hogy hol tudnak jelentkezni, illetve hogyan.
3: E-mailben kérnénk ezeket a pályaműveket, mégpedig az én e-mail címemre aniko.mészaros@szuteater.org, de egyébként minden és az egész felhívás fenn van a weboldalunkon, illetve a Facebookon is, meg az Instagramon is megtalálható, de ha véletlenül valami nem nyilvánvaló, akkor keressenek, hívjanak, írjanak, tehát erre az e-mail címre várjuk, és mindenféle adatot is kérünk, de ez benne van a pályázati leírásban, ezzel nem is húznánk az időt, inkább szerintem weboldalunkon www.szuteater.org-on fent van az egész pályázat szövege.
2: Én köszönöm szépen, hogy itt voltál nálunk. Azt gondolom, hogy mindent elmondtunk a pályázattal kapcsolatosan, illetve hogy hol lehet elérni, ha valakinek most véletlenül lemaradt volna, vagy félig hallotta volna a beszélgetést, akkor megtalálják, ahol Anikó elmondta ezeken a címeken. Viszont már köszönjük szépen a figyelmet is, Anikónak is, hogy bejött. Szép lassan véget ér mai Mozaik című műsorunk, azonban ne menjenek sehova, hiszen a következő órában már is beszéljünk róla, rovatunkat hallhatják, majd délután pedig a Körhintában érkezik Búzán Zsuzsa, mégpedig nagyon jó kis témákkal, közérdekű információkkal, és ha csütörtök, akkor még rádiódiszkó is lesz 20 órától Kis János Manuval. Búcsúzik a mai stáb, két adásvezető technikus nevében a mai szerkesztő műsorvezető Vágó Kriszta. Legyen szép napjuk, és vigyázzanak egymásra. Na viszont hallásra!

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Dédics Zuzanna. A sikeres vállalkozások mögött jó kérdések, új nézőpontok és értékes kapcsolatok állnak, ezek idén is középpontba kerülnek a Connect & Grow konferencián. Vajdaság egyetlen magyar nyelvű üzleti konferenciája ma kezdődött Palicson a Vigadóban, és az esemény holnap is folytatódik. A kétnapos programon inspiráló előadások, aktuális vállalkozói témák, kapcsolatépítési lehetőségek és közösségi program várják a résztvevőket. Heves vitával kezdődött, majd kisebb nézeteltérésekkel folytatódott a Szabadkai Városi Képviselőtestület 17. rendesülése ma. Már az első napi rendi pont a városi költségvetés első félévi végrehajtásáról szóló jelentés komoly vitát váltott ki. Az ellenzék azt kifogásolta, hogy a költségvetésben meghatározott összegeket nem minden esetben arra fordították, amire eredetileg előirányozták. Az óvodák állapotára is többször felhívták a figyelmet. A képviselők végül ezt a napirendi pontot is nagy többséggel elfogadták. A további 39 napirendi pontról kisebb viták után szintén többséggel döntöttek. Az együttműködés és a tűzmegelőzés került a középpontba az idei Interreg együttműködés napján, amelynek orom adott otthont. A 15. alkalommal megszervezett rendezvény mottója ezúttal az együtt a tüzek ellen volt. Az eseményen szerbiai és romániai önkéntes tűzoltók és projektpartnerek mutatták be, milyen szerepe van a határon átnyúló együttműködésnek a megelőzésben és a vészhelyzetekre való gyors reagálásban. A téma különösen aktuális, hiszen az idei szerbiai erdőtüzek megfékezésében romániai tűzoltó egységek is segítséget nyújtottak. A résztvevők megtekinthették az Interreg Ipar Románia-Szerbia program támogatásával az Oromi Önkéntes Tűzoltó Egyesület Prevent projektje keretében beszerzett felszereléseket is. Október 6-án kezdődik a 12. őszi zsidó kulturális fesztivál Szabadkán. A Szabadkai Zsidó Hídközség 2015 óta szervezi meg a rendezvényt, amelynek célja, hogy a zsidó kultúrát, hagyományokat és művészetet a széles közönség számára is bemutassa. Az idei fesztivál október 6-a és 11-e között kínál változatos programokat. A zenei koncertek, előadások és kiállítások mellett színházi előadás is várja az érdeklődőket.
2: Sport.
3: Szerbia a görögöket fogadja a Nemzetek Ligájában. A labdarúgó válogatott ma 20 óra 45 perctől a Rajko Mitić stadionban kezdi meg szereplését az A divízióban. Veljko Paunović szövetségi kapitány számára ez lesz az első hazai tétmérkőzés, miközben Dusan Tadić visszatér a nemzeti csapatba. A görögök elleni találkozó különösen fontos lehet a szerbek számára, hiszen a csoport másik két együttese Németország és Hollandia. A szerbek ugyanakkor több kulcsjátékusokra sem számíthatnak, sérülés miatt Dusan Vlahović és Nikola Milenković is hiányzik. A görögöket a szerb szakember Iván Jovanović irányítja.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén 21 fokot mutat a hőmérő. A nap hátra lévő részében is felhős, borongós időre kell készülni, az előrejelzések szerint csapadék éjszaka lehetséges. A legmelegebb órákban ma 22 fokot mutathat a hőmérő.
4: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
5: Friss hírek minden órában.
6: Szabadkai Magyar Rádió. What?

0: A minőségi magyar zene.
1: A Korszabadkai Magyar Rádió.
2: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mert a legtöbb magyar sláger nálunk szól.
1: Nálunk szól.

0: beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
1: A mai Beszéljünk róla című rovatunkban arról lesz szó, milyen szerepe van az iskolának abban, hogy a gyerekek ne csak tudást, hanem együttműködést, empátiát és felelősségvállalást is tanuljanak. Miért fontos a szociális kompetenciák fejlesztése már gyermekkorban? Ennek kapcsán Elritók Nórát, az Igaz Gyöngy Alapítvány alapítóját, Szabó Hangya Teréz kérdezte.
2: Azt lehet olvasni arról, hogy a gyerekszegénység, a mély szegénység ellen küzd, esélyteremtést és integrációért dolgozik, illetve aktív művész, ami külön érdekessége az öntevékenységének, de folyamatosan publikál és tanít is. Előadásokat tart, ami nagyon hasznos, az, akinek volt már szerencséje hallgatni önt, az tudja, hogy milyen nagyon hasznos tanácsokat lehet hallani, és mégis a legtöbben az Igaz Gyöngy Alapítványról ismerik. Hogyan, mikor kezdődött és miért született meg egyáltalán a kezdeményezés az Igaz Gyöngyel kapcsolatban?
3: 27 évvel ezelőtt, 1999-ben alapítottam az alapítványt. Addig én az állami oktatásban dolgoztam, az első végzettségem az földrajzrajszakos általános iskolai tanár, és én egy olyan iskolába tanítottam, ahol magas volt, tehát még a rendszerváltás előtt kezdtem tanítani, ahol magas volt a hátrányos helyzetű roma gyerekek aránya, és hát elég hamar kiderült, hogy tulajdonképpen komfortosan a művészeti területen érzem magam, akkor már képzőművészként is dolgoztam, és ezen a területen próbáltam a gyerekek felé is nyitni, és keresni valami új, innovatív megközelítést. Akkoriban a Soros Alapítvány kereste azokat a programokat Magyarországon, ami ezt a társadalmi csoportot fejlesztette, és ennek a kuratóriumnak Vekerdi Tamás volt a vezetője, és ő felfigyelt erre a munkára, és én nagyon hálás vagyok neki, mert tulajdonképpen ő hívott be az alternatív pedagógiák közé, és azért egy vidéki pedagógusnak ez óriási jelentőségű volt. Nekem akkor nyílt rá a szemem azokra az alternatív iskolákra, amelyek azóta is működnek sikeresen Magyarországon. És aztán úgy hozta az élet, hogy volt egy szerencsétlen igazgatóváltás ebbe az iskolába, aztán volt egy tulajdonosváltás is, visszavette ezt az iskolát a Református Egyház, és én úgy gondoltam, hogy akkora már, hogy azt a fajta alternatív szemléletet, amivel gondolkodtam erről az egészről, azt alapítványi keretek között megpróbálnám inkább szabadabban megszervezni, és akkor alapítottam az alapítványt. És 10 évet töltöttünk az oktatásban. Ez idő alatt eljutottunk ott Berettyóújfalu környékén 6 településre, és egy ilyen 600-650 körüli tanuló létszámmal dolgozunk. Ezeknek a gyerekeknek a 70%-a hátrányos helyzetű, és ennek is fele halmozottan hátrányos helyzetű, zömében szegregált körülmények között élő gyermek. És akkor még abban a naív hitben voltam, amit tanultam, hogy az iskola, egy jó iskola képes 50%-ot is lefaragni a szocializáció okozta hátrányokból. Aztán egy ilyen kis nem reprezentatív méréssel megbizonyosodtam róla, hogy nem sokat tudtunk hozzátenni a generációs szegénységben élő gyerekek életstratégiájának a megváltoztatásához, és akkor nyitott az alapítvány a szociális tér felé, és 17 éve indítottunk el egy ilyen esélyteremtő modellt, amit egy Told nevű kis településen viszünk minden elemében, és mellette még 17 településen végez az alapítvány szociális munkát, Hajdú-Bihar megyében, a Berettyóújfalui járásban, egy leszakadó térségben.
2: Mi a küldetése az alapítványnak?
3: Amikor megalapítottam, akkor a tehetséggondozás volt, és az esélykiegyenlítő oktatás megteremtése. Aztán bővültünk, és ma inkább azt mondom, hogy a gyerekszegénység elleni küzdelem a legfontosabb célunk, és egy inkluzív társadalom, amiben benne van a tehetséggondozás és a többségi társadalom befogadása és befogadásának fejlesztése is.
2: Milyen korú gyerekek számíthatnak arra, hogy bekerülnek ebbe a körbe, akikkel dolgoznak?
3: A művészeti képzés kérdésben, ugye ez egy államilag és nyilvántartott rendszer, annak ellenére, hogy a fenntartás az alapítványi, tehát egy ilyen OM számmal rendelkező iskola vagyunk. Ez 7 éves kortól, tehát az általános iskolás kortól a középiskoláig biztosítja ezt a művészeti képzést a gyerekeknek, elsősorban azzal a céllal, hogy szakirányú továbbképzést vagy tovább tanulási lehetőséget adjon. Mi egy picit máshogy fogjuk meg ezt, és ezért nem is művészeti nevelésnek, hanem művészettel nevelésnek hívom inkább, mert sokkal inkább fókuszban van az a személyiségfejlesztés, ami egyébként az állami rendszerben talán most az oktatás irányításban való változásokkal nagyobb teret kap, de korábban nem igazán volt jelen. Az alapítvány emellett óvodáskorúakkal is foglalkozik. Toldon ugye átfogjuk az egész korosztályt, az egész lakosságot, az egész közösséget, de egyébként a tanítványaink zöme az általános iskolás korú.
2: Ez nagyon fontos, hogy minél korábban elkezdeni a foglalkozást, ugye annál könnyebb, vagy annál hatékonyabb a cél, amit el szeretnének érni az alapítvány munkájával. Amikor művészetet említ, csak ezt tisztázzuk le, akkor képzőművészetről van szó, ugye?
3: Igen, azért, ha megnézzük a világon a szegénység ellenes programokat, akkor azokban mindegyikben van egy művészet, egy alkotó elem. Én nem akarom azt mondani, hogy a képzőművészet valamiféle prioritást élvez ebben, hiszen pontosan tudom, hogy a zene, a tánc, vagy az irodalom, a dráma épp úgy alkalmas ezeknek a készségeknek a fejlesztésére. Nyilván képzőművészként ehhez értek igazán, és hát azt látom még, hogy a rajzban, a vizuális nevelésben az a jó, hogy nagyon gyorsan nyújtja azt a sikerélményt, akár egy jó feladattal 45 perc után is egy gyereknek, hogy na hát ő egy különleges valaki, aki egyedi módon tud valamilyen üzenetet közvetíteni a vizuális hatáskeltés eszközeivel.
2: A munkatársai, a szakember munkatársai ugyancsak a szakmából vannak, és vannak-e volontőrök?
3: Természetesen, tehát ugye az iskolából indultunk ki, ott úgy alakult, hogy zömében a tanítványaim lettek a munkatársaim, mert azok, akik megtapasztalták ezt a fajta pedagógiai szemléletet gyerekként, ők könnyebben tudtak ehhez azonosulni, és hát már most vannak olyanok, akik igaz gyöngyös gyerekek voltak, ugye ennyi idő alatt már van ilyen, és úgy lettek kollégáink. Mellette a szociális szférában létszámilag is közel annyian dolgoznak, mint az iskolai részben, és természetesen önkénteseink is vannak, azért vannak olyan, nagyon sokan támogatnak tudással bennünket, vagy eseményszervezéssel, ugye az online tér az önkéntes munkára is nagy lehetőséget ad, illetve vannak olyan táboraink, amikor fogadunk is önkénteseket, vannak önkéntes szálláshelyeink, és akkor ők ott tevőlegesen bekapcsolódhatnak a gyerekek fejlesztésébe, vagy a felnőtt közösség fejlesztésébe is, hiszen az egy nagy felismerés volt még az elején, hogy ugyan a gyerekekért dolgozunk, a következő generációért, de ezt a generációs szegénységet, vagy mély szegénységet úgy lehet megtörni, hogyha a szülők generációjával is foglalkozunk, hogy tudják megadni a gyerekeiknek azt a fajta háttértámogatást, ami reményt adhat arra, hogy egy más életstratégia épüljön fel.
2: Nagyon jó elképzelések, nagyon jó tervek, szakmailag fölkészült programok, illetve tudományos alappal rendelkező programok valósulnak meg így az Igaz Gyöngy Alapítvány iskoláiban. Viszont hogy néz ki ez a gyakorlatban? Hogyan fogják föl a gyerekek, hogyan csapódik ez le a gyerekeken és a családokon?
3: Hát fontos az, hogy erős társadalmi hatékonyságméréssel dolgozunk. Ez azt jelenti, hogy megkerestük azokat a pontokat, ahol a befektetett energiát tudjuk mérni. A művészeti iskola maga is egy felkereső jellegű szolgáltatás, hiszen ezek a gyerekek nem érnék el egyébként ezt a fajta oktatást, amiért utazni kell és amiért fizetni kell. Magyarországon ezért az oktatási típus, hogy a szülőknek fizetni kell térítési díjat, úgyhogy itt az elsődleges dolog az, hogy valaki ezt befizesse, ezt támogatók segítségével meg tudjuk tenni. De a nap az úgy néz ki, hogy a kollégák beülnek az autókba, és kimennek az általános iskolákba, és ugyanabban az épületben, nyilván ennek is fizetjük a rezsijét, tehát ennek is megvan az anyagi vonzata, de ugyanabban az épületben vannak olyan tantermek, amik délutánra felszabadulnak, és akkor ott órarendszerűen oktatjuk a gyerekeket, egy héten kétszer találkozunk egy-egy gyerekkel. Aztán a másik része az a szociális munka. Erre is azt mondom, hogy felkereső jellegű. Tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy van egy központunk, ahova ülünk, és ott bent, és várjuk, hogy bejöjjön, akinek baja van, hanem elmegyünk ezekbe a szegregátumokba, megkeressük azokat a családokat, ahol azt gondoljuk, hogy nehéz az élet, vagy problémák vannak, és ott próbálunk segíteni. Van kríziskezelés része is a munkánknak, de ezt nem úgy kell elképzelni, hogy mi folyamatosan adunk, hanem a közösséggel együtt oldon kidolgoztunk egy olyan elvárásrendszert, hogy nekik mit kell tenni azért, hogy segítséget kapjanak. Ez egy nagy hibája a segítő szolgáltatásoknak. Azt gondolják az emberek, hogyha egy szegénynek adnak ennivalót, ruhát, tüzelőt, akkor azzal jót tesznek, de tulajdonképpen csak azt erősítik meg benne, hogy nem kell tennie önmagának semmit a sorsáért, mert majd úgy is jön valaki, és akkor segít rajta. Tehát egy óriási különbség van a adományozás és a fejlesztő segítségnyújtás között. Mi a fejlesztő segítségnyújtás végezzük közösségfejlesztő fókusszal. És abban a szociális munkában, amit végzünk, ugye, amit toldon viszünk, abban ez a közösségfejlesztési elem is nagyon erős. Tehát én nekem meggyőződésem, hogy a közösségben lesz a megoldás kulcsa, hogyha el tudnak köteleződni valamilyen alapértékek mellett, és el tudnak határolódni olyan dolgoktól, mint a prostitúció, a gyerekprostitúció, vagy a kábítószer, akkor azok a közösségi magok, akik képesek aktivitást felmutatni azért, hogy változzon a helyzet, és azért ehhez ők támogatást kapnak, tehát az elmozduláshoz, akkor a közösség az képes lesz megszervezni önmagát. Úgyhogy így vannak makroközösségi foglalkozásaink és mikroközösségi foglalkozásaink, például külön foglalkozunk a fiatal anyákkal, akikre a digitális tér másképpen hat már, mint az ő szüleikre. Ők is ugyanúgy a főállású anyaságban élnek, de bennük van a lehetőség azzal, hogy a világot másképpen látják, hogy az ő gyerekeiknek majd jobb támaszaik lesznek. Szóval nem szabad elfelejteni, hogy generációs a probléma, és itt nem fog egy-két éves uniós projekt változást generálni. Itt generáción keresztül kell dolgozni ezekkel a családokkal. Aztán még egy elem van, ami nagyon fontos, és itt van a művészet, hogy ugye egy szegregátumban, ami egyébként szolgáltatás hiányos teljesen, tehát ez a TOR nevű kisfalu még egy kocsmát se tud eltartani, és minden egyetlen szolgáltatás egy óvoda, ahova kijárnak az óvónők, tehát semmi más, minden a családsegítő és egy kijáró szolgáltatásként van jelen, és nincs semmiféle munkahely. És itt az alapítvány alapított egy társadalmi vállalkozást, ami kézművességben, meg mezőgazdaságban, élelmiszerfeldolgozásban munkát ad a szülőknek. És akkor itt jön egy nagyon szép most új innovációnk, hogy egy munkaszocializációs programot viszünk a gyerekekkel, amikor 10 éves korra visszük le azokat a képességfejlesztéseket, amiket hiányként a szülőknél megtapasztalunk. Érti? Tehát, hogy a társadalmi vállalkozásunk mutatja, hogy mi hiányzik, monotónia, tűrés, feladat, tudat, szabálytartás, együttműködési képesség, leginkább a szociális készségek, amik hiányoznak, és erre teszünk már a gyerekeknél egy egészen korán elinduló fejlesztési programot.
2: És hát ez egy borzasztóan nehéz tevékenység, amit végez az igazgyöngy. Mekkora sikerélményük? Van-e sikerélményük?
3: Igen, van. Tehát, ahogy említettem, a hatékonyságmérés azért mutatja, hogy milyen dolgokat tudunk felmutatni. Hát csak egyet-kettőt, hogy mondjuk a toldi gyerekek esetében az iskolai lemorzsolódás az megszűnt. Mindannyian befejezik a 8 osztályt, sőt, most már a középiskolát is egyre többen. Már vannak olyan érettségizett gyerekek, akik nálunk a tanodában pótolták be mindazt, ami az iskolában hiányzik. Javult a lakhatási szegénység, kertművelés van a családoknál, vagy a korai gyerekvállalás minimalizálódott, ami szintén nagyon fontos és köszönhető a fogamzásgátlási programunknak.
2: Hát ezek már is nagyszerű eredmények, de nyilván nem állnak meg ezeknél az eredményeknél, hanem folytatják is. Mi az a széles sáv, ameddig ezt lehet bővíteni, ezt a tevékenységet és gazdagítani?
3: Ez egy érdekes dolog, tehát azt gondolom, hogy ezzel a modellel már a teljes probléma térképet átfogtuk, tehát úgy gondolom, hogy a legkomplexebb esélyteremtő program, amilyenk ma Magyarországon. Az állami rendszer az nem is így szerveződik, de a civilek között sem találok olyat, amelyik a születéstől a halálig tulajdonképpen próbálna egy közösség életével valamit kezdeni. Volt egy nagy dilemma, hogy merre tovább az igaz gyöngy. Ugye a támogatóink, akik segítik ezt a munkát, hiszen a 70%-a a költségvetésünknek civil és céges adományokból van, azt mondták, hogy hát világos, hogy Toldon működik, ez egy nehéz falu, akkor franchise-szerűen vinni kell a többi településre is. Csak tudja, van ennek egy nagy problémája. Ugyanaz, mint amit a szegényeknél mondtam az adományozásnál. Ha megoldjuk az állam problémáit, és ezek, amiket az igazgyöngy végez, ezek zömében állami feladatok. Ha megoldjuk az állam helyet, akkor az állam nem fog késztetést érezni arra, hogy azt a rendszert olyanná alakítsa, ami esélyt ad azoknak az embereknek is, akik generációk óta nyomorúságban élnek. Tehát nem döntöttünk amellett, hogy visszük át civil modellként más területekre. A Toldit továbbfejlesztjük, nyilván az első etapot, amit 20 évre terveztünk, hamarosan elérjük, ami egy visszavonulás lesz, hiszen ennyi idő alatt már a közösségnek át kell venni tőlünk feladatokat, visszük tovább, de csökkennek a mi szerepvállalásunk ebben, és megpróbálunk szakmai segítséget adni, például a szakemberképzésnek, úgyhogy kapcsolódunk az egyetemekhez, szociális munkásképzéshez, tanárképzéshez, hogy ezt a tapasztalati tudást az egyetemekkel közösen átadhassuk a felnövő szakembereknek, és hát reméljük, hogy az állami rendszer is nyitott lesz arra, hogy ezeket a tapasztalatokat beépítse. Szóval rendszer szintű változást szeretnénk, nem pedig egy civil zárványként, valamikor majd egy szakirodalmi lábjegyzetként megjegyezve, hogy hát igen, volt egy igazgyöngy alapítvány, amelyik próbálkozott.
2: Ez egy nagyon jó cél, csak hát ugye a stratégiai tervezetük, programjuk, az 20 évre készült el, nem sokára lejár ez a 20 év, és arra nem gondoltak, hogy ezek a helyszínek, ezeket a helyszíneket áttenni így mindenestől egy másik hasonló helyszínre, ahol előről kell ugyan kezdeni, de lehetne ott is nagyot alkotni, tenni a közösségért.
3: Az is elképzelhető, hogy ez lesz a következő lépés, hiszen le tudjuk...
2: Hasonló helyszínre, ahol előről kell ugyan kezdeni, de lehetne ott is nagyot alkotni, tenni a közösségért.
3: Az is elképzelhető, hogy ez

0: iskolák épülnek fel, hogy szegregált iskolába járnak-e a gyerekek, vagy integráló iskolába, hogy milyen munkahelyek vannak a településen. Tehát ez biztos, hogy mindig új kihívásokat hozhat. Én nekem fontosabb az, hogy ez a tapasztalati útmutató, ez elkészüljön, és ennek a következő etap is része lesz, amikor azt mondjuk, hogy a következő 10 évre pedig azt tervezi az Igazgyöngy, hogy csökkentett létszámban a közösséget egyre inkább megerősítve van jelen.
1: Vagy esetleg valaki a nyomdokaiba lép, és egy másik helyszínen hasonló előről kezdett munkába kezd az önök tapasztalatai alapján.
0: Igen, de még jobban szeretném, hogyha a rendszer lenne olyan, ami esélyteremtő és esélykiegyenlítő. Azt szoktam mondani, hogy az a baj, hogy az állami rendszer ügykezelő szemléletű. Mindig ügyeket kezelnek, és az okokkal nem foglalkozik senki, mert az okok azok mindig újra termelik az ügyeket, és ettől az egésznek olyan íze lesz, mintha a rendszer a saját maga fenntartásáért nem foglalkozna a mélységekkel, hanem csak az ügyekkel. Mondok egy példát, hogy a gyerek lop a boltba, abból lesz egy ügy, mire a rendőrségi rendszeren végigfut, és mondjuk védelembe veszik a magyar jogszabályok szerint, eltelik 2-3 hónap, csak egy fél évig megfigyelik a családot, hogy lop-e a gyerek még egyszer. Akkor egy fél évig, ha nem lop, akkor a dossziéját becsukják, és visszateszik a polcra, majd 2 hét múlva újra ki kell nyitni, mert újra lopott a gyerek, és az, hogy miért lopott, az nem került a hatóságok látókörébe sem, és prevenciót vagy megoldási javaslatot sem nyújtottak rá. Tehát ezért van az, hogy öröklődik mindig újra és újra a szegénység, a nyomorúság azokkal a túlélési stratégiákkal együtt, amelyekre mondjuk azt, hogy nem inkluzió vagy integráció barátok.
1: És még csak egyet szeretnék idézni, mert nem lehet a végére jutni ennek a témának. Úgy látom, egy nagyon érdekes, nagyon nehéz feladat, nagyon nagy közösség összefogás kellene, hogy még hatékonyabb legyen, mert nyilván önök sincsenek 1 millióan, sajnos, hogy mindenfelé lehessen a művészetet arra használni, hogy kijöjjenek a nehéz helyzetből ezek a családok és ezek a gyerekek, mert hogy nagyon érdekes, hogy azt írja valahol, hogy azért dolgozunk, hogy minden gyermek azért váljon, ami lehetne, illetve azért dolgozunk, hogy ne legyen ránk szükség.
0: Igen.
1: Ezt én értem, mert ezt megmagyaráztuk, de az, hogy minden gyerek azzá váljon, ami lehetne, ezt önöknek kell kideríteni nyilván arról a gyerekről, vagy hogyan készítik ezt elő, hogy valóban a gyerekek ezt ennek tudatába kerüljenek, és valóban olyan pályát is válasszanak.
0: Világosan látszik a szegénységben, hogy a legkorábbi időktől kezdve halmozódnak azok a hátrányok, amelyek aztán megakadályozzák azokat a tehetségcsírákat is, amelyek felfedezhetők lennének. Tehát ezt a mondatot nekem egy mondatban kellett, amikor én Prima Primissima közösségdíjat kaptam, akkor egy mondatban kellett megfogalmaznom, hogy mit akarok, és én akkor találtam meg ezt a mondatot, hogy minden gyerekben ott van a lehetőség, és a mi dolgunk az, hogy olyan körülményeket teremtsünk, amiben ez a lehetőség, ez kibontható. Ma sajnos nem ez a helyzet, mert nagyon sok olyan tényező van, ami visszahúzza, megakadályozza. Csak arra gondolunk, hogy a mély szegénységben minden gyerek traumatizált. És a traumatizáltság ki nem kezelése, fel nem tárása az olyan mély nyomokat hagy a lelkében, ami az egész életére hatással van. A másik, ami ott van, az a szocializációs minták, hogy milyen példa van a gyerek előtt a túlélésre, hogy mennyire lesz motiválható arra, hogy tanuljon. Annyira bonyolult az egész, meg annyira világos is. Tehát aki egyik napról a másikra él, ahol gond az, hogy a másnap miből vesznek ennivalót, az egy rövid távú gondolkodás. Az, hogy tanulj, mert ha majd tanulsz, akkor 8 év múlva, 10 év múlva lesz egy olyan szakmád, amivel boldogulsz, az meg egy hosszú távú gondolkodás. Amikor valaki generációk óta szegénységben él, egyik napról a másikra, akkor neki a rövid távú gondolkodás ég be. Na most az a dolgunk, hogy ezt a hosszú távú gondolkodást, meg ezt a rövidet valahogy közelítsük egymáshoz, és elhiggyék nekünk, hogy érdemes erőfeszítést tenni, annak ellenére, hogy az otthoni üzenet az a szülőtől, hogy hát én se tanultam, mégis itt vagyok.
1: Hát ehhez kívánok önöknek nagyon sok erőt, kitartást és bizakodást, és remélem, hogy lesz jövője mindenképpen az Igazgyöngy Alapítványnak, illetve a művészettel dolgozó iskolának is, és attól eltekintve, hogy ön nyugdíjba vonult, azért arra kérem, ha szabad, hogy folytassa a munkát.
0: Természetesen abba se tudnám hagyni, még sokáig fogok dolgozni. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen Elritók Nórának, hogy a vendégünk volt, az Igazgyöngy Alapítvány megalapítója, megálmodója, és

0: gyakorlatban való megvalósulásában is nagy részt kivette az oroszlán részt belőle, illetve az alapfokú művészettel nevelő iskolának is a vezetője volt sokáig, de most se hagyta abba.
1: Nem, igen.
0: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm a lehetőséget.
2: Beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.

0: mikor egy este otthon egyedül talál. Az ablakon kinézel, de semmit se látsz. Mondd, gondolsz-e rám? Mikor a napok léggömbjéből az idő elszivárog, és elfelejtett szavak után nem fordulsz már vissza. Mondd, gondolsz-e rám? Megteszel mindent, úgy csinálsz, mintha élnél. Órádra nem nézel, elrohansz, mielőtt sírásra görbülne szád. Mondd, gondolsz-e rám? Mit elvettél magadtól, nem kapod ajándékba vissza. Imád az égbe, hallgatásod földre száll. Mondd, gondolsz-e rám? S mikor tavasszal nyílnak az erdei virágok, magadat a tükörben oly öregnek látod. Mondd, gondolsz-e rám? Tested áruként a holnapnak kínálod, és napról napra árulod el titkaid másnak. Mondd, gondolsz-e rám? Mikor szerelmes kutyák vonyítanak az éjben, te egyedül gömbölyödsz fészkedbe. Mondd, gondolsz-e rám? Pedig várod, hogy az élet újra rád találjon, de legbensőbb titkaid nem érti új barátod. Mondd, gondolsz-e rám? Egyszer majd tudod, szép lesz újra minden. Nem lesz hiba a dalban, nem lesz hiba a versben. Igaz lesz minden szó, a csókok szívhez érnek, s a madarak messzi délről lassan hazatérnek. S én várni fogok, mert várni kell arra, aki nem jön el. Fáradt éjszakában tudod, álmatlan a csend, de hajnalban a derengés új reményt üzen. Éhes madár a reggel, az emlék megpihen. Akit az éjjel vártam, nem jön ma sem el.
1: Ajánló következik.
2: Mi interjúk?
1: A vajdasági magyarságot érintő témák.
2: Előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
1: Mérleg.
2: Péntekenként a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Ajánlót hallottak.

Sok kacat, ócskaság, mi évek óta összegyűlt. Szerte széjjel ott hevernek ők, a polcokon meg mindenütt. Gyertyaszál, gyöngyszemek, felébe tört mézes kalács, hajcsattok és karkötők, s egy régen elszakított lánc.

az életem. A művirág sok éve már a céllövöldében kinyílt.

porfogó, és ott hever az asztalon. A lelke már az égbe szállt, de eltemetni nem tudom. Filléres emlékeim, oly drágák nekem, kidobni őket nincs erő, s mind értéktelen.

pötyeg, az óra sem. Törékeny szíve megszakadt, a kis tükör homályosan, de őrzi még az arcokat. Egy régi dal a szallagon, és több a zaj már, mint a jel, de néha nap

0: Reklám következik.
1: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
4: Reklámot hallottak.

0: ajánló következik.
1: Puff!
2: Haver, figyelj!
0: Csütörtök esténként 20 és 22 óra között.
1: Hey, de széles jó kedvem van!
3: Rádió Diszkó.
4: A műsoretető Kis János.
5: Rádió Diszkó, a Szabadkai Magyar Rádióban.
6: Na, van valakinek valami jó nóta ötlete?
0: Itt újra felcsendülnek az örökzöld diszkos lágerek.
7: Bollare, hajkó-ajkó, halaballa, hajn gazdag lenne.
8: Ez kell ennek az országnak.
7: Pici-pici csiribiri sárga színe, kis bikini, takataka, meg ilyet, meg takataka.
3: Rádió Diszkó.
5: Ajánlót hallottak.

0: 15 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Zsuzsanna. Alekszandar Vučić szerb államfő az ENSZ közgyűlésében kijelentette, Szerbia megőrzi régi barátságait, de az Egyesült Államokkal is javítani szeretné kapcsolatait. New Yorkban meghívta Donald Trump amerikai elnököt Szerbiába, és reméli, hogy a látogatásra jövőre sor kerül. Beszédében bírálta azokat az országokat, amelyek elismerték Koszovó függetlenségét. Vučić szerint az ENSZ-re nagyobb szükség van, mint valaha, de a szervezetnek hatékonyabbá kell válnia. Megerősítette, hogy Szerbia célja továbbra is az Európai Uniós tagság, ám a polgárok joggal várnak kézzelfogható eredményeket. Hozzátette, az országnak erősítenie kell gazdaságát és hadseregét, hogy meg tudja védeni magát. Újabb különleges engedélyt kért az amerikai pénzügyminisztériumtól a szerbiai kőolajipari vállalata NIS. A vállalat az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának külföldi vagyonellenőrzéséért felelős hivatalához, az OFAC-hoz fordult, hogy szeptember 30-a után is zavartalanul folytathassa működését. A jelenleg érvényben lévő engedély ugyanis ezen a napon jár le. A NIS közleménye szerint a vállalat folyamatos működése, a pancsovai kőolajfinomító zavartalan üzemelése és a piac megfelelő ellátása kiemelten fontos Szerbia energiabiztonsága szempontjából. Az amerikai hatóság legutóbb augusztus 28-án hosszabbította meg a NIS működési engedélyét, amely szeptember végéig biztosítja a vállalat és a pancsovai finomító működését is. Több mint egy órás vita után fogadták el Szabadka költségvetésének fél évre terjedő beszámolóját a Szabadkai Városi Képviselőtestület 17. rendesülésén. A képviselők a költségvetés elfogadása után döntöttek Bajmok általános szabályozási tervének kidolgozásáról, valamint az egykori Koszta nagy laktanya területére vonatkozó terv módosításáról. Újabb 4 éves periódusra kinevezték a köztisztasági és parkosítási kommunális közvállalat, a temetkezési kommunális közvállalat, a stadion kommunális közvállalat és a palicsi állatkert igazgatóját. Megnyílt Szabadkán a Lidl harmadik üzlete a Zombori út 58-as szám alatt a korábbi Slavica vállalat helyén. Az új áruház mintegy 30 embernek biztosít munkát, a vállalat pedig versenyképes munkafeltételeket, magán egészségbiztosítást és további juttatásokat kínál dolgozóinak. Az üzletnyitás alkalmából a Lidl a baba varázsdoboza ajándékcsomagokkal is készült. Ezeket azok az édesanyák kapják, akiknek gyermeke szeptember 24-e és 30-a között születik a Szabadkai Közkórházban. A vásárlók október 7-ig nyereményjátékokon is részt vehetnek. Szabadka új Lidl üzlete minden nap 7:30 és 21 óra között tart nyitva.
2: Sport.
3: Szerbia a görögöket fogadja a Nemzetek Ligájában. A labdarúgó válogatott ma 20 óra 45 perctől a Rajko Mitić stadionban kezdi meg a szereplését az A divízióban. Veljko Paunovic szövetségi kapitány számára ez lesz az első hazai tétmérkőzés, miközben Dusan Tadić visszatér a nemzeti csapatba. A görögök elleni találkozó különösen fontos lehet a szerbek számára, hiszen a csoport másik két együttese Németország és Hollandia. A szerbek ugyanakkor több kulcsjátékosukra sem számíthatnak, sérülés miatt Dusan Vlahović és Nikola Milenković is hiányzik. A görögöket a szerb szakember Ivan Jovanović irányítja. A magyar válogatott pedig holnap ugyancsak hazai pályán kezd a B divízióban Ukrajna ellen.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén jelen pillanatban a hőmérő 21 fokot mutat. Az előrejelzések szerint a holnapi nap folyamán a napsütést felhő átvonulások zavarhatják meg, néhol alakulhat ki zápor, zivatar. Az értékek a holnapi nap folyamán hasonlóképpen alakulnak, mint a mai napon, kora reggel 10 fokot, délután pedig 19 és 21 fok közötti értékeket mérhetünk.
4: Friss hírek minden órában.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
5: 107,1 MHz.

0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
1: Kedves hallgatóink, szeptember közepétől minden szerbiai állami szervnek és helyi önkormányzatnak csatlakoznia kell a pláti, vagyis fizessel nevezésű rendszerhez. Az ügyintézők elektronikusan ellenőrizhetik, hogy az állampolgár befizette az adott eljáráshoz szükséges illetéket vagy díjat. A részleteket Orosz Ildikótól hallják.
2: Vége a befizetési bizonylatok hordozásának. Véget ér az az időszak, amikor papír alapú befizetési bizonylatokat kellett magunkkal vinni az állami intézményekbe. Szeptember 16-ától az állami szervek maguk ellenőrzik az illetékek és díjak befizetését. Ehhez regisztrálniuk kellett a pláti, vagyis fizes elnevezésű rendszerbe. Jelena Bojović, a NALED program igazgatója, a szerbiai RTV vendége volt. Ez azt jelenti, hogy rendelkezésünkre áll egy olyan felület, ahol láthatják az állam részére teljesített valamennyi befizetést, és ennek alapján nem kérhetik öntől a befizetés igazolását. Ez szeptember 16-án lépett hatályba. A rendszer összetettségét az adja, hogy minden egyes ügyfélszolgálati pultnál, tehát minden ügyintézőnek hozzáférési jogosultsággal kell rendelkeznie ehhez a rendszerhez, és képesnek kell lennie arra, hogy ellenőrizze a teljesített befizetéseket. Így az ön által kezdeményezett bármely kérelem vagy eljárás esetében nem kérheti öntől a befizetés igazolását. A pláti rendszer már széles körben használatban van. A szerb belügyminisztérium már több éve használja, más állami szervek azonban mostanáig nem. Most éppen az a változás, hogy ez valamennyi állami szervre és helyi szervre, illetve helyi önkormányzatra vonatkozik, vagyis abszolút minden olyan intézményre, ahol önök bármilyen ügyet intéznek. Most már nem fordulhat elő tehát, hogy az ügyintéző a pultnál azt mondja, hozza be a befizetési bizonylatot. A törvény ugyanis 30 ezer és 150 ezer dinár közötti pénzbírságot ír elő azoknak a tisztviselőknek és szerveknek, amelyek nem tartják be a jogszabályi kötelezettséget. Jelena Bojović azt is elmagyarázta, hogyan fog működni az egész folyamat. Ön megérkezik az ügyfélszolgálati pulthoz, az ügyintéző pedig a jömöbögő, vagyis a személyi azonosítószám, illetve a név és vezetéknév alapján keresést végez. Megtalálja az ön befizetését, kipipálja, megjelöli, hogy a befizetés megtörtént, és egyáltalán nem kér semmilyen igazolást. Arra a kérdésre, hogy honnan tudjuk majd bizonyítani, hogy befizettük az összeget, Jelena Bojović azt válaszolta, hogy a pláti rendszerben meg kell adni egy e-mail címet, amelyre a befizetés teljesítéséről szóló visszaigazolás érkezik. A plati.euprava.gov.rs oldalon számos illetéket lehet majd befizetni, de amíg valamennyi intézmény és eljárás nem kapcsolódik össze a rendszerrel, addig egy általános befizetési űrlap is elérhető lesz, amelybe az állampolgároknak saját maguknak kell beírniuk a szükséges adatokat, magyarázta a NALED programigazgatója. Január 1-ig minden szervnek fel kell töltenie a rendszerbe valamennyi eljárását és valamennyi illetékét, hogy önöknek többé ne kelljen azon gondolkodniuk, hogy 340 vagy 430 dinárról van-e szó, mi a hivatkozási szám, vagy melyik bankszámlára kell befizetni az összeget. Jelena Bojović elmondta még, hogy a közigazgatás rendszerében mintegy 700 olyan eljárás van, amelyet az állampolgárok, valamint körülbelül 7300 olyan eljárás, amelyet a vállalkozások kezdeményeznek vagy intéznek. Arról is beszélt, hogy lesznek összesített befizetési bizonylatok, amelyek egy adott szolgáltatáshoz több illetéket is egyetlen befizetésben egyesítenek. Az összes tétel azonban külön fel lesz tüntetve, így az állampolgárok pontosan tudni fogják, milyen illetékeket fizetnek be.
0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.

0: ajánló következik.
1: 36. születinapok Horgoson, szeptember 25-e és 27-e között. A rendezvény pénteken a terménykiállítás megnyitójával kezdődik, szombaton pedig főzőverseny, kézműves és gasztronómiai programok, sport, születi olimpia és gyerekműsorok várják a látogatókat. A színpadon vajdasági muzsikusok és művelődési egyesületek lépnek fel, 19 órától pedig a Night Cruisers Band zenél. A program vasárnap hálaadó szentmisével zárul. Tartsanak velünk!
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10.000 euró. További részletek a 060-1410-223-as telefonszámon. 060-1410-223. Szabadkán kiadó egy egyszobás lakás diákoknak teljesen berendezve, közel a Népkörhöz. Érdeklődni a 064-131-0640-es telefonszámon, tehát 064-131-0640. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 14:00-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-tól, valamint délután 14:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
1: Kedves hallgatóink, egy család történetét ismerhetik meg a következő percekben. Egy olyan családét, amelynek két gyermeke genetikai rendellenességgel született. Kovács Melindát, az édesanyját kérdeztük, aki az Újvidékhez közeli Piroson él. Orosz Ildikó a mikrofonnál.
2: Arra kérem, hogy mesélje el, hogy mi az önök története ugye a gyermekei szempontjából.
3: Én nekem két kislányom van, egyik 17 éves, Ines, a másik 12 éves, Helena, és mindkettőjüknek Angelman-szindrómjuk van. És az azzal jár, hogy a gyerekek nem beszélnek egyáltalán, nagyon nehezen mennek, ilyen epilepsziájuk van. Szóval a motorika nagyon nehéz náluk.
2: Tudnak önállóan élni, ellátni magukat,
3: nem.
2: Vagy segítségre szorulnak?
3: Nem, egyáltalán nem önállóak, szóval 24 órát velük kell lenni, egyáltalán nem bírnak semmit maguk megtenni. Szóval az iskolában is van neki kísérőjük, akikkel mennek, mert semmit nem bírnak maguk megcsinálni. Ők maguk esznek, annyira gondolom megtanítottuk őket meg mindent, de így nem lehet magukra hagyni egyáltalán. Egész életükbe segítség kell nekik.
2: Mikor derült ez ki annak idején, tehát még bébikorukban, vagy kisgyerekkorukban ez a dolog, tudták-e már születéskor például?
3: Amikor én ezt megszületett, volt egy kis probléma, hogy nem forgott a jobbra, meg balra, csak feküdt az ágyba, és akkor elindultunk mink a fizioterápiákra, meg mindenféle vizsgálatokra, és közben az orvosok egyáltalán nem tudták, hogy mi van a kislánnyal, és csak amikor 6 éves volt, akkor, amikor én már nem tudtam, hogy mit teszek magammal, akkor kértem, hogy küldjenek el bennünket Belgrádba, hogy megcsináljuk a genetika vizsgálatokat, és hogy megtudjuk, hogy mi van a kislánnyal. Szóval, amikor én ez 6 éves volt, én nekem akkor már meglett Helena is, szóval mind a kettőnek meglett csinálva a genetika, és az jött ki belőle, hogy a 15. kromozomoson van nekik egy olyan pont, és azt úgy hívják, hogy Angelman-szindróm. És én vagyok az, aki viszi azt a genetikai problémát, és én vittem át nekik sajnos. De én azt nem tudtam egyáltalán, hogy én nekem az van, még nem csináltuk meg.
2: Hogyan zajlanak a mindennapok? Van egyáltalán lehetősége például dolgozni?
3: Nem. Én nagyon szeretnék dolgozni, azért, mert pszichikailag nagyon nehéz viselni ezt mindet, de gondolom, nincs kilátásom, hogy dolgozhassak, amikor én 8-szor akkor reggel fölkelek, elviszem őket iskolába, én ezt 2-3 óra hosszát az iskolába van, utána megyek érte, szóval őket öltöztetni kell, elvinni az iskolába, hazahozni, elkészíteni nekik az ételt, átöltöztetni, logopédushoz vinni, lovagolásra vinni, fizikális terápiákra vinni, szóval egész nap 4-5 óra akkor fejezzük be a napi, ami van egy napra, gondolom, mindent elvégezni, úgyhogy én egyáltalán nem bírok munkába állni, sajnos. Csak a férjem dolgozik, és gondolom, nagyon nehéz. Gondolom, mink kapjuk a gyerek pótlékot, mindaz, amit az állam persze megad, én azt mindent kértem, amit őrájuk van számva egyben, de gondolom, nehéz, mert minden nagyon drága, a logopédus is, a fizikális terápia is, a lovagolás is, minden nagyon sok pénzbe kerül. De szerintem én nekem meg kell biztosítani valahogy ezt a pénzt.
2: Hadd kérdezzem azt is meg, hogy milyen a jövő, hogy így mondjam. Tehát a gyerekek önnel vagy önökkel fognak élni, gondolom én. Milyen lehetőségeik vannak esetleg a fejlődésre?
3: Hát a gyerekek velünk maradnak, még mink élünk persze. Remélem, hogy az még sokáig lesz, mert ő nekik legjobb, még mink itt vagyunk, a férjem, még én. Utána, hogy mi lesz a legközelebbi rokon, szóval az én édestestvéremnek a lánya, például ő neki, vagy az édestestvérem, mert ő fiatalabb talán például ő neki lenne ebbe része, hogy ő hozzá mennének a gyerekek egy nap. De gondolom, kilátásuk a gyerekeknek, hogy valamit dolgozzanak, vagy valamit csináljanak, semmi. semmi. Szóval, amikor befejezik az iskolát, én ezt majd most fejezi be a harmadik osztályt középiskolába, a Milan Petrovics, ő utána itthon lesz velem. És gondolom mindig itt, gondolom mindig velünk vannak. Barátaik nincsenek, csak akivel barátkoznak az iskolába, szóval hozzánk senki nem jön. És ilyen nehéz helyzetben. Szóval nagyon kevesen maradnak, még csak a családból is nagyon kevesen maradnak, akik itt vannak velünk, és gondolom mindenki nem szökik el, de nem éppen szereti az ilyen helyzetet. Úgyhogy a gyerekek itt vannak velünk, és itt lesznek, de hogy tovább, hogy mi lesz, hogy az egyáltalán még nagyon nehéz, nem is merik arra gondolni, hogy mi lesz velük, amikor én nem leszek itt, vagy a férjem, persze.
2: Hát az a legfontosabb szerintem, hogy egy szerető családban élnek, akik gondoskodnak róluk, és szeretik őket, és hát ugye az állam valamilyen segítséget ad, de ez nagyon nem elég, és akkor önök...
3: Nem elég.
2: Önök hát pályáztak a Pásztor István Alapítványhoz segítségért. Egyáltalán honnan értesültek a lehetőségről, és hogyan pályáztak?
3: Hát az én ismerősöm itt Pirosról jelentette, hogy létezik ez a Pásztor Alapítvány. Én egyáltalán nem is tudtam arról. És akkor felhívtam őket, és még mondtam, hogy mi a gond nálunk. Szóval a Pásztor Alapítvány nagyon sokat segített nekünk. Átadtuk az összes szükséges orvosi dokumentációt, valamint a gyermekek kezelésével, a kezeléseket, amire mennek mindent, azokat a dokumentumokat is átadtuk, meg a többi dokumentumok, amit küldenek, például a banki vezeték, meg a többi dolgok, amit szükséges átadni. És ők nagyon kedvesek voltak, kommunikatívak, és egészen gondolom segítőkészek. Szóval mindent megértenek, nagyon kedvesek, szerintem megértik az egész bajt. Szóval ők mai napig is, mink egy évvel ezelőtt kértük a támogatást náluk, de mai napig is fölhívnak bennünket, és megkérdezik, hogy hogy vannak a gyerekek. Az nagyon ritka, hogy valaki fölhív, és hogy érdeklődik a gyerekekről.
2: Mennyi pénzt kaptak, ha szabad ilyet kérdezni, és mire fordította ezt az összeget? Miben segített?
3: Hogyha nem muszáj mondani, akkor nem mondanám, hogy mennyi pénzt kaptunk, de az a pénz elég volt egy olyan 8 hónapi terápiákra, meg kezelésekre, meg mindenre, szóval nagyon-nagyon sokat segítettek. Szóval az minden a gyerekekre volt utalva, mert ahogy mondtam, és nagyon sok pénz kell mindenre, úgyhogy az nagyon jól jött nekünk, mert egy kicsit megnyugodhattunk, gondolom, hogy lesz pénz, és hogy megbiztosíthassuk minden kezelést, minden terápiát, amire mennek.
2: Mit gondol, lehet-e megint pályázni ilyen kis támogatásra, hogy könnyebb legyen ezeket a magas költségeket kiadni?
3: Lehet.
2: Akkor megpróbálják máskor is.
3: Persze, meg fogom próbálni, biztos, mert tényleg én nem találkoztam senkivel, aki ennyire megértett engemet, és komolyan veszik a dolgot, és komolyan dolgoznak. Minden papíron saját orvosaik vannak, akik minden átnéznek, úgyhogy gondolom tényleg minden tisztán van, úgyhogy én nagyon meg vagyok elégedve komolyan, és nagyon sokat jelent, hogy föl is hívnak, és hogy megkérdezik, hogy van Ines, hogy van Helena, hogy haladnak előre, úgyhogy én nekem az nagyon sokat jelent, mert nagyon kevés ember van, aki megkérdezi, hogy hogy vagy, és hogy telik el a nap.
2: Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy így egy kicsit beszélgethettünk erről, elmondta, kicsit bepillantottunk a család történetébe, meg a helyzetbe, és én kitartást kívánok önöknek, azért ennek ellenére igazi boldog perceket, mert hogy mégiscsak egy egész család együtt tud élni, és így tovább. Ezt kívánom önöknek.
3: Nagyon szépen köszönöm. Az a legnagyobb szerencse, hogy a férjem még én együtt maradtunk ebben a nehéz helyzetben, mert sokszor a család szétmegy, és hogy a gyerekek tényleg szerencséjük van, hogy tényleg nagyon sok szeretet van körülöttük.
2: Maradjon is így. Köszönöm szépen.
3: Nagyon szépen köszönöm én is.
0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között. Wow!

0: 16 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Híradó.
3: Megkezdte a támogatói aláírások gyűjtését a Magyar Összefogás Lista november 8-ai nemzeti tanácsi választásokra. Negyedszer találkoznak a vajdasági magyar vállalkozók a Connect and Grow konferencián. Heves vita után elfogadták a szabadkai költségvetési beszámolót a VKT ülésén. Magán audencián fogadta 14. Leó pápa a Vatikánban Magyar Pétert. Jó napot kívánok a mikrofonnál, a hírszerkesztő Dédics Zsuzsanna.
0: Választások 2026.
3: A Magyar Összefogás Lista vajdaság szerte megkezdte a támogatói aláírások gyűjtését a november 8-ai nemzeti tanácsi választásokra. Kicsivel több mint 1000 aláírás elegendő lenne a nemzeti tanácsi választásokon való induláshoz, a Magyar Összefogás Lista viszont 5000 aláírás összegyűjtését tervezi egyetlen nap alatt. A közvetlen választásokon a Magyar Nemzeti Tanács 35 tagját választják meg 4 éves megbízatási időre. Csernai Panna a mikrofonnál.
4: November 8-án tartják a nemzeti tanácsi választásokat Szerbiában. A Köztársasági Választási Bizottság szerdán este elfogadta a Nemzeti Kisebbségek Nemzeti Tanácsi Tagjelölt listáinak benyújtására szolgáló nyomtatványokról szóló határozatot. Emellett elfogadták a november 8-ára kiírt közvetlen választási eljárás lebonyolításának határidőnaplóját is. A közvetlen választásokon 21 nemzeti kisebbség nemzeti tanácsának tagjait választják meg, míg a gorán és az orosz kisebbség esetében elektori gyűlések útján választják meg a nemzeti tanácsok tagjait. Már a reggeli órákban érkeztek polgárok a szabadkai aláírásgyűjtő pontokra, hiszen a Magyar Összefogás Lista vajdaság szerte megkezdte a támogatói aláírások gyűjtését a nemzeti tanácsi választásokra. Wagner Kornélia, Szabadka.
5: Rendkívül fontosnak tartom azt, hogy a kisebbségek, és nekünk ugye, mint külön fontos magyar kisebbségnek a nemzeti tanácsi választásokon megfelelő képviseletünk legyen, és olyan listát támogassunk, ahol olyan emberek vannak, olyan szakértők vannak kinevezve, vagy hát jelölve, akik már sok éves tapasztalattal rendelkeznek, és akik megfelelő képpen tudnak bennünket képviselni.
4: A Palicsi Ábrahám Balázs is aláírásával támogatta a Magyar Összefogás listáját.
6: Azért jöttem el, mert fontosnak tartom, hogy a magyar érdekek megmaradjanak, és hogy a magyar kisebbség tovább erősödjön.
4: Dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, a Magyar Nemzeti Tanács székházában írta alá a támogató iratokat. Ami pedig magát a november 8-ai nemzeti tanácsi választásokat illeti, a közvetlen választáson az a személy szavazhat, akit saját kérelmére felvettek az adott község külön választói névjegyzékébe. Egy személy csak egy nemzeti kisebbség külön választói névjegyzékében szerepelhet. A kérelmet a lakóhely szerint illetékes községi vagy városi közigazgatási hivatalhoz kell benyújtani. A névjegyzéket a választás előtt 15 nappal zárják le. A közvetlen választáson az a személy szavazhat, aki betöltötte a 18. életévét, szerb állampolgár, rendelkezik általános választójoggal, az adott nemzeti kisebbséghez tartozik, és saját kérelmére felvették az adott község külön választói névjegyzékébe. A közvetlen választásokon a Magyar Nemzeti Tanács 35 tagját választják meg.
3: A Bogojub Karić vezette Szerbia ereje mozgalom BK több mint 10 000 támogató aláírással adta át választási listáját a Köztársasági Választási Bizottságnak az október 25-ére kiírt parlamenti választásokra. A lista átadása után Karić azt mondta, reméli, hogy a választás békésen, ünnepi légkörben zajlik majd. Később a választási bizottság egyhangulag úgy döntött, hogy sürgős ellenőrzést kér a támogatói nyilatkozatok hitelesítéséről. A bizottság egyes nyilatkozatok esetében ugyanis kétségeket fogalmazott meg azzal kapcsolatban, hogy azokat jogszerűen gyűjtötték és hitelesítették-e. Bogojub Karić ismert szerb üzletember és politikus, aki korábban tárca nélküli miniszterként dolgozott, majd megalapította a nevét viselő politikai mozgalmat.
0: Választások 2026.
3: A vajdasági magyar vállalkozók találkozási és kapcsolatépítési lehetőségeit helyezi középpontba az idei Connect and Grow konferencia. Vajdaság egyetlen magyar nyelvű üzleti konferenciáját negyedik alkalommal rendezik meg Palicson a Vigadóban. A kétnapos program ma kezdődött és holnap is folytatódik inspiráló előadásokkal, aktuális vállalkozói témákkal és közösségi programokkal. Rózsa Krisztina riportja.
2: A Connect and Grow immár negyedik alkalommal gyűjti egybe a vajdasági magyar vállalkozói közösség tagjait. Az idei konferencia ünnepélyes megnyitóval kezdődött, több mint 300 résztvevővel. Nagy Zita, a Prosperitáti Alapítvány ügyvezetője.
7: Újra belaktuk a Palicsi Vigadó épületét, és a mai program kiváló alkalmat kínál arra, hogy inspiráló előadásokat hallgassunk, őszinte szakmai párbeszédeket folytassunk, és olyan gyakorlati tapasztalatokat osszunk meg egymással, amelyek a konferencián túl is hasznosíthatóak.
2: A résztvevők között kezdő és több évtizedes tapasztalattal rendelkező vállalkozók is vannak, akik számára nem csak a szakmai fejlődés, hanem a közösséghez tartozás is fontos. A konferencia éppen ezért a kapcsolatépítés és a tapasztalatcsere fontos terepe. Tóth Tamás, a Vajdasági Magyar Vállalkozók Egyesületének elnöke.
8: Mi, akik itt vagyunk egész Vajdaságból, a tömbből, a szórványból, az egyszemélyes, az ezerszemélyes vállalkozás, az induló és a harmadik generációs. Itt vagyunk, mert makacsul megyünk előre, fittyethányva a soha nem látott geopolitikai bizonytalanságra, az energetikai bizonytalanságra. Megyünk előre, mert itt akarunk elérni valamit, maradandót alkotni.
2: A kétnapos programban az üzleti kapcsolatok mellett a tudásmegosztás is fontos szerepet kap. Juhász Bálint szerint az elmúlt években kialakult vállalkozói közösség és a konferencia is azt mutatja, hogy az együttműködésnek kézzelfogható eredményei vannak.
9: Megérte erős vajdasági magyar vállalkozói közösséget építeni, ez a nap erre is bizonyíték. Ez a konferencia... Úgy álmodtuk meg, hogy ne egy legyen a konferenciák sorába, és ezt közösen teljesítettük. Összefogva ez is sikerült. Modern, lendületes, használható tudást hoz, egyedi. Palicson szervezzük, de gyakorlatilag bárhol megállná a helyét, attól azok picit a világon. Vagy a Kárpát-medencében, az biztos. Ennek ellenére vajdasági. Igazi vajdasági. Nem csak a helyszín miatt. Azért is, mert a vajdasági magyar vállalkozóknak tartjuk fenn.
2: Dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke a konferencia közösségi jelentőségét hangsúlyozta. Szerinte a Connect and Grow a vajdasági magyar közösség egészéről is képet ad.
10: Minden körülmények között meg kell rendezni, akár esik, akár fúj, akár mi történik a régióban, a világban, mert ez a rendezvény, ez megmutatja országnak, világnak, hogy milyenek vagyunk mi vajdasági magyarok. Nem csak a vajdasági vállalkozók, természetesen elsősorban a vállalkozók, de az egész közösségről mutat egy röntgenképet a Connect and Grow.
2: A Connect and Grow üzenete idén is az, hogy a közösség, a tudás és az együttműködés egymást erősítve teremthet új lehetőségeket a vajdasági magyar vállalkozók számára.
3: Több mint egy órás vita után fogadták el ma a Szabadka költségvetésének fél évre terjedő beszámolóját a Szabadkai Városi Képviselőtestület 17. rendesülésén. A képviselők a költségvetés elfogadása után döntöttek Bajmok általános szabályozási tervének kidolgozásáról, valamint az egykori Koszta nagy laktanya területére vonatkozó terv módosításáról. Újabb 4 éves periódusra kinevezték a köztisztasági és parkosítási kommunális közvállalat, a temetkezési kommunális közvállalat, a stadion kommunális közvállalat és a Palicsi állatkert igazgatóját. Alekszandar Vučić, szerb államfő az ENSZ közgyűlésében kijelentette, Szerbia megőrzi régi barátságait, de az Egyesült Államokkal is javítani szeretné kapcsolatait. Beszédében bírálta azokat az országokat, amelyek elismerték Koszovó függetlenségét. Azt mondta, Szerbia továbbra is kiáll területi egysége és az ENSZ biztonsági tanácsának 1244-es határozata mellett. Vučić szerint az ENSZ-re nagyobb szükség van, mint valaha, de a szervezetnek hatékonyabbá kell válnia. Megerősítette, hogy Szerbia célja továbbra is az Európai Uniós tagság, ám a polgárok joggal várnak kézzelfogható eredményeket. Háromnapos állami látogatásra érkezett Washingtonba Xi Jinping kínai elnök. Donald Trump amerikai elnök személyesen fogadta őt az Andrews légi támaszponton közvetlenül a repülőgépénél. Xi érkezése után kijelentette, Kínának és az Egyesült Államoknak partnereknek kellene lenniük, nem vetélytársaknak. A két vezető a látogatás során a két ország kapcsolatáról és nemzetközi kérdésekről tárgyal. Xi a Fehérházba is ellátogat, ahol ünnepi vacsorát rendeznek a tiszteletére. Magán audencián fogadta a magyar miniszterelnököt 14. Leó pápa a Vatikánban, az apostoli palotában. A megbeszélésen szó esett Magyarországról, az Európa előtt álló kihívásokról, valamint a mesterséges intelligencia térnyeréséről és a fiatalok elmagányosodásáról is. Magyar Péter Facebook bejegyzésében azt írta, hogy a találkozón beszámolt az elmúlt években történt eseményekről Magyarországon és a magyar politika alapelveiről. A találkozó végén a miniszterelnök pápai áldást kért az országra, és meghívta 14. Leó pápát egy magyarországi látogatásra. Magyar Péter a beszámolója végén személyes jelentőségét is hangsúlyozta a találkozónak. Mint írta, egykori piarista diákként számára különösen emlékezetes marad a vatikáni látogatás. A pontos idő 16 óra 11 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Villanyszámla kedvezmény a kisnyugdíjasoknak. Szerbia labdarúgó válogatottja a görögöket fogadja a Nemzetek Ligájában. Jönnek a részletek. Automatikusan energetikailag veszélyeztetett fogyasztóvá minősülnek azok a nyugdíjasok Szerbiában, akiknek havi járandósága nem haladja meg a 31.092 dinárt, és a villanyóra a nevükön van. Erről a kormány ma döntött az energetikailag veszélyeztetett fogyasztókról szóló rendelet módosításával. Dubravka Djedović Handanović ügyvezető energiaügyi miniszter közölte, a kisnyugdíjasoknak nem kell kérelmet benyújtaniuk és további dokumentumokat sem kell beszerezniük. Októbertől márciusig automatikusan havi 1000 dináros kedvezményt kapnak a villanyszámlájukból.
0: Választások 2026.
3: Egy vállalkozás elindításában vagy fejlesztésében jelentős segítséget jelenthet a megfelelő támogatás. Beodrán és Törökbecsén két olyan vállalkozás látogatott meg a VMS köztársasági választási listájának küldöttsége, amelyek a Prosperitáti Alapítvány pályázatainak köszönhetően tudtak fejlődni. A támogatások gyakorlati hasznáról és a vállalkozók tapasztalatairól is beszéltek, a látogatás végén pedig lakossági fórumot tartottak Törökbecsén. Paracki László és Rafek Violetta riportja.
11: A delegáció elsőként a beodrai Mándics Róbert vállalkozását kereste fel. 2017 óta két vállalkozást működtet, amelyek közül az egyik a Prosperitáti Alapítvány támogatásával indult. Vendéglátóipari tevékenységgel foglalkozunk, van egy pékségünk is Beodrán. 2017-ben nyitottunk egy céget a Prosperitáti Alapítvány támogatásával, 2017-ben pályáztunk, és egy autót vásároltunk, amelyet ma is használunk. Törökbecsén Pataki Attila vegyes kereskedését keresték fel. Az üzletet 2010-ben nyitotta meg, majd a Prosperitáti Alapítvány támogatásának köszönhetően 2019-ben korszerűsíteni tudta a berendezéseket.
12: 10-től 13-ig albérletben voltam, és utána megvásároltam az üzlethelyiséget. Persze régi elavult bútorzattal, polcokkal, stb., amit terveztem mindig felújítani vagy újat vásárolni, de nem volt rá lehetőségem, és ekkor jött a Prosperitáte 2019-ben, ami sikeresen pályáztam, így tudtam venni új fénypolcokat, berendezéseket, kasszapultot, ami fényből van, régi fából voltak, könnyebben tisztátartsuk ezeket a polcokat.
11: A törökbecsei látogatás lakossági fórummal zárult. A VMS dr. Pásztor Bálint elnevezésű 5-ös sorszámmal kihirdetett köztársasági választási lista képviselői a parlamenti választások jelentőségéről is beszéltek. Kovács Elvira a VMS köztársasági parlamenti képviselő jelöltje.
13: Közösségi találkozók, a lakossági fórumok alkalmat adnak arra, hogy őszintén beszélgessünk a helyekkel, természetesen az október 25-i parlamenti választások fontosságáról, hogy miért fontos az önálló magyar frakció a szerbiai parlamentben, hiszen csak az élettapasztalatunk azt mutatja, hogy mi vagyunk azok, akik rámutatnak a magyarok problémáira, illetve csak mi állunk ki a magyar oktatás, kultúra, tájékoztatás, de más infrastruktúrális projektumok mellett is, ami a vajdasági magyarok számára fontos.
11: A fórumon a Beodrán és Törökbecsén élők kérdéseket is feltehettek, és megfogalmazhatták a helyi közösségeket érintő problémákat.
3: Magyar kanizsai vállalkozásokat látogatott meg Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke. A For Your Beauty szépségszalon és a Pizza Brothers pizzéria is a Prosperitáti Alapítvány támogatásával indult el, azóta pedig mindkét vállalkozás sikeresen működik. Korom Sarolta tudósít.
14: Egy jó ötlethez sokszor nem csak elszántság, hanem a kezdetekhez szükséges támogatás is kell. Dani Zsuzsanna kozmetikus ennek segítségével indította el saját vállalkozását Magyar Kanizsán. A For Your Beauty szépségszalon a Prosperitáti Alapítvány startup pályázatának támogatásával nyithatta meg kapuit, a vállalkozónő pedig később a mentor programban is részt vett. Dani Zsuzsanna, a Magyar Kanizsai For Your Beauty szépségszalon tulajdonosa.
15: Én ennek egyébként nagyon örülök, hogy jelentkeztem, mert nagyon-nagyon sok pluszt hozott az életembe, nagyon sok kapcsolatot olyan emberekkel, akik tényleg segítenek abban, hogy valaki vállalkozó legyen, és egy igazi jó közösség van, egy vállalkozói közösség.
14: Hasonló támogatással indult el a Pizza Brothers is. Csernák Zsolték 2020-ban pályáztak a Prosperitáti Alapítvány Startup programjára. A támogatásból 5 a mindennapi munkához nélkülözhetetlen professzionális eszközt szereztek be. Csernák Zsolt a Pizza Brothers tulajdonosa.
16: Prosperitáti pályázatain a startup pályázaton pályáztunk, 5 eszközt vásároltunk, egy hűtőt, egy gyúrógépet, egy multifunkcionális reszelőt, szeletelőgépet és egy pizzakályhát.
15: Mit jelentett önöknek ez a támogatás?
16: Sokat segített, mert új gépek, professzionálisabb, nagyobb teljesítmények, gyorsabban bírtuk a munkánkat végezni, könnyebben, úgyhogy sokat segített a támogatásuk.
14: A két vállalkozás példája azt mutatja, hogy a támogatás nem csak a kezdeteknél jelenthet segítséget. A programhoz kapcsolódó képzések és a vállalkozók közötti kapcsolatok hosszabb távon is hozzájárulhatnak a fejlődéshez. Juhász Bálint a tartományi képviselőház elnöke.
9: Azt mondják, és azt érzem, hogy jó alapot adott a képzés, amit kaptak, és jól fektették be a forrásokat megfelelő eszközökbe, amik tudják pörgetni a vállalkozást. Ez jelenti számomra a magyar összefogás, hogy összekapaszkodunk a közösségünkkel, segítjük a fiatal családok boldogulását, a vállalkozások indításával, a vállalkozások fejlesztésével, a kapaszkodónak a biztosításával, ami abban segíthet, hogy úgy döntsenek, hogy itthon próbálják meg, és ők bizonyítják, hogy itthon is lehet érvényesülni.
14: A program eredményességét a számok is mutatják. Magyar Kanizsa községben eddig több mint 50 vállalkozás kezdhette meg működését a Prosperitáti Alapítvány támogatásával. Tartományi szinten pedig az elmúlt 10 évben közel 700 vállalkozás indult el a támogatásoknak köszönhetően, hangzott el a látogatáson.
0: Választások 2026.
3: Szergej Prokofjev klasszikus művét, a Péter és a Farkast mutatták be ma Szabadkán a 33. Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztiválon. A történetet ezúttal a Szabadkai Szimfonikus Zenekar előadásában láthatta a közönség. A zenés mese a gyerekeket játékos formában vezette be a zene és a hangszerek világába, miközben a történeten keresztül a hangszerekkel is megismerkedhettek. A nagymúltú rendezvény keretében számos gyermekelőadást mutattak be a héten a világ minden tájáról érkező társulatok. A teltházas előadások többek között a barátság, a felnőtté válás, a félelmek és a modern technológia témáit dolgozták fel. A fesztivál versenyprogramjában szereplő előadásokat szakmai zsűri értékeli majd, döntésüket pedig a rendezvény díjátadó és záró ünnepségén hirdetik ki szeptember 25-én pénteken. Renáta Rudityot, programkoordinátort hallják.
17: Hogy a gyermekeknek visszahozzuk, vagyis hogy a gyermekeket megismerjük a színházzal, meg hogy megszeressék a színházat. Naponta minden nap 3 előadást rendezünk. A világ minden részéről jönnek előadások. Az idén Kínából 2 előadás jött, Bulgáriából, Magyarországból is volt. Szerbiából vannak 3 előadás, vagyis volt 3 előadás Szerbiából, Spanyolországból.
3: Megnyílt Szabadkán a Lidl harmadik üzlete, a Zombori út 58-as szám alatt a korábbi Slavica vállalat helyén. Az új áruház mintegy 30 embernek biztosít munkát, versenyképes munkafeltételeket, magánegészségbiztosítást és további juttatásokat is kínál dolgozóinak. Az üzletnyitás alkalmából a Lidl a Baba varázsdoboza ajándékcsomagokkal is készült, ezeket azok az édesanyák kapják, akiknek gyermeke szeptember 24-e és 30-a között születik meg a szabadkai közkórházban. A vásárlók október 7-ig nyereményjátékokon is részt vehetnek. Szabadka új Lidl üzlete minden nap 7:30 és 21 óra között tart nyitva.
18: Sport.
3: Szerbia a görögöket fogadja a Nemzetek Ligájában. A labdarúgó válogatott ma 20 óra 45 perctől a Rajko Mitić stadionban kezdi meg szereplését az A divízióban. Veljko Paunović szövetségi kapitány számára ez lesz az első hazai tétmérkőzés. A görögök elleni találkozó különösen fontos lehet a szerbek számára, hiszen a csoport másik két együttese Németország és Hollandia. A görögöket a szerb szakember Iván Jovanović irányítja. A magyar válogatott pedig holnap ugyancsak hazai pályán kezd a B divízióban Ukrajna ellen. A pontos idő 16 óra 21 perc, hírodonkat hallották.
18: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén 20 fokot mutat a hőmérő. Holnap a napsütést felhő átvonulások zavarják meg, melyekből csak néhol alakulhat ki rövid zápor. Kora reggel 10, délután 18-19 fokot mérhetünk. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, holnap 10 órától Orosz Ildikó érkezik friss hírekkel.
19: Szabadkai Magyar Rádió.
20: A régió és a világ.
21: A régió és a világ.
20: Legfrissebb információi.

0: Reklám következik.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót, és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe, vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
2: Reklámot hallottak.
4: Körhintán.
2: Pörögjenek velünk a 107,1 MHz-en.
5: Hétköznaponként 16 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: Körhintán.
6: Körhintás szép délutánt kívánok a hallgatóknak szeptember 24-én Gellért névnapján. Borongossá vált az idő és a csapadék sem kizárt az elkövetkező órákban. Viszont a jó zenék sem kizártak, hiszen itt mindig a legjobb zenéket hallhatják a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. A legfontosabb információk mellett így természetesen a folytatásban is óránként hírekkel várom a hallgatókat. Mindemellett közérdekű információk és nagyon jó programokkal is tartsanak velünk. Jó vételt és kellemes rádiózást kíván Búzás Zsuzsanna.

0: nélkül.
1: Körhinta.
2: Örögjenek velünk hétköznaponként a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Körhinta.
1: És a Körhinta folytatásában két különleges programot ajánlok figyelmükbe, ugyanis a hétvégén lesznek a méhészeti napok Szabadkán, tehát szeptember 25 és 27-e között rendezik meg immáron a 29. méhészeti napokat. A háromnapos rendezvénynek a Városháza előtti tér ad otthont ezen a hétvégén. Az érdeklődőket méhészeti kiállításokkal, termelői mézekkel és különféle méhészeti termékekkel várják, emellett szakmai előadásokat és tanácsadásokat is szerveznek. Ennek a rendezvénynek a célja, hogy lehetőséget teremtsen a méhészek és szakemberek tapasztalat cseréjére, valamint közelebb hozza a méhészeti termékeket a fogyasztókhoz. Körülbelül 20 standon találkozunk méhészeti termékekkel, mindenfajta mézzel már be lehet szerezni télre, illetve a vírusok ellen lehet küzdeni propolisszal, virágporral és más termékekkel ezen a 29. alkalommal megszervezésre kerülő méhészeti napokon. Aki pedig szeretne tovább egészséges programokat, akkor szeptember 26-án részt vehetnek a gyaloglás napján. A Sétaerdőből indul majd a gyaloglás napjának szabadkai túrája. A résztvevőket 15,2 kilométeres körtúra várja, amelyre az indulás előtt a helyszínen is lehet jelentkezni. Tehát a gyaloglás napját a Szerbiai Hegymászó Szövetség és a Szabadkai Spartakusz Hegymászó Sportklub szervezi. A résztvevők a Sétaerdei Sportcsarnok előtt gyülekeznek, ahol 8:45-kor nyitják meg a rendezvényt, a túra pedig 9 órakor indul. Az útvonal a sportcsarnoktól Majdán felé vezet, majd a Sétaerdőbe tér vissza. Ahogy említettem, több mint 15 kilométer hosszú ez a túra, és még lehet jelentkezni, de ha véletlen elmarad a jelentkezés, akkor szombat reggel a gyülekező helyen is ott tudnak lenni. Egyébként a telefonszámokat megtalálják a panonrtv.com oldalon.

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólást szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Reklám következik.
1: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: Csillogó mosolyra vágyik. Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor?
4: Ma hozzák a 7 napot.
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
7: Reklámot hallottak.
0: 17 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
8: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
9: Hírek következnek. Alekszandr Vučić szerb államfő az ENSZ közgyűlésében kijelentette, Szerbia megőrzi régi barátságait, de az Egyesült Államokkal is javítani szeretné kapcsolatait. Beszédében bírálta azokat az országokat, amelyek elismerték Koszovó függetlenségét. Vučić szerint az ENSZ-re nagyobb szükség van, mint valaha, de a szervezetnek hatékonyabbá kell válnia. Magánaudiencián fogadta a magyar miniszterelnököt 14. Leó pápa a Vatikánban. A megbeszélésen szó esett Magyarországról, az Európa előtt álló kihívásokról, valamint a mesterséges intelligencia térnyeréséről és a fiatalok elmagányosodásáról is. A találkozó végén a miniszterelnök pápai áldást kért az országra, és meghívta 14. Leó pápát egy magyarországi látogatásra. Automatikusan energetikailag veszélyeztetett fogyasztóvá minősülnek azok a nyugdíjasok Szerbiában, akiknek havi járandósága nem haladja meg a 31.092 dinárt, és a villanyóra a nevükön van. Erről a kormány ma döntött az energetikailag veszélyeztetett fogyasztókról szóló rendelet módosításával. Dubravka Gyendovics Handanovics ügyvezető energiaügyi miniszter közölte, a kis nyugdíjasoknak nem kell kérelmet benyújtaniuk, és további dokumentumokat sem kell beszerezniük. Októbertől márciusig automatikusan havi 1000 dináros kedvezményt kapnak a villanyszámlájukból. Az eljárást hivatalból az illetékes önkormányzat indítja meg. 5000 tonna eurodízelt bocsát a piacra a szerb kormány az állami tartalékokból. Erre azért van szükség, mert októberben rendkívül magas, mintegy 205000 tonnás dízelfogyasztás várható, miközben a vállalatok a magas árak miatt leállították az importot. Az állam a következő 1-2 napban megkötheti a szerződéseket a vállalatokkal, ezt követően pedig megkezdődhet a tartalékok kivonása. Október 6-án kezdődik az őszi zsidó kulturális fesztivál Szabadkán. A Szabadkai Zsidó Hitközség 2015 óta szervezi meg a rendezvényt, amely a zsidó kultúrát, hagyományokat és művészetet mutatja be a széles közönségnek. Az idei fesztivál október 6 és 11 között kínál változatos programokat. A koncertek, előadások és kiállítások mellett színházi előadás is várja az érdeklődőket. Ami pedig a várható időjárást illeti, holnap a napsütést felhő átvonulások zavarják meg, melyekből néhol kialakulhat rövid zápor. Kora reggel 10, délután 18-20 fok között alakul a hőmérséklet.
10: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió. Aktuális információkért keresse fel médiaházunk honlapját www.pannonrtv.com.
11: Társadalmi célú felhívás.
12: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
13: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Ébredjenek velünk a 107,1 MHz-en.
1: Minden hétköznap reggel.
0: Napindító. Terítéken a vajdasági magyarságot érintő aktuális témák. Szabad?
2: Programajánlatok, közérdekű információk, határhelyzet, időjárás.
0: Hétköznaponként 10 órától. Minden, ami számít, egy helyen. Mozaik. De a napnak itt még nincs vége.
3: A körhinta forog tovább.
4: A már megszokott időpontban 16:30-tól 20 óráig.
0: 107,1 MHz, Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ne állítsanak az állomás keresőn.

0: Örögjenek velünk a 107,1 MHz-en!
1: Körhinta.
2: Körhintában pedig foglalkozunk egy picit az orvos meteorológiával. Hideg front fog ma délutántól átvonulni felettünk, aminek következtében a fokozottan érzékenyebb emberek előbb meleg front jellegű panaszokat tapasztalnak, ami majd határozottan fog átváltani a hideg front által okozott erős panaszokba. Valójában egy kettős front érint bennünket, de ez pénteken várható inkább. A terheléseket tovább erősíti a változó felhőzet, az előforduló záporok, az élénk erős széllökések. Emiatt kifejezetten terhelő orvos-meteorológiai helyzetre kell számítani a következő napokban is. Sokan nem fogják érteni, hogy miért tapasztalnak olyan erősen változó panaszokat, amelyek a nap folyamán is jelentősen átalakulhatnak. Valójában csak a legjellemzőbb panaszokat, illetve a tendenciát lehet kiemelni, úgyhogy így kezdődik fejfájással, rosszul létekkel, kísért panaszok, egyre több helyen alakulnak át majd kiugró vérnyomás értékekbe, gyakoribb aritmiákba, erősödő mellkasi panaszokba. Az erősödő görcsös folyamatok sokféle tüneti formája jelentkezhet, az igen változékony időben sok a szorongás, gyakoribbak a pánikreakciók, fokozott ingerültség, fáradékonyság jelentkezhet. Különösen gyakorik lesznek az alvászavarok, amelyek tovább rontják a szervezetünk állapotát. A terhelések péntek folyamán inkább romló tendenciájúak lesznek továbbra, és mindenki nagyon vigyázzon magára. Pihenjenek sokat, és hallgassák a rádiót!

0: Körhinta.
1: Színes forgatag a Szabadkai Magyar Rádióban 16 és 20 óra között.
0: És a Körhintában már is a Pannon Televízió műsor füzetébe lapozok bele. Jelen pillanatban a híradó látható, majd a közügyek hírháttér jelentkezik. 19.30-kor Szubjektív, melynek vendége Kassa Bálint karmester, akik Szabadkán léptek fel. Utána híradó, élő örökség, magyar művészeti műsor, de lesz építészeti és egészségügyi magazin is, valamint még egy tudományos magazin műsorral jelentkezik a televízió a késő esti híradó előtt. Holnap reggel Hitünk vallási műsorral várják a nézőket, utána Fitpercek és Tanuljunk szerbül. Majd Erdélyi Magyar magazin műsor veszi kezdetét 9.30-kor, ezt egy horvát nyelvű nemzetiségi magazin műsor követi, utána lesz Szerelmes földrajz és Székely gazda mezőgazdasági magazin műsor is holnap délelőtt a Pannon Televízióban.

0: Mi szeretjük a retro zenéket.
1: Mert a magyar retro slágerek nálunk szólnak.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Ahol csak régi sláger megy. FM
2: 107,1.

0: korcsot a poharadba. Köszöntjük. A 107,1 MHz-en. Hello, hello. Üdvözöljük a magyar retrózenék frekvenciáján, a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Reggeltől estig.
2: Dalok, melyeket szeret.

0: Zenés képeslapok a múltból a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évek kedvencei az SMR-ben. Hallgasson zenét velünk!
2: A 107,1 MHz-en.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Érdemes fülelni.
0: 18 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
4: Hírek következnek. Alekszandr Vučić szerb államfő az ENSZ közgyűlésében kijelentette, Szerbia megőrzi régi barátságait, de az Egyesült Államokkal is javítani szeretné kapcsolatait. Beszédében bírálta azokat az országokat, amelyek elismerték Koszovó függetlenségét. Vučić szerint az ENSZ-re nagyobb szükség van, mint valaha, de a szervezetnek hatékonyabbá kell válnia. Magánaudiencián fogadta a magyar miniszterelnököt 14. Leó pápa a Vatikánban. A megbeszélésen szó esett Magyarországról, az Európa előtt álló kihívásokról, valamint a mesterséges intelligencia térnyeréséről és a fiatalok elmagányosodásáról is. A találkozó végén a miniszterelnök pápai áldást kért az országra, és meghívta 14. Leó pápát egy magyarországi látogatásra. Automatikusan energetikailag veszélyeztetett fogyasztóvá minősülnek azok a nyugdíjasok Szerbiában, akiknek havi járandósága nem haladja meg a 31.092 dinárt, és a villanyóra a nevükön van. Erről a kormány ma döntött az energetikailag veszélyeztetett fogyasztókról szóló rendelet módosításával. Dubravka Gyendovics Handanovics ügyvezető energiaügyi miniszter közölte, a kis nyugdíjasoknak nem kell kérelmet benyújtaniuk és további dokumentumokat sem kell beszerezniük. Októbertől márciusig automatikusan havi 1000 dináros kedvezményt kapnak a villanyszámlájukból. Az eljárást hivatalból az illetékes önkormányzat indítja meg. 5000 tonna eurodízelt bocsát a piacra a szerb kormány az állami tartalékokból. Erre azért van szükség, mert októberben rendkívül magas, mintegy 205000 tonnás dízelfogyasztás várható, miközben a vállalatok a magas árak miatt leállították az importot. Az állam a következő 1-2 napban megkötheti a szerződéseket a vállalatokkal, ezt követően pedig megkezdődhet a tartalékok kivonása. Október 6-án kezdődik az őszi zsidó kulturális fesztivál Szabadkán. A Szabadkai Zsidó Hitközség 2015 óta szervezi meg a rendezvényt, amely a zsidó kultúrát, hagyományokat és művészetet mutatja be a széles közönségnek. Az idei fesztivál október 6 és 11 között kínál változatos programokat. A koncertek, előadások és kiállítások mellett színházi előadás is várja az érdeklődőket. Ami pedig a várható időjárást illeti, holnap a napsütést felhő átvonulások zavarják meg, melyekből néhol kialakulhat rövid zápor. Kora reggel 10, délután 18-20 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Tegyék meg tétjeiket!
1: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
0: Nálunk mindenki nyer.
1: Szórakozás tét nélkül.
0: Aranyalbum. De a Szabadkai Magyar Rádióban.
5: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Agárdi Gábor, ez itt az Aranyalbum, ahol szebb a szép. Peppino Gagliardi mindig is büszke volt nápolyi származására. Nagyon sokszor énekelt az ottani nyelvjárásban, ahogy hívják azok, akik onnan származnak. Az olaszok egyik nagy kedvence, aki 1972-ben és egy évvel később is második lett a Sanremo-i dalfesztiválon. Az említett években Nicola di Bari és a nemrég elhunyt Peppino di Capri szerzeményei diadalmaskodtak. 72-es dala volt a Mint a violák, amelyet sokan Szécsi Pál tolmácsolásában ismerhetnek magyarul. Most az eredeti fog felcsendülni, és persze meg annyi szép felvétel Nápoly egyik legismertebb fiától. Peppino Gagliardi énekel.

stringendo un cuscino fra le braccia, io rivedo te.

0: tegyék meg tétjeiket.
1: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
0: Nálunk mindenki nyer.
1: Szórakozás tét nélkül.
0: Aranyalbum. Aranyalbum. Diamonds are forever. De a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A 107,1 MHz-en. Ahol a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évekbe.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
3: Hírek következnek. Alekszandar Vučić szerb államfő az ENSZ közgyűlésében kijelentette, Szerbia megőrzi régi barátságait, de az Egyesült Államokkal is javítani szeretné kapcsolatait. Beszédében bírálta azokat az országokat, amelyek elismerték Koszovó függetlenségét. Vučić szerint az ENSZ-re nagyobb szükség van, mint valaha, de a szervezetnek hatékonyabbá kell válnia. Magánaudiencián fogadta a magyar miniszterelnököt 14. Leó pápa a Vatikánban. A megbeszélésen szó esett Magyarországról, az Európa előtt álló kihívásokról, valamint a mesterséges intelligencia térnyeréséről és a fiatalok elmagányosodásáról is. A találkozó végén a miniszterelnök pápai áldást kért az országra, és meghívta 14. Leó pápát egy magyarországi látogatásra. Automatikusan energetikailag veszélyeztetett fogyasztóvá minősülnek azok a nyugdíjasok Szerbiában, akiknek havi járandósága nem haladja meg a 31.092 dinárt, és a villanyóra a nevükön van. Erről a kormány ma döntött az energetikailag veszélyeztetett fogyasztókról szóló rendelet módosításával. Dubravka Gyendovics Handanovics ügyvezető energiaügyi miniszter közölte, a kis nyugdíjasoknak nem kell kérelmet benyújtaniuk, és további dokumentumokat sem kell beszerezniük. Októbertől márciusig automatikusan havi 1000 dináros kedvezményt kapnak a villanyszámlájukból. Az eljárást hivatalból az illetékes önkormányzat indítja meg. 5000 tonna eurodízelt bocsát a piacra a szerb kormány az állami tartalékokból. Erre azért van szükség, mert októberben rendkívül magas, mintegy 205000 tonnás dízelfogyasztás várható, miközben a vállalatok a magas árak miatt leállították az importot. Az állam a következő 1-2 napban megkötheti a szerződéseket a vállalatokkal, ezt követően pedig megkezdődhet a tartalékok kivonása. Október 6-án kezdődik az őszi zsidó kulturális fesztivál Szabadkán. A Szabadkai Zsidó Hitközség 2015 óta szervezi meg a rendezvényt, amely a zsidó kultúrát, hagyományokat és művészetet mutatja be a széles közönségnek. Az idei fesztivál október 6 és 11 között kínál változatos programokat. A koncertek, előadások és kiállítások mellett színházi előadás is várja az érdeklődőket. Ami pedig a várható időjárást illeti, holnap a napsütést felhő átvonulások zavarják meg, melyekből néhol kialakulhat rövid zápor. Kora reggel 10, délután 18-20 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Nézze a Pannon Televízió hírműsorait híradó este 17:30-tól és 20:00-tól.

0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
1: Mert ami jó, az jó.

A Körhinta utolsó óráját közérdekű információval nyitom. A holnapi áramszolgáltató hírei jönnek elsőként is. Több településen számíthatunk áramszünetre, így Bács-Feketegy, Topolya, Nyegosevó, Szabadka, Györgyén, Csantavér és Alsó-Tavankút egyes utcáiban nem lesz áram. Bács-Fekete-hegyen kezdődik a Becsei út és a Hős utca egy részén 11-től 12-ig, Topolyán a Petőfi Sándor utcában és a Bácskos útfalvi úton 9-től 10-ig, Nyegosevóban a Loftyan utcában 13-től 14-ig, Szabadkán a Telcsede, Kopaonik, Bajmoki utca, Kertész, Zvorni és Jovánc-Vígy, valamint Szervó Mihály utcákban 8-tól 11-ig, az Ognyenpricában 8.45-től 10.15-ig, Györgyénben az egész település áram nélkül marad holnap 1 órát, 9-től 10-ig, visszatérünk Szabadkára, Kutuzov tábornok és Verusi utcában 9-től 10-ig, Metohija, Sztéván Mokrányát, Sztéván Filipovics 9-10-től 12-10-ig marad áram nélkül, Csantavéren, a Május Ársely utcában, a Tito Marsalban, a Kanizsai utcában, a Petőfi Brigád téren, a Bolmányban, valamint a Kanizsai úton 10-től 12-ig nem lesz áram. Alsó-Tavankúton az Iván Szárít, a Dikánovác utca és azok környéke 13 és 14 óra között számíthat áramszünetre. Szabadkán a Doszitej, Gyúró, Danicsics, Bánát, Felkelés utca, Belgrádi út, Béla Gábrics marad áram nélkül 10.30-tól 12.30-ig, míg a Maxim Gorki utcában 11 és 12 óra között számíthatnak áramszünetre. Ez idő alatt természetesen egy kicsit lomtalaníthatnak otthon, ugyanis megkezdődött az őszi nagytakarítási akció, melyben reggel 8 órakor kihelyezik az 5 köbméteres konténereket, és a holnapi napon továbbra is Csantavér helyi közösség számíthat erre az akcióra. A nagyméretű hulladékgyűjtőket megtalálják a Tito Marsal utca és a Vasutas tér találkozásánál, a Kanizsai út és a Jugoszláv Néphadsereg utca kereszteződésében, a Bolmán utca és a József Attila utca sarkán, a Topolyai út és az Egység utca kereszteződésében, valamint a Szent Tamási út és a Tito Marsal utca találkozásánál. A következő héten folytatódik majd az őszi nagytakarítási akció egy másik településen.

0: a Szabadkai Magyar Rádióban a legjobb magyar slágerek szólnak.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar zenéi.
2: A 107,1 MHz-en.

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi mellett.

0: Zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: A 80-as évek, 90-es évek legnagyobb magyar slágerei
0: a 107,1 MHz-en.

0: Körhinta.
1: A Körhinta vége felé egy hétvégi programot ajánlok figyelmükbe, ugyanis 36. alkalommal szervezik meg a szüreti napokat Horgoson, szeptember 25 és 27 között. Terménykiállítás, főzőverseny, kézműves és gasztronómiai különlegességek, gyermekprogramok, szüreti olimpia, kicsiknek és nagyoknak, színes kultúrműsor, DCT, illetve várja az idei szüreti napok kínálatában a Horgosra látogatókat. Szeptember 25-én pénteken 18 órakor a Művelődési Házban lesz a szüreti napok megnyitója. Termény és eszköz kiállítás, a régi mesterségek bemutatása, és itt fellépnek a napraforgó óvoda növendékei is. Majd 26-án a Vasút utcában már 9 órától a kézműves vásár, a gasztronómiai különlegességek, főzőverseny és pálinka verseny veszi kezdetét. De a Bara Szabadidő Parkban is lesznek barátságos sportmérkőzések, akkor játszóház és asztali teniszklub is helyszínt ad néhány programnak, a könyvtár olvasótermei és természetesen a Művelődési Ház nagy színpada. Jó ebédhez szól majd a Nóta vajdasági zenészekkel, a Falu Kompánia is bemutatkozik, és 19 órától a Night Cruisers Band kedveskedik majd a Horgosra látogatóknak. Vasárnapot, ahogy megszokhattuk, Szent Mise zárja, illetve hát Szent Misével záródik a vasárnapi program a Havasboltogasszony római katolikus templomban, tehát minden út Horgosra vezessen a hétvégén, főleg a szombati napon, hiszen akkor van a legszínesebb és a leghosszabb program, hiszen már reggel 9-től éjfélig tart majd a kikapcsolódási lehetőségek sora Horgoson a szüreti napokon. Én ezzel a programmal meg is köszönöm eddigi figyelmüket, további jó vételt és kellemes rádiózást kíván Búzás Zsuzsanna. A mikrofont hamarosan átadom a Rádió Diszkó házigazdájának, Kis János Manónak.
2: Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the bounty, staring my idol Madam Rambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
3: Hírek következnek. Alekszandr Vučić szerb államfő az ENSZ közgyűlésében kijelentette, Szerbia megőrzi régi barátságait, de az Egyesült Államokkal is javítani szeretné kapcsolatait. Beszédében bírálta azokat az országokat, amelyek elismerték Koszovó függetlenségét. Vučić szerint az ENSZ-re nagyobb szükség van, mint valaha, de a szervezetnek hatékonyabbá kell válnia. Magánaudiencián fogadta a magyar miniszterelnököt 14. Leó pápa a Vatikánban. A megbeszélésen szó esett Magyarországról, az Európa előtt álló kihívásokról, valamint a mesterséges intelligencia térnyeréséről és a fiatalok elmagányosodásáról is. A találkozó végén a miniszterelnök pápai áldást kért az országra, és meghívta 14. Leó pápát egy magyarországi látogatásra. Automatikusan energetikailag veszélyeztetett fogyasztóvá minősülnek azok a nyugdíjasok Szerbiában, akiknek havi járandósága nem haladja meg a 31.092 dinárt, és a villanyóra a nevükön van. Erről a kormány ma döntött az energetikailag veszélyeztetett fogyasztókról szóló rendelet módosításával. Dubravka Gyendovic Handanovic ügyvezető energiaügyi miniszter közölte, a kis nyugdíjasoknak nem kell kérelmet benyújtaniuk, és további dokumentumokat sem kell beszerezniük. Októbertől márciusig automatikusan havi 1000 dináros kedvezményt kapnak a villanyszámlájukból. Az eljárást hivatalból az illetékes önkormányzat indítja meg. 5000 tonna eurodízelt bocsát a piacra a szerb kormány az állami tartalékokból. Erre azért van szükség, mert októberben rendkívül magas, mintegy 205000 tonnás dízelfogyasztás várható, miközben a vállalatok a magas árak miatt leállították az importot. Az állam a következő 1-2 napban megkötheti a szerződéseket a vállalatokkal, ezt követően pedig megkezdődhet a tartalékok kivonása. Október 6-án kezdődik az őszi zsidó kulturális fesztivál Szabadkán. A Szabadkai Zsidó Hitközség 2015 óta szervezi meg a rendezvényt, amely a zsidó kultúrát, hagyományokat és művészetet mutatja be a széles közönségnek. Az idei fesztivál október 6 és 11 között kínál változatos programokat. A koncertek, előadások és kiállítások mellett színházi előadás is várja az érdeklődőket. Ami pedig a várható időjárást illeti, holnap a napsütést felhő átvonulások zavarják meg, melyekből néhol kialakulhat rövid zápor. Kora reggel 10, délután 18-20 fok között alakul a hőmérséklet.
4: Rádió diszkó.
5: Oké.
6: A lemezlovas, Kis János.
7: Illetve szerénységem, Manu.

Szép jösszét kell mindenkinek, illetve szavaztok. Csütörtök este van, és csütörtök esténként itt a 107,1-en, a 107,9 MHz-en, és az internetnek hallani, az egész világon követhető műsor indult el, startolt, még nem létezik, de mindjárt el fogjuk követni. Én vállalom a főkolompos szerepét, ti viszont lehettek tettes társam, méghozzá útja 0-66-36-36-33-ra jelentkeztek. Mit szeretnétek meghallgatni a régi szép diszkóidők hangulatába illő zeneszámokba, hogy így fogalmazzak. Az első felvétel már korongon is van, előtt illik bemutatkoznom. Jó magam, Kis János Manol vagyok, a technikai munkatárs, Bassa Dávid a keverőpult mögül, mosolyogva üdvözöl benneteket. Egészen este 10 óráig helyi idő szerint együtt lehetünk. Csöpörgő esőben jöttem a stúdióba, és elütött eszembe, van egy olyan hely a világon, ami legalábbis a zenében azt állítják róla, hogy soha nem esik az eső. Ez valószínűleg nem így igaz, de a zenében egészen jól hangzik, mert így rímelt, hogy itt never rains in Southern California, Albert Hammond felvétele következik, habár az ottaniak nem bánnák, ha néha kicsit csöpörögne az eső, mert ott gyakoriak az erdőtüzek, és hetente volna legalább egy kis esőcsöpörgés, úgy, mint nálunk volt itt Szabadkán, akkor kevesebb erdőtűz volna a részük. Na, elindultunk!

Egy felvétellel szeretnék kedveskedni a Rádió Diszkó mai hallgatóinak, egy ütős felvétel, maxi szinglőről van szó, annak, amikor megjelentek az első maxi szinglők, akkor el voltunk ájulva a gyönyörű mi lemezlovasok, wow, mennyivel jobb a minősége, és rájöttünk, de az ára is meg volt szépen kérve, általában a kis lemezek, amik különböző voltak 3-3,5 esetleg 4 percesek, a maxi szinglő 5-6 perces, de az ára az dupla lett neki. Miért? Mert jobb minőségbe adták ki. Egy ilyen felvétel következik, a Manhattan.

0: János Debrecenből jelentkezett, szép estét kíván a rádiódiszkó hallgatóinak, jó rádiódiszkózást kíván mindenkinek, és Mike Marin felvételével szereti feldobni a csütörtök estét minden hallgatónak. Agent of Liberty, az a János zenei kérése.
1: Hello, Agent of Liberty. Can I help you?

A következő zeneszámot Ibolya kérésre fog lepörgetni. A kérdal címe You Can Win If You Van. Most kedves Ibolya, a Modern Talking együttes változatát tudom adni, mert az van itt nálam kéznél. Az, hogy You Can Win If You Want, az győzhetsz, ha úgy akarod, de azt mondok, hogy úgy fordítottuk le a diszkóklubban, meg a rádióműsorokban, nem az a szó szerinti fordítás, csak mindent lehet, csak akarni kell.

Virágnemi hallgatónk is jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, és olyan felvétel következik, ami aktuális. Miről is van szó? Hát a szeptemberi szerelemről. David Hasselhoff.

Egy pörgős egyvelek következik egy állandó kérésére, aki állítólag ott volt szeptember 17-e rádiódiszkó élő adásában, és hiányolta azt az elcsattó egyveleget. Hát ha akkor hiányolta, akkor most pótolom a hiányt.

Az Anni kérés Viber oldalunkra futott be Magyarországról. Szép mosolygós estét kívánnak mindenkinek. A pusztamérgesi csipet csapat köszön az egy héttel előtti fergeteges

retro diszkót Palicson, jól kitáncolták magukat, legalábbis ezt írják, és maradt még a lábukba egy kis zenei érzés abból az időből. A zene nem volt hallható a múlt héten, hát ha a következő alkalom, a Huhaj, miről is van szó, valamit kihagytam, vagy mindegy, na most, ha akkor valamit elmulasztottam, most bepótolom, különben mindenféleképp teljesítettem volna puszta mérgesi csipet csap a zenék érését, beleillik a rádiodiszkó zenei arculatába. Dr. Alban, sing, hallelujah!

És következik egy felvétel, amit annak idején volt alkalmatok gyakran a 80-as években, akármely diszkóklubban megfordultatok valamelyik változatát, a One Night in Bangkok című felvételnek hallhattátok a valamilyen változata alatt értettem a kislemezest, a nagylemezest és a most következő maxi változatot.

Az ennek kérés SMS oldalunkra DJ Pátak aláírása futott be. Hát ez a fiatal ember az, akivel annak idején a néhai lezenőben együtt kezdtünk, jóval fiatalabb volt, akkor is gondolom, hogy most is megvan köztünk a korkülönbség. Pozdrav Pátak, és amit kész tőlem, Chris Norman és Suzy Quatro, itt van kézni. A Love is a Life.

Csaba Péter révéről jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, aki rádiódiszkót hallgat. Két felvételt is felsoroltál, kedves Csaba. Az egyik itt van nálam kéznél, ez a Spanya felvétel, Every Girl and Boy, Csaba kérésére.

0: a lemezlovas Kis János.
1: Illetve szerénységem Manu.
2: Ő az ki, így köszön.
3: Szavaztok.
2: Megjöttem, szia, szia, srácok.
3: Mai műsorunk első órának a vége felé járunk. Egy Babi nevű hallgató kérésére következik egy felvétel a Culture Club neve együttes előadásában. Boy George-al az élendő volt a frontemberük nekik. Ez egy olyan felvétel zeneszám, hogy általában lassú felvételek után az első volt, vagy pedig ilyen bemezető, bemelegítő zene volt, mielőtt belecsaptunk a lovak közé, és megindultak a nagy ágyúk. Do you really want to hurt me? Ezt a felvételt szeretné meghallgatni, Babi, és megtaláltam, itt van kézni. Valóban meg akartál bántani, sérteni? Valami ilyesmiről szól a dal.

Majd műsoridőnk, a második órába léptünk. Egy olyan együttes következik, amik először a kezembe került a nagy lemez, illetve a maxi single. Meg is lepődtem, tulajdonképpen jazzbandáról van szó, de mégis a diszkoklubban volt a helye ennek a felvételnek. A hosszú bevezetőjét majd egy perc az lecsíptem belőle, a többi az már táncolható rész. Montana Sextetről van szó. Who needs enemies with a friends like you? Az kinek van szüksége ellenségre, akinek ilyen barátai vannak, mint ti vagytok.

Egy kevésbé ismert előadó következik, de annak ide meg volt neki is a helye a diszkoklubokban. Miért? Azért, mert ilyen hasonló felvételeket adott ki, mint egy most következik. Tony Turnerről van szó, és egy Sherry Sherry című dalról.

A következő felvétel zene számot Horváth Lajos kedvé fogom lepörgetni, aki szép jó estét kíván a Rádiódiszkó hallgatóinak. Egy Amy Stewart felvételt szeretni meghallgatni, amelynek a lényege, témája a féltékenység, jealousy.

A következő felvétellel zeneszámmal a rádiódiszkó mai hallgatóinak szeretnénk kedveskedni. Mi innen a stúdióból egy Boys Town Gang felvételről van szó. Mások is adják elő azt a témát, amiről most szó lesz. A diszkoklubban Maxit engedtem gyakrabban, de az 9 perces, de létezett, illetve van is, létezik is, egy kislemezes változata. Most ez következik. Can't take my eyes off you, nem tudom rólad levenni a szemem.

Egy szabadki hallgató kérésére következik egy Lepili felvétel. Ki is ez a Lepili? Hát 1968-ban volt neki egy sikerszáma. Azok a kis angyalkákról szólnak, amik a rajzokon szoktak olyan, vannak nekik szárnya, meg egy kis nyilacskájuk, és akik kis nyilacskájába, akit eltalálnak, hát az fülig szerelmes lesz az elsőbe, akit meglát. Nos, ezekről a kis nyilacskákról szól a dal. Little Arrows.

A Csantéri Biliárdosok az állandó rádiódiszkó hallgatók közé tartoznak, ma is jelentkeztek, azt írják, hogy teltház van náluk, és a jó játékhoz és a hangulatért meghallgatnák az Alakart együttes Doctor, Doctor, Help Me Please című felvételt, mert jó a hangulat, és szeretnék, hogy az is maradjon.

És ha létezik, ráadunk még egy lapáttal a ritmusra, hiszen Szöszi kérésére következik egy Sweet felvétel, amire annak idején állítólag nagyon jól lehetett rázni a rongyot, most is lehet rázni a rongyot, csak kérdés, hogy van-e hozzá kondíció?

Szilvia is jelentkezett, azt jelentkezett, hogy Szilvia, éppen aktuális, erre vártunk egész nyáron, most megjött, miről is van szó, az esőről. Hát tulajdonképpen ez egy olyan eső, mint a muzsikasz a jó kívánságban, szokták mondani, kissé megkésve, de annál nagyobb szeretettel, de megérkezett az eső. Ötlete is van Szilviának, melyik is legyen az a felvétel, ami ide illik. It's raining, man!

Egy nem mindennapi felvétel következik. Annak idején nagy sikere volt neki, nehéz volt beszerezni, mi sokáig a videója, illetve a zeneszám az interneten sem volt elérhető. Később feltették, és azóta fent van Huntertől a Rockon, és annak idején ilyen country diszkónak neveztem. Hivatalosan nem létezik ilyen stílus, ritmus, elfogadtátok, és gyakran ráztátok rá a rongyot.

Orsolya is ott volt a Rádiuszkő éladásán szeptemberben, azt hiszem augusztusban is, és valószínűleg onnan az ötlet, hogy a Bella Ciao című felvételt kérje tőle, mert ott is elhangzott a Tarantella együttes sikerszáma.

Következik olyan felvétel, hogy amennek a felét lehet dúdolni. Miért mondom a felét? Mert fele érthető, fele van magyarul, a másik fele angol nyelven fog elhangzani. A magyar része így hangzik, gyakoroljátok a szöveget, csak azért szeretem a mesét.

És nem mindennapi téma következik, a Dzsungelkönyve diszkóváltozatban, a főszereplő itt is Mowgli, és a dal címe így diszkóváltozatban így hangzik, Jungle Book Groove. Come on, buddy, get with the beat.

A Rádió Diszkó mai műsoridében, ha jól számolom a dolgokat, akkor még egy felvételt tudok belepréselni. Ez egy Kelly Family zeneszám lesz, és ez is abba a kategóriába tartozik, legalábbis szerintem, nem kell mindenki egyetértsen velem, hogy talán néha jobb is, hogy nem értsük, hogy miről énekelnek, mert mikor utána néztem, a halak a folyóban, erre fogtok most táncolni, ha rázzátok a rongyot.

Nos, annyi fér bele a Rádiószkó mai műsor idejébe. Köszönjük, hogy ezt a műsort választottátok csütörtök esti kikapcsolódásnak. Rádiódiszkó ezen a hullámhosszon egy hét múlva esedékes a szokott időben. Ahogy szoktam mondani, mi már korábban is találkozhatunk, csak kettőt kell aludni, és már is itt a szombat. Szombaton ezen a hullámhosszon 14 és 20 óra között a Slágergyár lesz hallható. Ott is lehet zeneszámokat kérni. Ott valamilyen lassú ritmusban zajlik az élet, de 6 órán keresztül együtt lehetünk. Jó magam, Kis János Manó voltam, a technikai munkatárs Massa Dávid mosolyogva üdvözöl benneteket a keverőpult mögül. De ahogy szoktam mondani, ne menjetek messzire, maradjatok hallótávolságban, ha még nem vagytok nagyon álmosak, hiszen a pontos időjelzés után is lesz itt adás, zene, méghozzá egy zenei válogatás a reggeli műsorkezdésig. Aki velünk tart, jó vételt, jó szórakozást, mára tőlem ennyi, szevasztok, jó éjszakát!

Jövő.

0: minden este.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. A készüléken kívül mindenkinek jó kikapcsolódást kívánunk.
1: A 107,1 MHz-en.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Éjszakai babjoknak.
1: Üdítő zenei turmix.
0: Esti koktél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié. A zene mindenkié.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Esti koktél.
1: Üdítő zenei turmix mellékhatások nélkül.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. Esti koktél.

0: 107,1. Itt csak retrosláger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.

0: A 70-es évek slágerei.
1: A 107,1 MHz-en, ahol
0: a zene minden.
1: Hallgasson zenét velünk.
2: Szabadkai Magyar Rádió.

0: legendás előadók, emlékezetes dalai.
1: Mi leporoljuk a régi slágereket.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Dalok,

0: A nap legszebb dallamai. A nap legszebb dallamai. Most önnek szólnak.
1: 107,1
0: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Most a zene vezet.

A szerelem hullámhoz. Szabadkai Magyar Rádió. Szabadkai Magyar Rádió.

azt szeretném mondani, így egyszerűen.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a nosztalgia a divat.
2: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ahol a nosztalgia a divat.

0: 107,1,
1: ahol a húrok izzanak,
0: és a gitárriffek dübörögnek.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: retro zenefüleinknek.
1: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
2: A 80-as évek.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.

0: egyenesen a 70-es években.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.